0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 15. fejezet. Mi erősek, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit elhordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk tudniillik, a fele barátjának kedveskedjen, kedvezzen, hogy annak javára legyen és az épülésére. Hiszen Krisztus se önmagának kedvezett, hanem ahogy megvan írva, te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám. Mert amiket régen megírtak, a mi tanúságunkra írták meg, hogy álhatatossággal, békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és a vigasztalásnak Istene pedig adja meg nektek, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek egymás iránt a Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mert mondom nektek, hogy Jézus Krisztus a körülmetéltek szolgája lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak tett ígéreteket. A pogányok pedig irgalmáért dicsőítik az Istent, ahogy megvan írva, magasztallak azért téged a pogányok között, és dicséretet énekelek a te nevednek. És ismét, ahogy megvan írva, örüljetek ti pogányok az ő népével együtt. Ismét megvan írva, dicsérjétek az Urat mind ti pogányok, és magasztaljátok őt minden népek. Izajás is így írja, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és föl kell, hogy uralkodjék a népeken, a pogányokon, mert benne reménykednek a pogányok. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. És megvagyok győződve, testvéreim, arról, megvagyok győződve, hogy teljesek vagytok minden jósággal, és bővölködtök minden ismeretben, és képesek vagytok egymást is tanítani, inteni. Mégis kissé merészebben írtam nektek, testvéreim, mint egy emlékeztetve titeket az Istentől nekem adott kegyelemre, hogy Jézus Krisztus szolgája legyek a pogányok között. Isten evangéliumának a papi szolgálatát végezzem, hogy a pogányok áldozata kedves, és a Szent Szellem által megszentelt legyen. Van tehát, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban, Isten előtt. Mert nem merek szólni olyasmiről, amit nem Krisztus cselekedett általam, a pogányok engedelmességére, akár szóval vagy tettel, jelek és csodák ereje által, a Szent Szellem ereje által, annyira, hogy Jeruzsálemtől fogva Illériáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Azt tartom tehát tisztességes, becsületes dolognak, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol Krisztus neve már ismert, hogy ne mások által lerakott alapra építsek, hanem ahogy megvan írva, meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik nem hallották, meg fogják érteni. Ez is sokszor akadályozott abban, hogy elmenjek hozzátok. Most pedig, mivel hogy nincs már munkaterület számomra ezen a vidéken, és mert már sok esztendeje vágyom utánatok, elmegyek hozzátok. Amikor majd Hispániába utazom, remélem azért, hogy átutazóban meglátlak titeket, és majd ti fogtok útnak indítani, miután egy kissé felüdültem nálatok. mert most Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára. Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, tetszett nekik, hogy a jeruzsálemi szentek szegényeinek valamit adakozzanak. Jónak látták, és tetszett nekik, és tartoznak is vele, mert ha a pogányok az ő szellemi javaikból részesedtek, akkor tartoznak nekik, viszont szolgálni a földi javaikkal. Ha tehát majd ezt elvégeztem, és szolgálatuk gyümölcsére a pecsétet ráütöttem, titeket útba ejtve elmegyek Hispániába. Tudom pedig, hogy amikor hozzátok megyek, a Krisztus áldásának teljességével érkezem. Kérlek azért titeket, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szent Szellem szeretetére, tusakodjatok velem együtt, imádkozzatok Istenhez én értem, hogy megszabaduljak mindazoktól, akik hitetlenek, akik engedetlenek Júdeában, és hogy a jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szentek előtt, hogy örömmel eljussak hozzátok Isten akaratából, és nálatok megpihenjek, veletek együtt megújuljak. A békesség Istene pedig legyen mindnyájatokkal. Amen.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádió hallgatónak. Ma reggel a kolossébeliekhez írt levél első rész 21.-22. versét olvasom fel. Titeket is, akik régen elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halála által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson titeket ő maga elé. Tudtad, hogy mint Isten gyermeke, mint új teremtés hibátlan vagy? Nem számít, hogy kimutat rád újjal, Isten azt mondja, hogy hibátlan vagy. Ez annak az eredménye, amiatt van, hogy befogadtad Isten igazságát. Mondhatod azt, hogy de hát hibát bűnt követtem el. Igen, lehet. Isten szemében azért vagy hibátlan, bűntelen, mert Jézus minden hibáért, bűnért vállalta a felelősséget. De ettől még csak egy olyan bűnös lennél, akinek megbocsátottak. És a teljes bűnbocsánaton felül neked adta az ő igazságát, az ő igaz mi voltát. A második korintusi levél 5. rész 19. versében olvassuk, hogy Isten volt az, aki megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket. A Biblia azt mondja, hogy Isten Krisztusban békéltette meg a világot. Krisztusban békéltette meg a bűnösöket magával, nem tulajdonítva nekik a bűneiket. Más szavakkal, Jézus Krisztus halálának, eltemettetésének, feltámadásának az eredménye, hogy törvényesen igaznak nyilvánított bennünket. Vagyis nem a bűnös felelőssége fizetni a bűneiért, nem ő viszi el a balhét, mert Jézus átvállalta a felelősséget a bűneinkért. Ézsaiás könyvének 53. részében azt olvassuk az 5. versben, hogy ő, Jézus volt az, aki megsebesítetett a bűneinkért, megrontatott a vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Így, mivel nem a bűnösön kérik számon a bűneit, mert már Jézus megfizetett azokért, vajon mi van azzal, aki újjászületett? A kezdő Biblia versben azt olvastuk, hogy ti, akik idegenek voltatok Istentől, megbékéltettetek, békességre jutottatok, és bevitettetek, Jézus bevitt az ő halála és feltámadása által, Jézus Krisztus halála által az atyával való közösségbe. Azonban az utolsó rész megmutatja nekünk, hogy az atyával való megbékélésnek az a célja, hogy te szentül és fedhetetlenül állj meg Isten előtt. Más szavakkal Jézus golgotai halála és feltámadása volt az, ami alkalmassá tett téged arra, hogy megállj Isten jelenlétében, kárhoztatás, vádlás, kisebbségi érzés nélkül. Miután hitáltal megigazultál, azaz Isten előtt fedhetetlen vagy, szabad vagy minden vádtól, szent vagy, és hibátlan vagy minden gyalázat nélkül. Az emberek vádolhatnak, gúnyolhatnak téged a tévedéseid miatt, és lehet, hogy nem úgy néznek rád, mint aki szent, de Isten azt mondja, hogy szent vagy, hibátlan vagy, tökéletes, szeplőtlen vagy az ő szemében, Jézus Krisztus halálába és feltámadásába vetett hited által. Ez az igazság benned levő eredménye, az ő igazsága, tökéletessége, pontossága és hibátlansága a te életedben. Hogyha gondolod, akkor mondj el most velem egy imát ezzel kapcsolatban. Drága atyám, köszönöm, hogy a te igazságodat adtad nekem, ami Jézus Krisztus halálába és feltámadásába vetett hitem által hibátlanná és fedhetetlenné tett a te szemedben. Hitáltal minden dologban kinyilvánítom, kihirdetem a te tökéletességedet és hibátlanságodat a mai napon, amit ennek a valóságnak a tudatában járok. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Köszöntsétek Priscillát és Akvillát, akik nekem munkatársaim a Krisztus Jézusban. Akik az én életemért a saját nyakukat tették le, akiknek nem csak én mondok most köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. És köszöntsétek azt a gyülekezetet is, amely az ő házukban van, köszöntsétek az én szeretett Epenétuszomat, aki Akhája zsengéje a Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat munkálkodott és fáradozott, értetek. Köszöntsétek Andronikuszt és Júniát, az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, akik híresek az apostolok között, akik nálamnál is előbb voltak már a Krisztusban. Köszöntsétek Ampliászt, aki nekem szeretettem az Úrban. Köszöntsétek Urbánuszt, ami munkatársunkat a Krisztusban, és Stachiszt, az én szeretettemet. Köszöntsétek Apelléiszt, aki a Krisztusban kipróbáltatott. Köszöntsétek az Arisztobulusz háznépéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcissus háznépéből azokat is, akik az Úrban vannak. Köszöntsétek Trifénát és Trifószát, akik munkálkodnak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Perziszt, aki sokat munkálkodott az Úrban. Köszöntsétek Rufuszt, aki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Asinkrituszt, Flegont, Hermászt, Patrobászt, Merkuriuszt, és a testvéreket, akik velük vannak. Köszöntsétek Filológuszt és Júliát, Néreuszt és az ő nénjét, és Olimpászt, és minden szenteket, akik velük vannak. Köszöntsétek egymást szent csókolással, és köszöntenek titeket Krisztus gyülekezetei is. Kérlek pedig titeket, testvéreim, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány a tanítás közül, amelyet már tanultatok. És azoktól tartózkodjatok, hajoljatok el tőlük. Mert az ilyenek a mi Úrunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem csak a hasuknak. És nyájas beszédekkel, meg hizelkedésekkel megcsalják az ártatlanoknak, a jóhiszeműeknek a szívét. Mert a ti engedelmességetek mindenkihez eljutott. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, és legyetek ártatlanok a rosszban. A békességnek Istene pedig megrontja a sátánt a lábaitok alatt hamar. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen. Köszöntenek titeket Timóteus, az én munkatársam, és Lucius, Jázon, és Szoszipáter, az én rokonaim. Köszöntenek titeket az Úrban Tercius és én is, aki e levelet írtam. Köszönt titeket Gájusz, aki nekem és az egész gyülekezetnek a gazdája. Köszönt titeket Erasztus, a városnak kincstartója, és Quartus testvér. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájatokkal. Amen. Annak pedig, aki titeket megerősített az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titok kijelentése folytán, amely örök időktől fogva el volt hallgatva, most pedig kijelentetett a prófétai írások által az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség véget, minden pogányok tudomására jutott, az egyedül bölcs Istennek, a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Amen.
1: Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, újra köszöntelek itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Lassan a Tinédzserország életképek, az már családi életképekké válik.
1: Abszolút, abszolút, de tényleg, főleg, hogy ma is itt van kedves feleséged, Deák Dorka, hitoktató, gyermekvédelmi tanácsadó, a Keceli Tanoda tanára, a gyermekek felzárkóztatásával foglalkoztok. Köszöntelek, Dorka, téged.
3: Üdvözlök én is mindenkit.
1: A különleges bánásmódot igénylő gyerekek témájával kezdtünk el foglalkozni a múltkor, és azt ígértük a hallgatóknak, hogy azzal folytatjuk, hogy az egy dolog, hogy például nálatok, Dorka, a tanodában ilyen gyerekekkel foglalkoztok, és segítetek nekik felzárkózni. De a tanodában ott megint, hogy így mondjam, bocsánat, csúnyán elzárva vannak. De mit tapasztaltok, hosszú évek óta találkoztok ilyen fiatalokkal is, és foglalkoztok fiatalokkal, gyerekekkel? Mi a helyzet az iskolában? Mi a helyzet a játszótéren, a sportfoglalkozásokon? Egyre többet lehet arról hallani, hogy szülők elégedetlenkednek, hogy egyre több az osztályban a speciális bánásmódot igénylő gyermek, és úgy gondolják bizonyos szülők, hogy speciális iskolába kéne őket adni. Dorka?
3: Nekem az a véleményem, hogy semmiképpen nem kell őket speciális iskolában küldeni, ugyanis egy idő után ezek a gyerekek megtanulják kezelni a saját kis problémájukat. Gondolok itt a hiperaktivitásra. Egy 13-14 éves gyerek ezt már fiúgyermek, mert általában a fiúkra jellemző a hiperaktivitás. Most már a lányok is, tehát most már rájuk is jellemző. Már van egy-kettő nálunk is az iskolában, aki hát nagyon, nagyon hiperaktív és nagyon aktívan éli az életét. Én azt gondolom, hogy az elfogadás és a türelem a kulcs az egészhez. És a mindkét gyerekünk osztályában volt hiperaktív gyerek, volt magatartási zavarokkal rendelkező gyerek, sőt, a kisfiamnak a szak képzésében is volt. Mondjuk ő nagyon nyitottan kezelte ezt az egészet, nem csúfolódott, segítette, ahol lehetett meg minden. A lányom sem. Én azt gondolom, hogy nekünk szülőknek a hozzáállásunk és nekünk tanárunknak a hozzáállásunk nagyon fontos, mert hogyha például egy esenis gyereknél, ahol beilleszkedési zavarokkal rendelkezik, hogyha csúnyán viselkedem vele, vagy lenézem, vagy bármi, ezt nem juthatom kifejezésre, viszont ő megérzés, akkor úgy is fog viselkedni. Tehát ez a tapasztalat. Tény, hogy nagyobb fegyelmet kell tartani, meg kell húzni a határokat, de én nem tartom indokoltnak, hiszen ezek a gyerekek nem értelmileg hátrányosak. Nagyon jól tudják azt, hogy hogyan kell viselkedni, mit kell csinálni. Az elfogadásra van szükségük, és a komoly szabályokra, amik be vannak tartva. És akkor működni fog, illetve türelemre. De mondom, tehát, hogy tényleg tudatosság. Nekem sem sikerül mindig türelmesnek lennem.
1: Azt mondod, hogy legyünk türelmesebbek, főként gondolom azért is, mert ugye múltkor megbeszéltük, hogy régen is, akár 30-40-50 évvel ezelőtt is voltak sajátos bánásmódot igénylő gyerekek, csak nem kategorizáltuk esetleg őket. Feri, neked mi a tapasztalatod?
2: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémánk az azzal van, hogy félünk attól, hogyha valaki másképp működik. És a gyerekeinket féltjük, hogy mondjuk valaki olyannal legyen együtt, aki netalántán segítséggel szorul. Dorka tud majd mesélni arról, hogy volt vak osztálytársa a főiskolán, tehát a főiskolai időszakban, és hogy hogyan segítettek neki, erről majd néhány gondolatot lehet, hogy megoszt velünk. Maga a társadalom megítélése is egy érdekes kérdés, hogy az, hogy valaki segítséggel él, vagy egy kicsit másképp működik, ahhoz én hogyan reagálok. Ahogy mondtam korábban, hogy az iskola az nagyon sokszor a társadalom is a leképződési helye, és az iskolai problémák megjelennek a társadalomban, és fordítva is a társadalomban megjelenő problémák, azok megjelennek az iskolában. És nagyon érdekes az, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, vagy a különleges bánásmódot igénylő gyerekek nem csak különleges foglalkozást igényelnek, hanem különleges hatásuk van az osztálytársaikra. Ez egy oda-vissza dolog, hogy nem csak lemaradottak, hanem vannak olyan területeik, amiben ők sokkal fejlesztettek, fejlettebbek, vagy gyorsabban, aha, vagy másképp működnek.
1: Igen.
2: Főleg az ilyen gyerekeknek nagyon erős az érzelmi intelligenciája. Nem tudja kifejezni magát, de oda jön és megölel. Voltam olyan kávézóban Budapesten, ahol a Nem adom fel alapítványnak a munkatársai szolgáltak föl, ahol különböző testi vagy szellemi fogyatékossággal élők voltak a pincérek, és ők hozták az ételt, és velük együtt dolgoztam, illetve Papp Szabolcs, aki a Nem adom fel alapítványnak a kommunikációs vezetője, együtt voltunk például a Nick Vujicic alkalmon, aminek ők voltak az egyik főszervezői, és tőlük sokat lehetett tanulni, hogy van egy Nem adom fel együttesük, ahol különböző fogyatékkal és nehézséggel és akadályozottsággal élők zenélnek, énekelnek, így találkoztam vakénekessel, találkoztam olyannal, aki hiperaktivitással küzd, és ő bátorítja a közösséget, hogy tessék tombolni, és ő aztán igazán tud bátorítani, tehát ők nagyon szélsőségesen élik meg az érzelmeiket, de vannak olyan dolgok, amit meg jobban tudnak kifejezni, mint egy kvázi egészséges ember. És egy mozélményt hoznék be, a Nevem Szem, ahol Sean Penn egy olyan színészként alakít egy olyan apát, aki 6-7 évesnek az értelmi szintjén maradt, 30 éves, de gyermeket nevel, mint édesapa, és a bíróság el akarja venni tőle a gyermekét, hogy 6-7 évesnek az értelmi szintjén van, és nem alkalmas a gyereknevelésre. És ez a film, nem akarom lespoilerezni az egészet, de azt mutatja meg, hogy nem minden az értelmi képesség, hanem az érzelmi intelligencia nagyon fontos, amivel Pécsi Rita szakértő is sokat foglalkozik, és sokat olvashatunk tőle, illetve több más magyar kutató, akár Hámori Józsefet is megemlíthet, aki beszél arról, hogy nem mindegy, hogy a tanuláshoz milyen érzelmeket kapcsolunk. És a sajátos nevelési igényű gyerekeknek, vagy akik ilyen különleges bánásmódot igényelnek, abban adják fel a pedagógusnak a leckét, hogy nem működik ugyanaz a dolog, ami mindenki másnál. Tehát valamit kreatívabban élnek meg. Ilyen túlmozgásos gyerekem nekem is volt hitoktatásban, és én odaültettem magam mellé, és azt mondtam, hogy te vagy a tanársegédem. Te segítesz nekem. És már azt érezte, hogy egy fontos feladatot lát el az osztályban, és már kevésbé volt hiperaktív. Aha. Mondom, te felelsz most a rendért. A felelősséget adtam neki. Azt írja a szakirodalom, hogy a koncentrációs nehézségeik miatt nekik jobban meg kell határoznunk a feladatot. Mennyi időd van a feladatra, mert nem érzi, mondjuk lehet az időfogalmát, és hiába mondja a tanár azt, hogy 45 perc, nem tudja fölfogni, hogy mi az a 45 perc. De ha azt mondja, hogy három reklám időd van a feladatra, akkor azt jobban megérti, vagy a feladatban kevésbé kitartó. És hogyha valami nem megy, akkor ő hajlamos feladni. És az ilyeneknek azt szoktam mondani, hogy menj végig az összes feladaton, és amit csak tudsz, old meg, de kell mondani nekik, hogy meg kell fordítani a lapot, mert nem egy természetes dolog, hogy a lap hátulján is vannak feladatok. És tér vissza. Vagy hogyha megkapom tanárként a feladatát, így átnézem, és azt mondom, a hármasnál még én ott úgy látom, hogy tudnál valamit írni. Konkrétan meg kell mutatni, hogy hol van hiány, mert ő neki annyira gyors az agyműködése, hogy nem veszi észre azt, hogy valami mondjuk nem úgy töltött ki. Hanem csak azt látja, hogy az egyest is megcsináltam, a hármas feladatot is, a négyest is, az ötöst is, de hogy a kettes kimaradt, azzal ő nem foglalkozik, az neki nem olyan egetrengető dolog. A másik, amit meg egy érdekes, hogy a családban milyen bátorítást kap, hogy a bezzeg lemezek hogyan hangoznak, hogy bezzeg a testvéred mennyivel jobb, vagy mennyivel rosszabb képességű.
1: Sajnos nem jutott időnk arra, hogy átbeszéljük, hogy volt nálatok Dorka a vak osztálytárssal, bár nem tudom, hogy össze lehet-e hasonlítani egy látássérült és egy mondjuk ADH-s, ADHD-s vagy más típusú osztálytársat, de remélem, hogy legközelebb lesz rá alkalom. Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
4: Most következik.
5: Reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
4: Egy friss üzenet neked.
6: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. Ma reggel a kolossébeliekhez írt levél első rész 21.-22. versét olvasom fel. Titeket is, akik régen elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halála által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson titeket ő maga elé. Tudtad, hogy mint Isten gyermeke, mint új teremtés, hibátlan vagy? Nem számít, hogy kimutat rád újjal, Isten azt mondja, hogy hibátlan vagy. Ez annak az eredménye, amiatt van, hogy befogadtad Isten igazságát. Mondhatod azt, hogy de hát hibát, bűnt követtem el. Igen, lehet. Isten szemében azért vagy hibátlan, bűntelen, mert Jézus minden hibáért, bűnért vállalta a felelősséget. De ettől még csak egy olyan bűnös lennél, akinek megbocsátottak. És a teljes bűnbocsánaton felül neked adta az ő igazságát, az ő igaz mi voltát. A második korintusi levél 5. rész 19. versében olvassuk, hogy Isten volt az, aki megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket. A Biblia azt mondja, hogy Isten Krisztusban békéltette meg a világot. Krisztusban békéltette meg a bűnösöket magával, nem tulajdonítva nekik a bűneiket. Más szavakkal, Jézus Krisztus halálának, eltemettetésének, feltámadásának az eredménye, hogy törvényesen igaznak nyilvánított bennünket. Vagyis nem a bűnös felelőssége fizetni a bűneiért, nem ő viszi el a balhét, mert Jézus átvállalta a felelősséget a bűneinkért. Ézsaiás könyvének 53. részében azt olvassuk az 5. versben, hogy ő, Jézus volt az, aki megsebesítetett a bűneinkért, megrontatott a vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Így, mivel nem a bűnösön kérik számon a bűneit, mert már Jézus megfizetett azokért, vajon mi van azzal, aki újjászületett? A kezdő Biblia versben azt olvastuk, hogy ti, akik idegenek voltatok Istentől, megbékéltettetek, békességre jutottatok, és bevitettetek, Jézus bevitt az ő halála és feltámadása által, Jézus Krisztus halála által az Atyával való közösségbe. Azonban az utolsó rész megmutatja nekünk, hogy az Atyával való megbékélésnek az a célja, hogy te szentül és fedhetetlenül állj meg Isten előtt. Más szavakkal Jézus golgotai halála és feltámadása volt az, ami alkalmassá tett téged arra, hogy megállj Isten jelenlétében, kárhoztatás, vádlás, kisebbségi érzés nélkül. Miután hitáltal megigazultál, azaz Isten előtt fedhetetlen vagy, szabad vagy minden vádtól, szent vagy, és hibátlan vagy minden gyalázat nélkül. Az emberek vádolhatnak, gúnyolhatnak téged a tévedéseid miatt, és lehet, hogy nem úgy néznek rád, mint aki szent. De Isten azt mondja, hogy szent vagy, hibátlan vagy, tökéletes, szeplőtlen vagy az ő szemében, Jézus Krisztus halálába és feltámadásába vetett hited által. Ez az igazság benned levő eredménye, az ő igazsága, tökéletessége, pontossága és hibátlansága a te életedben. Hogyha gondolod, akkor mondj el most velem egy imát ezzel kapcsolatban. Drága Atyám, köszönöm, hogy a te igazságodat adtad nekem, ami Jézus Krisztus halálába és feltámadásába vetett hitem által hibátlanná és fedhetetlenné tett a te szemedben. Hitáltal minden dologban kinyilvánítom, kihirdetem a te tökéletességedet és hibátlanságodat a mai napon, amit ennek a valóságnak a tudatában járok. Jézus nevében. Amen.
5: Ez volt a reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: place. That's it, come on. He deserves it. He deserves it. He deserves it.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: Zsidókhoz írt levél. Első rész. Miután Isten sokszor és sokféleképpen szólt régen az atyáknak a proféták által, ebben az utolsó időkben az ő fia által szólt nekünk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki a hatalma szavával fönntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítva ült a felségnek jobbjára a magasságban, annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt azoknál. Mert kinek mondta valaha az angyalok közül, én fiam vagy te, én ma szültelek téged? Vagy én leszek neki atya, és ő lesz nekem fiam? Mikor behozta az ő első születtét a világba, akkor így szólt, és imádják őt az Istennek minden angyalai. És bár az angyalokról így szól, ki az ő angyalait szelekké, és az ő szolgái tűzlángjává teszi, ám a fiúról így beszélt. A te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké. Igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot és gyűlölted a hamisságot, azért fölkent téged az Isten, a te Istened, öröm olajával a te társaid fölé. És ugyanúgy azt mondta, te Uram, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidnek művei az egek. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha, megavulnak. És palásként összehajtod azokat, és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. Melyik angyalnak mondta pedig valaha is, ülj az én jobb kezem felől, amíg ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem. Avagy nem szolgáló szellemeke mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget.
5: Pál Zsidókhoz írt levelének első része hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádió hallgatónak. Ma reggel a kolossébeliekhez írt levél első rész 21.-22. versét olvasom fel. Titeket is, akik régen elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halála által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson titeket ő maga elé. Tudtad, hogy mint Isten gyermeke, mint új teremtés, hibátlan vagy? Nem számít, hogy kimutat rád újjal, Isten azt mondja, hogy hibátlan vagy. Ez annak az eredménye, amiatt van, hogy befogadtad Isten igazságát. Mondhatod azt, hogy de hát hibát bűnkövettem el. Igen, lehet. Isten szemében azért vagy hibátlan, bűntelen, mert Jézus minden hibáért, bűnért vállalta a felelősséget. De ettől még csak egy olyan bűnös lennél, akinek megbocsátottak. És a teljes bűnbocsánaton felül neked adta az ő igazságát, az ő igaz mi voltát. A második korintusi levél 5. rész 19. versében olvassuk, hogy Isten volt az, aki megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket. A Biblia azt mondja, hogy Isten Krisztusban békéltette meg a világot. Krisztusban békéltette meg a bűnösöket magával, nem tulajdonítva nekik a bűneiket. Más szavakkal, Jézus Krisztus halálának, eltemettetésének, feltámadásának az eredménye, hogy törvényesen igaznak nyilvánított bennünket. Vagyis nem a bűnös felelőssége fizetni a bűneiért, nem ő viszi el a balhét, mert Jézus átvállalta a felelősséget a bűneinkért. Ézsaiás könyvének 53. részében azt olvassuk az 5. versben, hogy ő, Jézus volt az, aki megsebesítetett a bűneinkért, megrontatott a vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Így, mivel nem a bűnösön kérik számon a bűneit, mert már Jézus megfizetett azokért, vajon mi van azzal, aki újjászületett? A kezdő Biblia versben azt olvastuk, hogy ti, akik idegenek voltatok Istentől, megbékéltettetek, békességre jutottatok, és bevitettetek, Jézus bevitt az ő halála és feltámadása által, Jézus Krisztus halála által az Atyával való közösségbe. Azonban az utolsó rész megmutatja nekünk, hogy az Atyával való megbékélésnek az a célja, hogy te szentül és fedhetetlenül állj meg Isten előtt. Más szavakkal Jézus golgotai halála és feltámadása volt az, ami alkalmassá tett téged arra, hogy megállj Isten jelenlétében, kárhoztatás, vádlás, kisebbségi érzés nélkül. Miután hitáltal megigazultál, azaz Isten előtt fedhetetlen vagy, szabad vagy minden vádtól, szent vagy, és hibátlan vagy minden gyalázat nélkül. Az emberek vádolhatnak, gúnyolhatnak téged a tévedéseid miatt, és lehet, hogy nem úgy néznek rád, mint aki szent. De Isten azt mondja, hogy szent vagy, hibátlan vagy, tökéletes, szeplőtlen vagy az ő szemében, Jézus Krisztus halálába és feltámadásába vetett hited által. Ez az igazság benned levő eredménye, az ő igazsága, tökéletessége, pontossága és hibátlansága a te életedben. Hogyha gondolod, akkor mondjál most velem egy imát ezzel kapcsolatban. Drága Atyám, köszönöm, hogy a te igazságodat adtad nekem, ami Jézus Krisztus halálába és feltámadásába vetett hitem által hibátlanná és fedhetetlenné tett a te szemedben. Hitáltal minden dologban kinyilvánítom, kihirdetem a te tökéletességedet és hibátlanságodat a mai napon, amit ennek a valóságnak a tudatában járok. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: jelekkel, meg csodákkal, és sokféle erőkkel, s a Szent Szellemnek közléseivel az ő akarata szerint. Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk, sőt bizonyságot tett valahol valaki, és azt mondta, micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, úrrá tetted kezeid minden munkáján. Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy neki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül. De most még nem látjuk, hogy neki minden alá lenne vetve. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel lett megkoronázva, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Mert úgy volt illő, hogy akiért minden, és aki által minden, sok fiakat vezéreljen dicsőségre. Az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, ami miatt nem szégyenli őket atyafiainak hívni. És azt mondja, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, az egyház közepette, dicséretet mondok neked. És ismét mondja, én ő benne bízom. Ismét, itt vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nekem adott. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Mert nyilvánvaló, hogy nem angyalokat karolt föl, hanem az Ábrahám magvát karolta föl. Azért mindenestől fogva hasonlónak kellett lennie az atya fiaihoz, hogy könyörülő legyen és hű főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetve segíthet azokon, akik megkísértetnek.
1: Pál zsidókhoz írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, harmadik rész. Azért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei. Figyeljetek a mi megvallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. Aki hű ahhoz, aki őt rendelte, ahogy Mózes is az ő egész házában. Mert ez nagyobb dicsőségre méltatott, mint Mózes, amennyiben a ház építőjének is nagyobb a tisztessége, mint magának a háznak. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, Isten az. Mózes hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendők bizonyságára, Krisztus ellenben, mint fiú, a maga háza fölött, akinek a háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménységnek dicsekvését mindvégig megtartjuk erősen. Azért, amint a Szent Szellem mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor a kísértés a napján a pusztában. Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Azért megharagudtam arra a nemzetségre, és azt mondtam, mindig tévelyegnek a szívükben. Ők pedig nem ismerték meg az én utaimat. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugalmamba. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyik őtöknek is hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Hanem incsétek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyik őtök se keményítessen meg a bűn csalátsága által. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizalmat, mint végig erősen megtartjuk. Emondás szerint, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által. Kikre haragudott pedig meg 40 esztendeig? Avagy nem azokra-e, akik vétkeztek, akiknek testjei elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugalmába, hanem az engedetleneknek, a hitetleneknek? Látjuk is, hogy nem mehettek be a hitetlenség miatt.
4: Pál zsidókhoz írt levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Can I ask a question here in Houston, Texas? How many of you speak Spanish, Espanol? How many of you do not? Don't cheer, don't cheer. You need to learn some Spanish. Are you ready to learn some Spanish? Everybody say, te amo. I love you. Con todo mi corazón. Hey, see, you know Spanish now. Look at somebody and say, con todo mi corazón. That means with all my heart. Everybody say, with all my heart. Oh, Señor. With all my heart. Oh, Señor. With all my soul. Oh, Señor. I love you, Lord. Anybody love Jesus tonight? This features a good friend of ours, T-Bone.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: Zsidókhoz írt levél, 4. rész. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásba levőnek ne találtasson. Mert nekünk is hirdettetett az evangélium, miképpen nekik. De nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Mi, hívők, bemegyünk a nyugalomba, amiképpen megmondta, amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugalmamba. Jó lehet a munkáit a világ megalapításától kezdve, ő bevégezte. Mert valahol a 7. napról így szólt. És megnyugodott Isten a 7. napon minden ő cselekedeteitől. És ugyanabban azt mondta, nem mennek be az én nyugalmamba. Mivel hogy azért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek először hirdetetett az evangélium nem mentek be engedetlenség, hitetlenség miatt, ismét határozott egy napot. Ma, szólva Dávid által, annyi idő múlva, ahogy előbb mondta volt, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. Mert ha őket Józsué nyugalomba helyezte volna, nem szólna azok után másik napról. Isten népének azért megvan a szombatja. Mert aki bement az ő nyugalmába, az maga is megnyugodott minden cselekedetétől, amiképpen Isten is megnyugodott az ő magájéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy valaki a hitetlenségnek, az engedetlenségnek ugyanabba a példájába ne essen. Mert az Istennek beszéde élő és hatékony, élesebb minden kétélű fegyvernél. Elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek minden indulatát. És nincsen olyan teremtmény, ami nyilvánvalóvá ne lenne előtte. Sőt, minden mezítelen és leplezetlen annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Nagy főpapunk van azért, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia. Ragaszkodjunk megvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem olyan, aki megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóvá lett, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségképpen.
1: Pál zsidókhoz írt levelének 4. része hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: következő percekben Ron Kerdolf királyság stratégiája a helyi gyülekezetben és a város elérése című tanítását hallhatjuk.
1: Halleluja! Okay, are you ready for one more session today?
2: Szóval készen vagytok még egy tanításra ma?
1: And you've been here a long time this week. It's been a great investment that you're making in the kingdom of God.
2: Ez egy nagyszerű alkalom, hogy ide jöhettem. Jó befektetés volt Isten
1: királyságába.
2: És örömmel ismerkedtem meg néhányatokkal.
1: I know some of the brothers from Hungary and Romania.
2: A magyar és román testvérekkel.
1: It's a great honor for me to be able to share some stuff with you today.
2: És nagy megtiszteltetés számomra, hogy néhány dolgot megoszthatok veletek ma.
1: Most of you don't know me, so maybe I should tell a little bit about my story.
2: Legtöbben nem ismertek engem, úgyhogy gondolom nem árt, hogyha mondok egy pár szót magamról.
1: In fact, whenever they picked me up in the airport on Monday.
2: Amikor hétfőn eljöttek értem a repülőtérre, észrevettem, hogy Denise olyan furcsán nézett rám.
1: I thought that girl is very weird.
2: És arra gondoltam, hogy ez a lány nagyon furcsa.
1: And then I found out 2 days later.
2: És két nappal később megtudtam,
1: that they told her I was from Kenya.
2: Hogy neki azt mondták, hogy kenyai vagyok.
1: She was looking for someone with darker skin.
2: És ő valaki sötétebb bőrűt keresett.
1: Jumbo. That's Swahili.
2: Jumbo.
1: Okay, so we'll talk about my story a little bit, and then we'll talk about some strategy for kingdom work in your local church.
2: Egy kicsit mesélni fogok magamról, és utána királyság stratégiáiról beszélünk a helyi gyülekezetben.
1: And then perhaps we can talk a little bit about city reaching.
2: És utána, ha lesz idő, akkor talán beszélünk a város eléréséről. Szeretek olyan emberek között lenni, mint Alan Vincent, Barry, Franz Lippi.
1: These guys cause me to think big.
2: Ezek az emberek mindig arra késztetnek, hogy nagyban gondolkodjak. A mennyei csatákról beszélnek.
1: They stick swords in the ground.
2: Kardokat döfnek a földbe.
1: And I'm like, Lord, help me.
2: És akkor úgy vagyok vele, hogy ó, Uram, segíts nekem.
1: Hello.
2: Hello.
1: Have you ever felt lost in a meeting?
2: Éreztétek már magatokat elveszve egy alkalmon?
1: I'm just a little pastor from Tennessee.
2: Én csak egy kis pásztor vagyok Tennessee-ből.
1: And, I've got a lot to learn.
2: Nagyon sokat kell még tanulnom.
1: But I think sometimes we really need to understand the basics and fundamentals of the kingdom.
2: De meg kell értenünk a királyság működésének az alapelveit.
1: And so maybe I can help you with that today.
2: És lehet, hogy tudok segíteni ebben egy kicsit.
1: Okay, so back in America, I grew up as a little Catholic boy.
2: Én Amerikában nőttem fel katolikus családban.
1: Was a Catholic boy who never went to mass.
2: Egy olyan katolikus kisfiú voltam, aki soha nem járt misére.
1: And then I had an encounter with Christ.
2: És utána találkoztam Krisztussal.
1: It's a wonderful story, but I don't have time to tell you.
2: Ez egy csodálatos történet, de nincs időm elmondani.
1: At the age of 16, God called me into ministry.
2: 16 évesen Isten elhívott a szolgálatra.
1: I went to my pastor who helped lead me to Christ.
2: Oda mentem a pásztoromhoz, aki segített Krisztushoz vezetni.
1: I told him I felt like God had called me into ministry and would he mentor me?
2: Mondtam neki, hogy én úgy érzem, hogy Isten szolgálatra hívott el és mentorolna, tanítana engem. Megkérdeztem, hogy meg tudnál tanítani, hogyan legyek pásztor. Semmit nem tudtam erről.
1: A 16-year-old boy who never would go to mass.
2: 16 éves fiatal ember voltam, aki soha nem ment misére sem.
1: And he told me one sentence.
2: És egy mondatot mondott nekem.
1: He said, "Son, you don't need me."
2: Azt mondta, fiam, neked nincs rám szükséged.
1: If the preach is in you, it will come out.
2: Hogyha benned van az üzenet, az ki fog jönni.
1: And then he scheduled me to preach next week.
2: És utána jövő következő hétre azt mondta, hogy én fogok prédikálni.
1: This is a disaster.
2: Katasztrófa volt.
1: So I went home and got my Bible and I studied and studied and studied.
2: Úgyhogy hazamentem, előkaptam a Bibliámat és tanulmányoztam. A Róma 6-hoz lapoztam.
1: Everybody should be able to preach out of Romans 6.
2: Mindenki kell tudjon prédikálni a Róma 6-ból.
1: I had pages of notes.
2: Több oldalnyi jegyzetem volt.
1: And it was my time.
2: És akkor eljött az én időm.
1: And when I got to the podium, I opened my mouth and nothing came out.
2: És amikor oda mentem a pódiumhoz, kinyitottam a számot, és semmi nem jött ki.
1: I had to drink a lot of water.
2: Nagyon sok vizet kellett innom.
1: In fact, I need some water right now.
2: Tulajdonképpen most is szükségem lenne egy kis vízre.
1: After 10 minutes of going through all of my notes,
2: miután 10 percig csak lapozgattam a jegyzeteimet,
1: I had said everything I knew to say.
2: Elmondtam mindent, amit tudtam.
1: Everybody in the audience was looking at me like I was crazy.
2: Mindenki úgy tekintett rám a hallgatóság közül, mintha megőrültem volna, és hazamentem és sírtam.
1: I thought, well, the preacher's not in me, that's for sure.
2: Gondoltam, hát a pásztor biztos nem kedvel engem, azt tudti.
1: So I graduated from high school and then I went to Bible college.
2: Úgyhogy leérettségiztem és elmentem bibliaiskolába.
1: Do you understand that pastor, he was not going to teach me.
2: Értitek, az a pásztor az nem akart engem tanítani.
1: He was not going to train me.
2: Nem akart kiképezni.
1: And so when I went to college, I asked a professor there, would you teach me how to be a pastor?
2: És a Biblia iskolán, ilyen teológiai főiskolán, oda mentem egy tanárhoz, megkérdeztem, hogy megtanítasz arra, hogy pásztor legyek? Egy nagyszerű gyülekezet pásztora volt, csodálatos tapasztalata volt, tisztelet övezte.
1: And so I wanted someone to teach me and train me.
2: És én azt akartam, hogy valaki kiképezzen és tanítson engem.
1: And he said, okay, I'll help you.
2: És azt mondta, rendben, segítek.
1: And he scheduled me to preach next week to the student body.
2: És akkor azt mondta, hogy következő héten én fogok prédikálni a hallgatóknak.
1: This is a true story.
2: Ez egy igaz történet.
1: And I thought, I've been through this already.
2: És arra gondoltam, hogy hát ezen már átestem egyszer.
1: So by this time I had learned a little bit about preaching.
2: Eddig már tanultam valamit a prédikálásról. Úgyhogy prédikáltam a hallgatóknak.
1: And it was okay. It went well.
2: És jó volt.
1: And he wrote me a note. This professor wrote me a note after I'd finished.
2: És miután befejeztem, ez a tanár írt nekem egy üzenetet.
1: And he said that my ability to preach would guarantee me success in ministry.
2: Azt mondta, hogy az én prédikálási képességem sikeressé fogja tenni a szolgálatomat, hogy ez garancia rá. De nem képezett.
1: He wouldn't mentor me.
2: Nem akarta mentorom lenni.
1: He just encouraged me to preach.
2: Csak bátorított, hogy prédikáljak.
1: A preaching is a wonderful gift that God gives you.
2: A prédikálás az egy csodálatos ajándék, amit Isten
1: ad. The kingdom needs more than preachers.
2: De a királyságban többre van Amen. Szükség, mint prédikátorra.
1: Okay, so I graduated from college and married a girl.
2: Szóval befejeztem a főiskolát, megnősültem.
1: And I had an ability to preach and a guarantee.
2: És képes voltam prédikálni, és
1: so
2: volt
1: I
2: egy garanciám. Úgyhogy gyülekezetet plántáltam.
1: And the church was going well, we were growing.
2: És a gyülekezetnek jól ment, növekedtünk.
1: Not fast, but a dozen here and maybe 20 people there.
2: Nem gyorsan, de egy tucat itt, talán 20 ember ott.
1: And we cared about missions, so we were reaching out to missionaries.
2: És foglalkoztunk a misszióval, misszionáriusokat támogattunk.
1: And on early one Thursday morning, my wife got in the car to go and buy groceries for the missionaries that were coming.
2: És egy csütörtök korán reggel a feleségem beült az autóba, hogy bevásároljon az érkező misszionáriusoknak.
1: And she was in an automobile accident and was instantly killed.
2: És balesetezett, és a helyszínen meghalt.
1: I had a 5-year-old and a 3-year-old.
2: Volt egy 5 éves gyerekem és egy 3 éves gyerekem.
1: And now I'm by myself.
2: És ott maradtam egyedül.
1: And so this was very challenging time of my life.
2: Ez egy nehéz időszak volt az életemben.
1: So I actually resigned that church that I was planting and I moved closer to where I had family to help me raise the children.
2: Lemondtam abban a gyülekezetben, amit plantáltam, és közelebb költöztem a rokonsághoz, hogy segítsenek a gyerekekkel.
1: I felt like my first responsibility was to provide for and protect my children.
2: Úgy éreztem, hogy az elsődleges feladatom az, hogy gondoskodjam a gyerekeimről és megóvjam őket.
1: In my hometown there was a pastor there of one of the largest successful churches in America.
2: A szülővárosomban volt egy pásztor, Amerikában az egyik legsikeresebb gyülekezetet pásztor volta, és hallotta a történetemet, és állást ajánlott a gyülekezetben.
1: Yeah, so I spent 6 years on staff at a church called Bethany World Prayer Center.
2: A Bethany World ima központban 6 évet töltöttem.
1: There I was protecting my children and the Lord was healing my pain.
2: Óvtam a gyermekeimet, az Úr gyógyította a sebeimet, fájdalmaimat.
1: And I was learning a lot from a very successful pastor.
2: És nagyon sokat tanultam egy nagyon sikeres pásztortól.
1: I had understood that you need to preach well to be in ministry.
2: Megértettem, hogy jól kell prédikálj ahhoz, hogy a szolgálatban maradj.
1: But the next thing I learned at this church while I was a single man raising my children.
2: De a másik dolog, amit megértettem, hogy miközben én egyedülállóként ott voltam, és a gyermekeimet neveltem, az Isten jelenlétének az ereje. Barry beszélt erről, hogy Isten jelenlétében az emberek találkoznak az élő Istennel.
1: So I was learning well while I was there.
2: Úgyhogy amíg ott voltam, jól tanultam.
1: Preach the word with power.
2: Erővel prédikáltam Isten beszédét.
1: And pray and worship, and the manifestation of God's presence will come.
2: Hogy prédikálj, imádd Isten, dicsőíts, és akkor Isten jelenlétének a megnyilvánulása megtörténik. Idővel találkoztam egy másik nővel.
1: Her name is Carrie, and she married me.
2: Úgy hívják, hogy Carrie, és hozzám jött.
1: She helped me raise the children, and we have 2 children of our own.
2: És segített felnevelni a 2 gyermekemet, és született 2 közös gyermekünk is.
1: So after a season I moved to my hometown now, Murfreesboro, Tennessee, to plant a church with Carrie.
2: Úgyhogy egy idő után visszaköltöztem a szülővárosomba, Murfreesboro-ba, hogy egy új gyülekezetet plantáljunk Carrie-vel.
1: Please understand, I still do not have a spiritual father in my life.
2: Szeretném, ha megértenétek, hogy még mindig nincs szellemi atyám az életemben.
1: Said,
2: van egy lelkész, aki azt mondta, hogy nincs rám szükséged, csak
1: prédikálj.
2: Volt egy tanárom, aki azt mondta, hogy a jó prédikáció garantálni fogja a jó szolgálatot.
1: Lots of really good friends and close colleagues.
2: Nagyon sok jó barát és közeli munkatársam volt,
1: speaking into my life.
2: De még mindig senki nem szólt az életembe.
1: I didn't know any better, so I just went to plant a church.
2: Nem ismertem ennél jobbat, úgyhogy elmentem gyülekezetet plantálni.
1: My wife and our children.
2: A feleségemmel és a gyermekeinkkel.
1: And everything is going well.
2: És minden jól halad.
1: Of our church plant, there's 100 people coming.
2: Első évben 100 ember jött.
1: In the second year, 200.
2: Második évben 200 ember.
1: Third year, 300.
2: Harmadik évben 300 ember.
1: Fourth year, 400.
2: Negyedik évben 400.
1: On the outward, it looks like I'm being very successful.
2: És kívülről úgy tűnt, mintha nagyon sikeres lennék.
1: There people are getting born again.
2: Az emberek újjászülettek. A gyülekezet növekedett.
1: But I noticed something that was really troubling me as a pastor.
2: De észrevettem valamit, ami nagyon zavart engem, mint
1: pásztor. Even in the early days of our church, I saw people struggling.
2: Már a gyülekezetünk korai időszakában láttam, ahogy az emberek küszködnek.
1: They would be strong in the Lord for a year or 2 years.
2: Hogy 1-2 évig erősek voltak az Úrban.
1: But then when crisis hit them, they would lose their joy or they would lose their faith and
2: de
1: they would begin to struggle and sometimes go back into the world.
2: Elveszítették az örömüket vagy a hitüket, küszködtek a hittel és néha visszamentek a világba.
1: Not chase them down and bring them back into the fellowship.
2: Akkor utánuk futottam, visszahoztam őket a közösségbe, megpróbáltam bátorítani őket az Úrban.
1: Does anybody know what I'm talking about?
2: Tudja valaki, hogy miről beszélek? Valaki átesett már ezen?
1: Spend all of your time trying to prop people up and encourage them because they're falling apart.
2: Minden időtöket azzal töltitek, hogy az embereket bátorítjátok és próbáljátok összetartani, mert épp szétesőben vannak.
1: And then one day I was praying about this and asked the Lord, what is the problem?
2: És egy nap, mikor imádkoztam és kérdeztem az Urat, hogy mi a gond?
1: I was really having a crisis as a pastor.
2: De pásztorként épp egy krízis helyzetet éltem meg.
1: Because people are coming in, but other people are going out.
2: Mert az emberek jöttek be a gyülekezetbe, de mások meg mentek el.
1: And we're not impacting the city.
2: És nem voltunk hatással a városra.
1: And I'm asking the Lord, what's wrong?
2: És kérdeztem az Urat, hogy mi a gond?
1: And then my wife looks at me one day.
2: És egy nap rám nézett a feleségem.
1: And she says, I'm not happy anymore.
2: És azt mondta, hogy én már nem vagyok boldog.
1: I don't think I want to do this any longer.
2: Én nem szeretném ezt folytatni most már.
1: I'm ready to quit.
2: Kész vagyok feladni.
1: And so these were troubling times.
2: Ezek nehéz idők
1: Churches
2: voltak.
1: Look successful.
2: A gyülekezet sikeresnek tűnik.
1: But I know the enemy is attacking our people.
2: De közben tudom, hogy az ellenség támadja a népet.
1: My marriage looks great and it's wonderful.
2: A házasságom csodálatosnak
1: But the pressure
2: tűnik.
1: Of the ministry has stressed my wife out beyond.
2: De a szolgálat nyomása túl sok volt a feleségem számára.
1: I had to take a couple of steps back and really reevaluate my life.
2: Úgyhogy kellett visszalépjek néhány lépést, hogy átértékeljem, hogy hol is vagyok.
1: One wife. I don't want to lose this one.
2: Már elveszítettem egy feleséget, nem szeretném ezt is elveszíteni.
1: God made a great provision for me at this time.
2: Ebben az időszakban Isten csodálatosan gondoskodott rólam.
1: It's a very interesting story, and maybe I'll tell you some other time.
2: Nagyon érdekes történet, lehet, hogy egy másik alkalommal elmondom.
1: But Dad Allen entered into my life.
2: De akkor Ellen belépett az életembe.
1: An apostolic father came into my life.
2: Egy apostoli atya belépett az életembe és érdeklődést mutatott irántam.
1: He invited me to go on a missions trip with him to Kenya.
2: Meghívott, hogy menjek vele missziós útra Kenyába.
1: That's true, Denise.
2: Ez igaz, Denise.
1: And over a period of years he began to teach me about the kingdom.
2: És az évek során elkezdett tanítani engem a királyságról.
1: He began to teach me that ministry is more than preaching and more than just God's presence.
2: Elkezdett tanítani, hogy a szolgálat többet jelent a prédikálásnál és Isten jelenléténél.
1: And God showed me what my people needed in our congregation.
2: És Isten megmutatta nekem, hogy mire van szüksége a gyülekezetemnek.
1: Was the very thing that I needed that nobody gave me.
2: Ugyanarra, amire nekem, de senkitől nem kaptam meg.
1: In fact, this is what God said.
2: Tulajdonképpen ezt mondta Isten.
1: They need what you never got.
2: Szükségük van arra, amit te soha nem kaptál meg.
1: They need meaningful mentoring relationships.
2: Egy értelmes, mély tanítási tanítói kapcsolatra van szükségük.
1: I began to realize that I am preaching good and we have an atmosphere that's dynamic and powerful.
2: És rájöttem, hogy én ugyan jól prédikálok és egy dinamikus légkörünk van.
1: But I had a vision problem.
2: De gondom volt a látással.
1: Now I'm talking to a lot of visionaries in here today.
2: Nagyon sok látóval beszéltem mostanában.
1: But you probably have a vision problem too.
2: De valószínűleg nektek is gondotok van a látással.
1: It was incomplete.
2: Nem volt teljes.
1: Was ignoring the basic commandment of the Lord.
2: Figyelmen kívül hagyta az Úr alap parancsolatát.
1: And Alan taught it to us just this morning.
2: Ellen pont ma reggel tanított erről.
1: Matthew 28, verse 18, 19, and 20.
2: A Máté 28:18-tól 20-ig.
1: All authority has been given to me on earth and in heaven. That's what Jesus said.
2: Azt mondta Jézus, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. Halljátok? Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. Bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.
1: Verse 20 says, teaching them to obey all that I commanded you.
2: Tanítván őket, hogy megtartsák, engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam
1: nektek.
2: És Isten szólt hozzám, és azt mondta, hogy senki nem képezett téged tanítvánnyá.
1: They taught you how to be a preacher, but they didn't teach you how to be a man of God.
2: Megtanítottak arra, hogyan legyél prédikátor, de nem tanítottak meg arra, hogyan legyél Isten embere.
1: And so God changed my heart on that day.
2: És aznap Isten megváltoztatta a szívemet.
1: And I went back for a fresh vision.
2: És visszamentem egy új látásért.
1: And I'm going to give it to you today.
2: És ezt ma elmondom nektek.
1: You're familiar with our scripture in Proverbs 29 verse 18, the famous proverb about vision.
2: Ismeritek a példabeszédek 29. részéből a híres verset a látásról.
1: Here it is, I'll read it to you. Where there is no vision, the people perish.
2: Ahol nincs látás, elvész a nép.
1: In this translation it says, where there is no prophetic vision, the people cast off restraint.
2: Ebben az angol fordításban, amit olvasott, azt mondja, hogy ahol nincs prófétai látás, az emberek elvetik a korlátokat.
1: A prophetic vision. We're just talking about
2: egy
1: a prophetic vision.
2: Egy prófétai látás. Most csak erről beszélünk.
1: There's some people who have a vision for their life, but that vision hasn't come directly from God for them.
2: Vannak emberek, akiknek van látásuk az életükkel kapcsolatban, de ez a látás nem egyenesen Istentől jött, hanem más emberek látását tették magukévá.
1: You need a vision that comes directly from God to you.
2: Olyan látásra van szükségetek, ami egyenesen Istentől jön számotokra. Ez a prófétai. Isten hozzátok szól személyesen.
1: And so God gave me a vision.
2: Szóval Isten adott nekem egy látást.
1: That Alan helped me to process life and work together with my wife, and we made it through a difficult time in our life.
2: Alan segített feldolgozni az életet, a feleségemmel is kibogozni a dolgainkat, és hogy tovább haladjunk.
1: And then God said, I want you to spend the rest of your life doing three things.
2: És utána Isten azt mondta, hogy azt szeretném, ha az életed hátralevő részében három dolgot tennél. Lehet, hogy jó lenne, ha leírnátok ezt.
1: This is my prophetic vision, but maybe you can get some use out of it.
2: Ez az én prófétai látásom, de lehet, hogy számotokra is hasznos lesz.
1: God said, win the lost.
2: Isten azt mondta, hogy nyerd meg az elveszetteket.
1: Make disciples.
2: Képezd tanítványokat.
1: And raise up the next generation of leaders.
2: És neveld fel a következő nemzedék vezetőit.
1: A word from God to me.
2: Istentől üzenet számomra. Nyerd meg az elveszetteket, képezd tanítványokat, neveld fel a következő nemzedék vezetőit. Ismét elmondom. Nyerd meg az elveszetteket, képezd tanítványokat, neveld fel a következő nemzedék vezetőit.
1: Without a vision, your people will cast off restraint.
2: Látás nélkül a nép elvadul, elveti a korlátokat.
1: They will lose their focus.
2: Elveszítik a fókuszpontjukat. Ellustulnak.
1: Does anybody know what that means, sloppy?
2: Tudjátok, ez mit jelent? Igen.
1: Sloppy Christians, does that translate?
2: Hanyag keresztény.
1: How about in Slovenia?
2: Szlovénok.
1: Does it translate? No sloppy Christians in Slovenia.
2: Szlovéniában nincsenek hanyag keresztények.
1: They don't know this word, Darko.
2: De akkor nem ismerik ezt a szót.
1: Does anybody know what a soupy Christian is?
2: Tudja valaki, mit soupy? Jelent a soupy?
1: You know what folyékony?
2: Keresztény. Soup, mint leves.
1: Yeah, something you eat.
2: Ja, hogy a leves, amit... A leves az nem egy szilárd valami.
1: It's watery.
2: Nem ilyen, ilyen vizes, folyékony.
1: People who don't have a vision get sloppy and they get soupy.
2: Akinek nincs látása, az ilyen hanyag és olyan kis folyékony lesz.
1: And because of the sloppiness of their life, the devil can access them and destroy the work of God in their life.
2: A hanyagság miatt az ellenség be tud törni az életükbe és tönkre tudja tenni Isten munkáját.
1: So if you are a man or a woman that is equipping people.
2: És hogyha te egy olyan férfi vagy nő vagy, aki embereket képezel ki,
1: you need a clear vision from God.
2: Akkor világos látásra van szükséged
1: and
2: Istentől.
1: And you need to start living in that vision.
2: És utána el kell kezdj abban a látásban élni. Mondjatok egy áment.
1: And so I was determined to learn how to disciple people.
2: Szóval én elhatároztam, hogy megtanulom, hogyan kell tanítványokat képezni.
1: Because God said your people need what you didn't have.
2: Mert Isten azt mondta, hogy az embereknek arra van szüksége, ami neked nem volt meg.
1: So for the last 5 years, our church has become a disciple-making church.
2: Úgyhogy az elmúlt 5 évben a gyülekezetünk tanítványképző gyülekezetté
1: vált. We're not experts, but we are working hard.
2: Nem vagyunk szakértők, de keményen dolgozunk.
1: And for the rest of my life, I'm going to learn how to answer the Great Commission.
2: És az életem hátralevő részében megtanulom, hogyan válaszoljak a nagy parancsolatra. Mindenki figyeljen rám.
1: You will never be able to take a city if you can't win a neighbor.
2: Soha nem fogjátok tudni elfoglalni a városotokat, egyetlen város sem, hogyha nem tudjátok a szomszédot megnyerni.
1: You will never be able to disciple a nation if you can't disciple your church members.
2: Nem lesztek képesek egy nemzetet tanítványozni, hogyha nem vagytok képesek a gyülekezeti tagokat tanítványozni. Értitek?
1: So we need to become skilled at making disciples.
2: Szóval fejlesztenünk kell a tanítvány képző képességeinket.
1: You want to hear some of the strategies that we use back in America?
2: Szeretnétek hallani néhány stratégiát, amit használunk Amerikában?
1: I'll just give you some of the basics and you can take some notes.
2: Csak néhány alapot mondok el és jegyzetelhettek.
1: Maybe this will help you when you go back to your home and start working.
2: Lehet, hogy ez segíteni fog, mikor hazamentek és újra kezditek vagy folytatjátok a munkát és látást vesztek el.
1: Okay, number one, let's define what a disciple is.
2: Az egyes szám, hogy meghatározzuk, mi a tanítvány.
1: This is the way I define it.
2: Én így határozom meg.
1: A disciple is a person who's learning to live the life that Jesus lived.
2: A tanítvány az a személy, aki tanulja úgy élni azt az életét, ahogy Jézus élte.
1: That's the number one goal of a disciple, is live like Jesus.
2: Tehát a tanítvány első számú célja az, hogy úgy éljen, mint Jézus.
1: Hello, isn't that what Jesus was teaching his followers?
2: Nem ezt tanította Jézus is a követőinek?
1: He was discipling the 12 to live like him.
2: Tanítványá képezte a 12 tanítványt, hogy úgy éljenek, mint ő.
1: Learns to live the life that Jesus lived.
2: Szóval a tanítvány az, aki megtanulja úgy élni az életét, ahogy Jézus élte.
1: He teaches others to do the same.
2: És ezen felül másokat is tanít arra, hogy így cselekedjenek.
1: Go ahead and write that down. With his life he teaches others to do the same.
2: Hát az életével arra tanít másokat, hogy ők is ezt tegyék.
1: Those are two components for discipleship.
2: Ez a tanítványképzés két összetevője.
1: A true disciple is learning how to live a life of a disciple.
2: Egy igazi tanítvány tanulja, hogy hogyan kell tanítványi életet élni.
1: But he's not satisfied, or she's not satisfied to live that life by themselves.
2: De nem elégedett azzal, hogy egymaga élje ezt az életet.
1: Hello? A true disciple is making disciples of others.
2: Egy igazi tanítvány másokat is tanítványokká képez. Jézus azt mondta, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket. Én tanítványjá képezlek titeket, ti másokat képeztek tanítványokkal, akik megint másokat fognak tanítványokká képezni, akik további embereket fognak tanítványokká képezni, és így fog a sokszorozódás belépni, ahogy Ellen beszélt erről.
1: Amen.
2: Amen.
1: Okay, so how do you disciple people?
2: Hogyan képezünk tanítványokat?
1: We have a problem in the kingdom of God.
2: Isten királyságában van egy problémánk.
1: We like to focus on preaching.
2: Szeretünk a prédikálásra összpontosítani.
1: And if your church is just a preaching center, you're not making disciples.
2: A gyülekezetetek csak egy prédikáló központ, és nem tanítjátok a nem képeztek tanítványokat, akkor bajban vagytok a királyságban.
1: And you may be establishing the tabernacle of David, and it's wonderful.
2: És lehet, hogy működik Dávid sátora nálatok, és ez csodálatos.
1: Last night was powerful.
2: Tegnap este nagyon erőteljes volt.
1: Back at my church last night we had a tabernacle of David meeting ourselves.
2: A mi gyülekezetünkben is tegnap este vagy előtte való este Dávid sátorás alkalom volt. Az emberek imádták az Urat, táncoltak.
1: Praying in the spirit, getting
2: szellemben imádkoztak, szabadultak.
1: But the next morning the devil's knocking on their door.
2: De másnap reggel az ördög ott fog kopogtatni az ajtójukon.
1: They need to be strong in the Lord every day of the week.
2: A hét minden napján erősen kell álljanak az Úrban.
1: Okay, so on my journey, I obeyed the Lord.
2: Szóval az én utam során engedelmeskedek az Úrnak.
1: Jesus said, teach them to obey everything I've commanded you.
2: Jézus azt mondta, hogy tanítsd meg, hogy engedelmeskedjenek mind annak, amit én tanítottam.
1: So pastors, teachers, apostolic
2: people, will
1: you listen to me?
2: Tanítók, apostoli emberek, ide figyeltek egy kicsit?
1: Jesus gave us the key to discipleship here.
2: Jézus itt megadta nekünk a tanítványképzés kulcsát.
1: The things that I have taught you to obey.
2: Azt mondja, hogy tanítsátok meg őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek.
1: The way that I have commanded you.
2: Utasítsátok arra az útra, amit én utasítottam nektek. Szóval, ahogy megtanuljátok Jézus életét élni, megtanultok engedelmeskedni neki személyes életetekben, a házasságotokban.
1: You are learning how to spend an hour with the Lord every day.
2: Megtanultok egy órát tölteni az Úrral naponta.
1: You are learning how to live with integrity in your finances.
2: Megtanultok tisztességesen élni
1: az anyagiakban is. You are learning how to obey and answer God's call.
2: Megtanultok engedelmeskedni és elfogadni Isten hívását, elhívását. De közben átadjátok-e ezt másoknak, tanítok-e másokat? A tanítványi élet alapjait.
1: Is that you teach them,
2: tehát a tanítványi élet alapja az, hogy tanítok, megmutatjátok az embereknek, és utána szabadon bocsátjátok őket, elengeditek őket. Ezt tanította nekünk Jézus.
1: They walked with him for 3 years and he taught them.
2: 3 évig járt a tanítványaival, és tanította őket. És példát mutatott az életével nekik. És utána elbocsátotta
1: This
2: őket.
1: Is more than just preaching.
2: Ez több, mint prédikálás.
1: This is learning how to invest your life in people.
2: Ez az, mikor megtanulsz mások életébe befektetni a saját életedből.
1: For the members of our church.
2: A gyülekezetünk tagjai számára 1 éves tantervet írtam.
1: Basically teaching them how to obey God in every area of their life.
2: Gyakorlatilag megtanítjuk őket, hogy az életük minden területén Isten beszédére figyeljenek. És volt valami, ami nagyon stratégikus volt. Isten megadta nekem ezt a tantervet, 1 éves időszakra megírtam.
1: And then I established a team.
2: És utána felállítottam egy csapatot.
1: 2 women, 2 men, and myself.
2: 2 nő, 2 férfi, és jó
1: magam. And I asked them if they would help me disciple our church.
2: És megkérdeztem, hogy segítenének-e tanítványát képezni a gyülekezetünket.
1: The reason why my wife was stressed out was because I was doing it all by myself.
2: A feleségem azért volt elfáradva, mert mindent egyedül
1: There
2: csináltam.
1: There are hundreds of people with hundreds of needs.
2: Több száz ember van több száz szükséggel.
1: And I was doing it all by myself.
2: És én mindent egyedül végeztem.
1: How many of you know it's impossible for one man to meet hundreds of needs every week?
2: Hányan tudjátok azt, hogy lehetetlen egy embernek, hogy több száz szükséget betöltsön egy hét alatt?
1: So since I couldn't meet everybody's needs,
2: mivel nem tudtam minden szükséget kielégíteni, ezért a feleségemnek is be kellett segíteni.
1: So pressure was on her.
2: Ezért nyomás volt rajta.
1: I couldn't do it all.
2: Én nem tudtam mindent elvégezni. Ő sajnált engem.
1: She carried the weight of the ministry on her shoulders.
2: És a szolgálat terhét a vállain cipelte.
1: Brothers, listen to me.
2: Testvéreim, figyeljetek.
1: Don't put all that pressure on your wife.
2: Ne helyezzétek ezt a terhet a feleségetekre.
1: You are making a mistake if you're not working as a team.
2: Nagy hibát követtek el, hogyha nem csapatban dolgoztok.
1: You must find key men and women, faithful men and faithful women,
2: kulcs embereket kell találnotok, hűséges férfiakat, nőket, és csapattá felállítani őket.
1: Are you going to limit your success?
2: Vagy máskülönben korlátozzátok a sikereteket. Valaki tud áment mondani erre?
1: So you have to disciple your team. You disciple your team.
2: Szóval te tanítványozod a csapatodat.
1: So I taught them this curriculum. My team.
2: Hogy a csapatomnak megtanítottam ezt a tantervet.
1: And then I said, let's identify strong leaders in our church that can disciple other people.
2: Nevezzünk meg erős vezetőket a gyülekezetünkben, akik másokat tudnának tanítványozni.
1: And so we just started talking to people and said, are you willing to invest your life into someone else?
2: És elkezdtünk emberekkel beszélgetni, és megkérdeztük, hogy kész vagy arra, hogy az életedet befektesd másokba?
1: Would you commit 1 year?
2: Odaszánnád magad egy évre?
1: And I had about 12 men and 12 women.
2: És körülbelül 12 férfi és 12 nő jött
1: össze. And so we trained them how to be a discipleship coach.
2: Úgyhogy kiképeztük őket arra, hogy hogyan legyenek tanítványképző,
1: edzők.
2: Megkérdeztem a gyülekezetemet, hogy hányan vannak, akiknek nincs szellemi atyuk az életükben. És egy vasárnap reggel megkérdeztem azt is a gyülekezettől, hogy hányan nem képeztetek még tanítványokat. Az emberek 95%-a felemelte a kezét. És én is felemeltem a kezemet.
1: And then I asked, how many of you want to be discipled? You would like to have a discipleship coach.
2: És megkérdeztem, hogy hányan szeretnétek tanítványokká válni, hányan szeretnétek, hogyha erre képeznétek.
1: I was hoping to have maybe 20%.
2: Reménykedtem, hogy azért úgy 20%.
1: But they all raised their hand.
2: De mindenki felemelte a kezét.
1: And I went, ah!
2: És azt mondtam, ah!
1: Greatest thing that's ever happened in the history of our ministry.
2: A szolgálatunk történetében a legnagyszerűbb dolog volt ez.
1: Was God saying you must disciple people?
2: Hogy Isten azt mondta, hogy tanítványokat kell képezned.
1: So we trained leaders and we put them together in small groups.
2: Vezetőket képeztünk ki, és kis csoportokat alkottunk.
1: And I taught the principles of discipleship for a year.
2: Egy évig tanítottam a tanítványság alapelveit.
1: And groups of 4 and 5 women were meeting with a female discipleship coach.
2: És 4-5 nő találkozott egy női edzővel, 4-5 férfi ember pedig a férfi tanítványképzővel.
1: And they would watch the video or they would listen to the audio of the lesson.
2: És megnézték a videót, vagy az audio felvételt a tanításról, utána csoportként összejöttek, és ez a tanítványképző a legjobb barátjukká vált.
1: Week after week this took place.
2: Ez hetente így történt.
1: And we trained our discipleship coaches to understand the nature of what they were doing.
2: Megtanítottuk a tanítványképzőinket, hogy megértsék annak a természetét, amit végeznek. Mert hogy Amerikában és Európában is mindkét helyre igaz.
1: We think that the teaching material is the answer.
2: Úgy gondoljuk, hogy a
1: We think that people just need more
2: instruction. Akit tanítunk, az a válasz a kérdéseinkre. Úgy gondoljuk, hogy az embereknek több utasításra van szükség. És az emberek csak kapják az utasításokat, újabb utasítást, de nincs kapcsolatuk. De az embereknek leginkább szellemi atyára vagy szellemi anyára van szükségük. Nagyon sok tanítónk van, de nincs elég atya. Mindenki itt van, velem van?
1: And you can't make spiritual fatherhood happen.
2: Nem lehet kierőszakolni a szellemi
1: atyaságot.
2: De egy olyan környezetet kell teremteni, ahol a Szent Szellem ezt el tudja végezni.
1: Does everybody understand that?
2: Mindenki érti ezt?
1: You must value it so much that you create a culture where you release ministry to your leadership team.
2: Annyira értékelni kell ezt, hogy egy olyan légkör alakul ki, hogy szolgálatot adsz át a vezetőidnek. Ti is azt a hibát szeretnétek elkövetni, amit én tettem évekig, hogy mindent én kell elvégezzek. Teljesen ki fogtok merülni.
1: Wear your wife out.
2: Kimerül a feleségetek.
1: And you won't ever release anybody into ministry.
2: És soha senkit nem fogtok kibocsátani, elküldeni a szolgálatba. Szóval ezek a tanítványképzők hetente három alkalommal találkoztak a csoportjukkal. Felhívták telefonon, vagy leültek kávézni.
1: And then God began to help them expose areas of their life where there were weaknesses.
2: És Isten elkezdte felfedni azokat a területeket az életükben, ahol gyengék voltak.
1: The goal at the end of the year, we had a year-end goal. You want to have that? You want me to share that with you?
2: Volt egy célunk, egy egyéves célunk, hogy mit szeretnénk elérni az egy év végére. Szeretnétek, hogy elmondjam? Írjátok le, ez volt a cél.
1: Goal. What we were hoping is that there would be a spiritual father or spiritual mother relationship that would develop between the discipleship coach and the people.
2: Szellemi atya, szellemi anya kapcsolat alakul ki a tanítványképző és a tanítvány között.
1: You can't make it happen, but the Holy Spirit would begin working with that.
2: Ezt nem lehet kierőszakolni, de a Szent Szellem dolgozhat ezen.
1: At the end of the year, we were hoping to identify areas where Satan was exploiting in the people's lives.
2: Abban reménykedtünk, hogy év végére felfedünk olyan területeket, ahol az ördög lopott az emberektől.
1: To help people overcome the devil, you need to know a little bit about their life.
2: Ahhoz, hogy segíteni tudj az embereknek, hogy legyőzzék az ördögöt, tudnod kell, hogy hol gyengék. Egy másik dolog, amit szerettünk volna elérni az egy év végére,
1: these people who are being discipled to become disciplers of others.
2: Hogy ezek az emberek, akiket tanítvánnyá képeztek, más embereket kezdjenek el tanítványozni.
1: The basic strategy that we are employing at our church now.
2: Tehát ez az alapstratégia, amit most alkalmazunk a gyülekezetünkben.
1: Every 4 months in our church there are people that have an opportunity to connect with a discipleship coach.
2: Minden négy havonta lehetőségük van az embereknek ahhoz, hogy csatlakozzanak egy tanítványképzőhöz.
1: And they go through a whole year of getting grounded in the Word of God.
2: És egy teljes évet töltenek azzal, hogy megszilárdulnak az Isten beszédében. És akkor ők maguk is tanítványképzőkké válnak.
1: And when a person gets born again in our through our ministry, they automatically have a discipleship coach.
2: A szolgálatunkban újjászületik, automatikusan mellé rendelünk egy tanítványképzőt, egy tanítványozó embert.
1: And it's created a culture that disciples people.
2: És ez egy olyan környezetet, kultúrát teremtett, ami tanítványjá képzi az embereket. De ez nagyon sok munka.
1: But I don't do it by myself.
2: De nem egyedül végzem.
1: We have a team.
2: Two men, two women, and myself, and every week we work together. És minden héten együtt működünk, hogy a tanítványképző folyamatunkat aktívan tartsuk, és sikeres legyen.
1: You will never be able to disciple the nations if you can't disciple the members of your own congregation.
2: Soha nem fogsz tudni nemzeteket tanítvánnyá képezni, hogyha nem vagy képes a saját gyülekezetedet tanítványozni.
1: My encouragement to you is that you leave this place and you take this to heart.
2: És én arra bátorítalak, hogy mikor kimész erről a helyről, szívleld meg ezt a dolgot.
1: And you start asking God for a prophetic vision.
2: És kezd Istentől elkérni a prófétai látást.
1: Amen.
2: Amen.
1: Okay, let's change gears for just 10 minutes.
2: Akkor most 10 percre váltsunk sebességet.
1: Let's think outside of our local church and let's talk about a region.
2: Most gondolkodjunk a helyi gyülekezetünkön kívül és régióban gondolkodjunk.
1: You know, you need a right vision for your city. For your region, you need the right vision for it also.
2: Tudjátok ugye, hogy megfelelő látásra van szükségetek a régiótokkal kapcsolatban.
1: Alan and Franz have been talking about an apostolic team.
2: Alan és Franz apostoli csoportról, apostoli
1: It's
2: csapatról
1: my first time
2: beszélt.
1: At the School of the Word here in Graz.
2: Én először vagyok itt Grazban a szó iskoláján.
1: But I know that you talk about this. This is the language of this school.
2: De tudom, hogy beszéltek erről, mert ez ennek az iskolának a nyelvezete.
1: So I'm assuming that you've been taught a lot of these things that we're talking about now.
2: Úgyhogy feltételezem, hogy sok mindent tanultatok már arról, amiről most beszélek.
1: And I was really excited to hear what Alan said yesterday about multiplication and addition.
2: És nagyon örültem annak, amit Alan tegnap mondott a hozzáadásról és a sokszorozódásról. Ezt felfogtátok?
1: Through the establishing of an apostolic team, multiplication happens within the kingdom.
2: Tehát, hogy az apostoli csapat felállásával a királyságon belül sokszorozódás történik.
1: You can work in addition by yourself.
2: Egymagad dolgozhatsz
1: But if
2: azon,
1: you can
2: hogy
1: become part of an apostolic
2: növek,
1: team in a region, you can begin to multiply
2: de
1: the kingdom.
2: De hogyha egy apostoli csapat tagja leszel a környékeden, akkor sokszorozódást láthatsz meg a királyságban.
1: And so for many years in our city, I led a citywide prayer group.
2: Évekig vezettem egy városi imát a városunkban.
1: Every week we would meet and pray.
2: Minden héten találkoztunk és imádkoztunk.
1: Intercessors,
2: közbenjárók,
1: marketplace people,
2: üzletemberek,
1: pastors and teachers,
2: pásztorok, tanítók.
1: They would all come and we would pray.
2: Összejöttünk és imádkoztunk.
1: We had great prayer, but we did not impact the city.
2: Nagyszerű ima alkalmaink voltak, de nem voltunk hatással a városra.
1: Year after year after year, we praying together, but not impacting the city.
2: Évről évre együtt imádkoztunk, de nem voltunk hatással a városra.
1: 10 years passed.
2: Eltelt 10 év.
1: And I shut it down.
2: És én befejeztem.
1: We're not doing this anymore.
2: Már nem csináljuk ezt.
1: Some people were angry with me.
2: Néhányan megharagudtak rám emiatt.
1: And they wanted to go pray together.
2: Össze akartak jönni együtt imádkozni.
1: Fine with me.
2: Azt mondtam, hogy felőlem rendben van, de én nem veszek most már ebben részt.
1: I had the same problem I had with our congregation.
2: Ugyanaz a problémám volt, mint a gyülekezetemben. Mindenki azt várta, hogy én egyedül végezzem el. Nem csapatot állítottunk fel.
1: So I found three other pastors that cared about the kingdom.
2: Találtam három másik pásztort, akik a királyságban mozogtak.
1: And I asked them if they would meet with me and pray for one year.
2: És megkérdeztem őket, hogy találkozhatnánk-e egy évig rendszeresen imádkozni.
1: Every Tuesday morning
2: és beleegyeztek. Minden kedd reggel 6 órakor összejöttünk imádkozni egy éven át.
1: And during that time God began to show us things.
2: És abban az időben az Úr elkezdett megmutatni nekünk dolgokat.
1: And we worked on a vision.
2: És kidolgoztunk egy látást.
1: And I'm talking about a region right now, so I'm giving you some encouragement on how to impact your city and your region.
2: És most régióról beszélek, tehát szeretnék bátorítást adni nektek, hogy hogyan hassatok a városotokra és
1: régiótokra.
2: Először egy célt kellett találjunk, és utána határozzuk meg a folyamatot.
1: Okay, listen.
2: Figyeljetek.
1: I've gone to many conferences myself.
2: Én magam is nagyon sok konferencián voltam már.
1: I've heard wonderful teaching.
2: Nagyszerű tanításokat hallottam, mint ahogy ti is.
1: But I've struggled at really implementing it in my life.
2: De sokat küzdöttem azzal, hogy ténylegesen beépítsem a mindennapi életbe.
1: One, step two, step three, step
2: Néha
1: four.
2: Szükségünk van első lépésre, második lépésre, harmadik lépésre,
1: so
2: negyedik lépésre.
1: Now is not a word from God for you. I'm just trying to help you put this in practice.
2: Tehát amit én most elmondok, az nem egy üzenet Istentől számotokra, hanem szeretnék segíteni, hogy a gyakorlatba átültessétek a dolgokat.
1: You can begin operating in.
2: Van néhány alap, amiben elkezdhettek működni.
1: So for our city,
2: hát a városunk számára találtam három másik embert, tehát négyen voltunk, akik ugyanúgy gondolkodtak a királyságról.
1: Tehát
2: utána meghatároztuk a célunkat. Először meghatároztuk a
1: célunkat,
2: és most régióról beszélek, tehát szeretnék bátorítást adni nektek, hogy hogyan hassatok a városotokra és régiótokra. Először egy célt kellett találjunk, és utána határozzuk meg a folyamatot.
1: Okay, listen.
2: Figyeljetek.
1: I've gone to many conferences myself.
2: Én magam is nagyon sok konferencián
1: I've heard
2: voltam
1: wonderful
2: már.
1: Teaching.
2: Nagyszerű tanításokat hallottam, mint ahogy ti is.
1: But I've struggled at really implementing it in my life.
2: De sokat küzdöttem azzal, hogy ténylegesen beépítsem a mindennapi életbe. Néha szükségünk van első lépésre, második lépésre, harmadik lépésre, negyedik lépésre.
1: A word from God for you. I'm just trying to help you put this into practice.
2: Tehát amit én most elmondok, az nem egy üzenet Istentől számotokra, hanem szeretnék segíteni, hogy a gyakorlatba átültessétek a dolgokat.
1: You can begin operating in.
2: Van néhány alap, amiben elkezdhettek működni.
1: So for our city,
2: hát a városunk számára találtam három másik embert, tehát négyen voltunk, akik ugyanúgy gondolkodtak a királyságról.
1: And then we defined our purpose.
2: Utána meghatároztuk
1: a célunkat.
2: Először meghatároztuk a

0: szükségünk van első lépésre, második lépésre, harmadik lépésre, negyedik lépésre.
1: A word from God for you. I'm just trying to help you put this into practice.
0: Tehát amit én most elmondok, az nem egy üzenet Istentől számotokra, hanem szeretnék segíteni, hogy a gyakorlatba átültessétek a dolgokat.
1: You can begin operating in.
0: Van néhány alap, amiben elkezdhettek működni.
1: So for our city,
0: hát a városunk számára találtam három másik embert, tehát négyen voltunk, akik ugyanúgy gondolkodtak a királyságról.
1: And then we defined our purpose.
0: Utána meghatároztuk
1: first
0: a célunkat.
1: We defined a theological agreement.
0: Először meghatároztuk a teológiai közös nevezőt.
1: Now this is important.
0: Ez fontos.
1: Because you can spend a lot of time with other pastors or ministry teams in the city and then divide over some theological disagreement.
0: Mert nagyon sok időt eltölthetsz pásztorokkal a városodban imádkozva, és utána valami teológiai nézeteltérés miatt szétváltok.
1: Does that happen to any of you?
0: Megtörtént ez már valamelyikőtökkel?
1: Anybody ever had that happen?
0: Volt már valaki, aki ezt tapasztalta?
1: Raise your hand.
0: Kezeket fel.
1: Okay, well, in America we argue, in Europe people don't argue.
0: Amerikában szoktunk vitatkozni, ezek szerint ti nem vitatkoztok annyit.
1: So we identified what we called the theological short list.
0: Szóval megneveztünk egy úgynevezett teológiai rövid listát. Ezek azok a dolgok voltak, amikben egyetértettünk, és amire felépíthetjük a csapatot. Szeretnétek, ha elmondanám?
1: Okay, there are five of them.
0: Öt pont van.
1: Real quickly, here's
0: gyorsan
1: number
0: elmondom.
1: One.
0: Az első.
1: We agreed on the supremacy of Christ.
0: Egyetértettünk Krisztus felsőrendűségében.
1: If you don't understand the supremacy of Christ, ask Dad Allen to teach you next session.
0: Ha nem értitek Krisztus felsőrendűségét, akkor kérjétek meg Ellent, hogy tanítson erről.
1: The second thing we agreed upon was the authority of the scriptures.
0: A második dolog, amiben egyetértettünk, az a Isten beszédének a tekintélye. Hányan gondoljátok ezt fontosnak?
1: The third thing we agreed upon was the sinfulness of man.
0: Az az ember bűnös természete.
1: How can anybody get saved if they don't know they're lost?
0: Hogyan menekülhet meg bárki, ha nem tudja, hogy elveszett?
1: The fourth thing we agreed upon
0: a negyedik dolog, amiben egyetértettünk,
1: and the necessity of the gospel.
0: Az evangélium ereje és szükségessége.
1: Five, the fifth thing that we agreed upon was our calling to answer the Great Commission.
0: A nagy parancsolatra való elhívásunk.
1: Now when all of us looked at one another and we said yes,
0: és amikor mind egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy igen, erre már tudunk építeni,
1: the kingdom upon this,
0: a királyságot már tudjuk erre építeni.
1: Then we gave each other assignment. You go find three other pastors that agree and bring them here.
0: Akkor feladatot adtunk egymásnak, hogy te elmész, találsz három másik pásztort, aki egyetért ezekkel a dolgokkal. Te is elmész, három embert találsz, te is hármat. És abban reménykedtünk, hogy 12 pásztor találunk a városban, akik egyet tudnak érteni velünk az apostoli tanításokban. Ez évekbe telt, mire véghez vittük.
1: But we've had great success with this.
0: De nagyon sikeres volt.
1: And then once we gathered a group of men and women that would agree upon our theological foundations,
0: a férfiak és nők csoportját, akik a teológiai alapokban egyetértenek velünk,
1: we committed to the spirit of unity.
0: Akkor odaszántuk magunkat az egység szellemébe.
1: A lot of people talk about unity, but they don't actually live in unity.
0: Nagyon sokan beszélnek az egységgel, miközben nem élik meg az egységet. Tudjátok, ez a királyságnak egy központi jellemzője.
1: An eternal attribute of the Godhead.
0: Az egység az Isten főségnek az örökké való
1: Father,
0: tulajdonsága.
1: Son,
0: Atya, Fiú, Szellem.
1: An incredible harmony and unity of the Godhead.
0: Elképesztő harmóniában és egységben
1: unity,
0: vannak.
1: Unity pleases God's heart.
0: Az egység kedves Isten szívének.
1: Come on, you know these things, right?
0: Ezeket tudjátok,
1: Psalm
0: nem?
1: Psalm 133, behold thou good.

0: mint harmadik Zsoltár. Mi szép és mi gyönyörűséges, mikor a testvérek egységben vannak.
1: I mean, this was the central focus of his high priestly prayer in John 17.
0: János 17-ben ez volt Jézus főpapi imájának a központi kérdése.
1: Yes. John 17, 20 and 21.
0: János 17:20-21. Jézus azt imádkozott. Atyám, nem csak ő értük imádkozok, hanem azokért is, akik hinni fognak a szavuknak.
1: That they would be one.
0: Hogy egyek legyenek.
1: Just as you, Father, in me, and I am in you.
0: Ahogy én te benned vagyok,
1: that
0: és te én bennem. Hogy ők bennünk legyenek. Hogy a világ elhiggye, hogy te küldtél engem. Ez erőteljes. Ez az egység célja.
1: That the world would come to faith about Christ.
0: Hogy a világ hitre jusson Krisztusban.
1: Now, one of the problems that we have when we're forming teams.
0: Az egyik problémánk csapat építéskor a test.
1: It's nasty.
0: Ez nagyon csúnya.
1: It's ugly. It's sloppy.
0: Hanyag.
1: Soupy.
0: Folyékony.
1: Flesh.
0: A test.
1: Competition.
0: Versengés.
1: Pride.
0: Büszkeség.
1: Arrogance.
0: Arrogancia.
1: Greed. Come on.
0: Kapzsiság.
1: So we have to die to these things.
0: Szóval meg kell halnunk
1: in order
0: ezeknek.
1: To build a team.
0: Azért, hogy csapatot tudjunk építeni. Olyan csapatot, aki eléri
1: a
0: várost.
1: I'm going to give you three more things and then I'm going to stop because you guys are done. I can tell.
0: Még három dolgot mondok el, utána befejezem, mert látom, hogy elfáradtatok.
1: Franz, thanks for giving me the last session.
0: Franz, köszönöm, hogy az utolsó tanítást adtad nekem.
1: I get the leftovers.
0: Az enyém a maradék.
1: Listen, unity is not unity unless it's functional.
0: Figyeljetek, az egység nem igazán egység, hogyha nincs funkciója.
1: Do you understand that? Unless you can work with it, it's not unity.
0: Ha nem tudtok dolgozni vele, akkor az nem egység.
1: People say they're unified, but they can't cooperate.
0: Az emberek szokták mondani, hogy egységben vannak, de nem tudnak együttműködni.
1: So I'm going to give you three ways to find functional unity within a region.
0: Úgyhogy három dolgot mondok el, amivel funkcionális egységet tudtok találni.
1: Come on, write this down.
0: Írjátok le.
1: Number one.
0: Az első.
1: Authentic relationships.
0: Őszinte kapcsolatok.
1: I would love to teach more about this, but
0: szívesen tanítanék többet erről, de biztos vagyok benne, hogy értitek.
1: That we need to be real with one another.
0: Hogy őszinték kell legyünk egymással, bizalmat kell kiépítsünk egymás között, szeretet, áldozatkészség, és időt kell töltsünk egymással, hogy ilyen kapcsolatot építsünk ki.
1: Tehát
0: ez a működőképes egységhez szükség van az őszinte kapcsolatokra.
1: A
0: kettes pont. A működőképes egység átformáló imát jelent.
1: And you understand this, you must pray.
0: Értitek ezt? Muszáj imádkoznotok. És oda kell szánnotok magatokat az átformáló
1: imának.
0: Tehát a működőképes egység fogja az őszinte kapcsolatokat és az átformáló imát. Megvan ez a kettő?
1: Okay, one more. This number three.
0: Rendben, a harmadik.
1: Intentional mission.
0: Szándékos misszió.
1: That we are going to work together.
0: Hogy együtt fogunk működni.
1: We're gonna live together.
0: együtt élünk,
1: we're going to pray together,
0: együtt imádkozunk,
1: and we're going to identify mission and work together in our city.
0: És együtt fogjuk meghatározni a missziót és a munkát a városunkban.
1: And this will help you begin to build a team.
0: És ez segíteni fog abban, hogy elkezdjetek
1: and
0: csapatot kiépíteni.
1: One last thing.
0: És egy utolsó dolog.
1: Can we stop ignoring the office of the evangelist?
0: Lehetséges lenne, hogy ne mellőzzük továbbra is az evangélisták szolgálatát.
1: We have pastors and teachers.
0: Vannak pásztorok, tanítók.
1: We focus on apostles and prophets.
0: Nagy hangsúlyt fektetünk az apostolokra, profétákra. De ha a városunkat meg akarjuk nyerni, ha meg akarjuk nyerni a nemzetünket, akkor tisztelnünk kell az evangélista hivatalát. És meg kell találnunk ezt az ajándékot. Fel kell ismernünk ezt az ajándékot. És be kell hozzuk az apostoli csapatunkba ezt az ajándékot.
1: Amen. God bless you all.
0: Amen. Az Úr áldjon meg.

0: Elhangzott Ron Kerdolf, Királyság stratégiái a helyi gyülekezetben és a város elérése című tanítása.
1: Ez volt a Neked Szól.
2: Ez volt a Neked Szól.
1: Aktuális bibliai tanítások.
3: Aktuális bibliai tanítások.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Szansz műsorán.
2: A következő percekben Steve Tetzerov kapcsolatokat romboló fegyverek című tanítását hallhatjuk.
3: Many people come to our home who are not believers.
4: A mi otthonunkba is eljön sok ember, aki nem hívő.
3: And we didn't do anything other than just serve them something to drink and give them something to eat and talk with them.
4: És lehet, hogy csak adunk neki nekik valamit enni, meg inni, meg beszélgetünk velük.
3: And they say, boy, what it is about your home?
4: És azt mondják, hogy mi van itt a ti otthonotokban?
3: They sense a quality of life, something impacts them.
4: Egy olyan életminőséget éreznek, ami hat rájuk.
3: And it opens their heart for change.
4: És kinyitja a szívüket a változásra.
3: Makes them hungry for what God has.
4: És éhessé teszi őket arra, amit Isten nekik akar adni.
3: And I want to strongly implore you, ask you, please, I beg of you.
4: És nagyon komolyan könyörgöm, esedezem nektek.
3: Nurture what you have.
4: Hogy erősítsétek azt, amitek van.
3: And protect what you have.
4: És védjétek azt, amitek van.
3: You've got to protect it.
4: Védeni kell.
3: We don't give the enemy room.
4: Nem adunk teret az ellenségnek.
3: To spoil our culture.
4: Arra, hogy elrontsa kultúránkat.
3: And every one of us in the room carries responsibility for that.
4: És ebben a teremben mindenki felelős ezért.
3: If God values relationship,
4: hogyha Isten értékeli a kapcsolatokat,
3: we have a common life with Him.
4: Ebben a közös életben, amit vele élünk.
3: And we share a common destiny and purpose.
4: És ugye közös a rendeltetésünk és a célunk is.
3: And now we share that common life with each other, and we also share a common destiny.
4: És most már közös az életünk egymással is, és közös a rendeltetésünk.
3: Relationships is the one thing Satan wants to attack.
4: A kapcsolatok az, amit a sátán meg akar támadni.
3: He is your enemy, he's the enemy of the church, he's God's enemy.
4: Ő a ti ellenségetek, az egyház ellensége és Isten ellensége.
3: And he hates relationships.
4: És gyűlöli a kapcsolatokat.
3: He hates encouragement.
4: Gyűlöli a bátorítást.
3: He hates acceptance.
4: Az elfogadást.
3: He hates respect.
4: A tiszteletet. Gyűlöli.
3: He hates attention and recognition and praise.
4: Az egymásnak adott figyelmet, dicséretet és elismerés.
3: All the things that are God's values, Satan hates with a passion.
4: Sátán szenvedélyesen gyűlöl mindent, ami Istennek értékes.
3: Paul says in 2 Corinthians 2 verse 11 that we're not to be ignorant of the devil's schemes.
4: Pál azt mondja a 2 Korintus, hol a Bibliám? A 2 Korintus 2.
3: Satan will do everything in his power to stop these kinds of relationships from forming and continuing.
4: Hogy nem szabad tudatlannak lennünk a sátán tervei, trükkjei iránt, hiszen ő mindent megtesz azért, hogy ezeket a kapcsolatokat elrontsa.
3: In Matthew 11:12, the Bible teaches that the kingdom of God suffers violence.
4: A Máté 11:12-ben azt tanítja a Biblia, hogy Isten királysága erőszakot szenved.
3: That is, wherever the kingdom begins to manifest,
4: vagyis bárhol is kezd el megnyilvánulni a királyság,
3: there will always be a violent reaction of darkness of Satan against it.
4: A sötétség, a sátán mindig erőszakosan ellene áll és támad.
3: Every church that begins that has a kingdom vision.
4: Minden olyan beinduló gyülekezet, aminek királyságos látása van.
3: Carries the kingdom of God.
4: Ami Isten királyságát hordozza magában.
3: Every house group.
4: Minden házi csoport.
3: Every worship team.
4: Minden dicsőítő csoport.
3: Any apostolic team.
4: Bármely apostoli csoport.
3: Satan hates.
4: Sátán mindezeket gyűlöli.
3: And the moment it starts to raise its head, or the moment it starts to want to move forward, there's going to be a reaction against it.
4: És abban a pillanatban, ahogy egy ilyen kezdeményezés felüti a fejét és elkezd előre nyomulni, azonnal ellenállásba ütközik.
3: Hocsmo nocsmo, whether we like it or not, we are going to be in a warfare.
4: Akár tetszik, akár nem, háborúban leszünk azonnal.
3: We have an enemy.
4: Mert van egy ellenségünk.
3: And the enemy's intention is to limit or to put wedges in our relationships.
4: És az az ellenségnek a szándék, hogy akadályozza a kapcsolatainkat, illetve azokba ilyen mindenféle falakat, akadályokat állítson fel.
3: If the kingdom of God moves forward in the power and the energy of relationships.
4: Amikor Isten királysága az a kapcsolatok erejében, energiájával mozdul előre.
3: The enemy wants to spoil them.
4: Akkor az ellenség azokat tönkre akarja tenni.
3: He wants to spoil the potential of your marriage.
4: el akarja rontani a házasságodban rejlő lehetőséget.
3: Because the two of you together represent incredible power.
4: Mert ketten együtt elképesztő erőt képviseltek.
3: He wants to limit and spoil the offspring that the two of you bring up.
4: Korlátozni akar és zsagadályozni azokat az utódokat, akik kettőtöktől születnek.
3: And he wants to stop and spoil this kind of kingdom culture that you have.
4: És le akarja állítani és el akarja rontani azt a bizonyos királyságos kultúrát, ami van köztetek.
3: That you have created. Therefore we've got to be wise.
4: Amit létrehoztatok, ezért bölcsnek kell lennünk.
3: We've got to recognize what responsibility I carry.
4: Fel kell ismernünk egyénileg, hogy milyen felelősséget hordozunk.
3: When Jesus was born, the kingdom of darkness rose up to try to kill him immediately through Herod.
4: Amikor Jézus megszületett, akkor Herodesen keresztül a sötétség egész birodalma rögtön felállt és megpróbálta elpusztítani őt.
3: When he was revealed through baptism and then led into the wilderness, the evil one tried to stop him through temptation.
4: Amikor a bemerítkezésen keresztül és utána a pusztába vonulásán keresztül Jézus megnyilvánult, a sátán azonnal a kísértéseivel tönkre akarta őt tenni.
3: And then Jesus gathers his team together.
4: Aztán Jézus összegyűjtötte a csapatát.
3: And throughout his time with his men, we see an ongoing attack upon their relationships.
4: És amíg együtt volt a tanítványaival, folyamatosan látjuk, hogy támadás alatt voltak a kapcsolatai.
3: The disciples themselves were tempted to discuss among themselves who was the greatest.
4: Maguk a tanítványok is abba a kísértésbe estek, hogy megtárgyalják egymás közt, hogy ki a nagyobb.
3: And Jesus needed 3 years to sow into them, to root out these seeds that could potentially destroy this apostolic team.
4: És Jézus 3 éven keresztül táplálta őket és adott nekik, és próbálta kigyomlálni az életükből azokat a magokat, amelyek tönkretehették volna, ha felnőnek
3: sometimes
4: ezt a kedvűrű apostoli csapatot.
3: Sometimes it got so bad that James and John's mother came and tried to ask for their sons to be put in the highest places.
4: Néha annyira rossz volt a helyzet, hogy már Jakabnak és Jánosnak az anyukája is oda jött és kérte, hogy a lehetőleg az ő fiai a legmagasabb helyet kapják
3: Now,
4: meg.
3: How do you think that came across for the other guys whose moms weren't around?
4: Szerintetek mit éreztek ilyenkor a többi fiúk, akinek az anyukája nem volt a közelben?
3: We see the enemy influencing Peter.
4: Látjuk, hogy az ellenség befolyásolta Pétert.
3: Jesus recognizes it, says get behind me, Satan.
4: És Jézus felismerte, és azt mondta, hogy kerülj mögém, Sátán.
3: The enemy took advantage of Judas when he entered him in order to betray Jesus and send the team scattering.
4: A sátán beköltözött ugye Júdásba, aki eldöntött, hogy elárulja Jézust, és ezzel az egész csapat is szétszóródott.
3: Whose responsibility is it not to give Satan any room?
4: Kinek a kötelessége az, hogy ne adjon helyet a sátánnak?
3: Point at Polly. Everybody point at Polly.
4: Mutogassatok, mindenki mutasson Pallyra, hogy az ő.
3: It's impossible. Polly can't do that.
4: Tehát ez lehetetlen. Polly ezt nem tudja elvégezni.
3: You have to.
4: Nektek kell ellenállni.
3: Just point at yourself. It's my responsibility.
4: Mutass magadra, az én kötelességem.
3: It's my responsibility.
4: Az én kötelességem.
3: Yeah. A little later in the Bible, Satan tries to stop the New Testament church with internal disputes.
4: Később a Bibliában az új szövetségi gyülekezetet a sátán belső vitákkal próbálja szétzülleszteni.
3: We find the first in Acts chapter 6 and the apostles quickly found a solution.
4: Az Apostol 6-ban találjuk az első ilyen esetet, és az apostolok nagyon gyorsan megtalálják a megoldást.
3: The devil tried to stop the dynamic team of Paul and Barnabas.
4: A Pál és Barnabás alkotta erőteljes csapatot is megpróbálta a sátán.
3: Through a dispute over John Mark, causing a major split.
4: Azáltal, hogy János Márknak a távozása, cserbenhagyása a
3: The Corinthian church in 1 Corinthians is riddled with strife and division over many issues.
4: A korintusi gyülekezet is nagyon sokféle témában oszlott meg.
3: And we can be sure of this, Satan's kingdom fights hard against godly, Christ-filled relationships.
4: És abban biztos lehetünk, hogy a sátán nagyon erősen harcol a királyságban minden Isten szerinti Krisztussal teli kapcsolat ellen.
3: And what the devil cannot prevent from without, he will always attempt to pervert from within.
4: Amit a sátán kívülről nem tud tönkretenni, azt mindig megpróbálja belülről szétbomlasztani.
3: What the devil cannot prevent from without, he will attempt to pervert from within.
4: Amit a sátán kívülről nem tud megakadályozni, azt mindig belülről próbálja megrontani.
3: And Satan hates koinonia.
4: És a sátán gyűlöli a koinoniát.
3: The greatest power Satan has over kingdom friendship is actually the self-life.
4: A királyságbeli kapcsolatok ellen a sátán legnagyobb fegyvere igazából az önző élet, az önös élet.
3: The devil needs he needs a doorway to get in.
4: Ugye a sátánnak szüksége van egy ajtóra, amin keresztül bejöhet.
3: And he will always attach itself to someone's flesh, to their self-life.
4: És mindig a testhez, mindig az ön élethez, önös élethez kapcsolódik a sátán.
3: This is why when Jesus says he did nothing of his own.
4: Ezért mondta Jézus azt, hogy ő semmit nem cselekedett önmagától.
3: He did the Father's will.
4: Hanem az Atya akaratát cselekedte.
3: He was invincible. There was no room for the enemy to be able to spoil him.
4: Nem volt rajta kapaszkodó, az ellenség sehol nem tudta megközelíteni, hogy elrontsa őt.
3: And Jesus spoke as much about the need to deny self as he did about any other evil.
4: És Jézus ugyanolyan sokat beszélt önmagunk megtagadásáról, mint bármi egyéb gonosz dologról.
3: Self is the inroad of the evil one to the heart and to relationships.
4: Az énen keresztül tud a sátán bejutni a szívünkhöz is, és a kapcsolatainkhoz is.
3: It's the doorway of access to destroy what God is building.
4: Ez az ajtó, amin keresztül be lehet jutni és elrontani azt, amit Isten épít.
3: And it's very opposite of the spirit of the kingdom of God, which is love.
4: És ez nagyon is ellentétes a Isten királyságának a szellemével, ami a szeretet.
3: That's why Jesus said, if anyone wishes to come after me,
4: ezért mondta Jézus, hogyha valaki utánam akar jönni,
3: if you're going to become a kingdom builder with me,
4: hogyha a királyságot akarjátok velem együtt építeni,
3: I'm building a church, I'm building a kingdom,
4: akkor én egy olyan egyházat, egy olyan királyságot
3: építek. That person must first deny himself.
4: Amelyben az embereknek először önmagukat kell megtagadniuk.
3: For there can be no lasting friendship, true koinonia, where self rules.
4: Nem lehet igazi hosszú barátság és igazi koinonia ott, ahol az önszeretet uralkodik.
3: And this is the first thing that we have to make a choice to do. I deny myself.
4: És ez az első döntés, amit meg kell hoznunk, hogy megtagadom önmagamat.
3: I'm not important. What is important is God and His kingdom, His purposes.
4: Nem én vagyok fontos, hanem Isten, az ő királysága és az ő céljai.
3: Sins of self include things like the sins of self-sufficiency.
4: Az énnek a bűneihez tartozik például az önmagunkba való elégségesség, önmagunkra hagyatkozás.
3: Self-sufficiency says, I don't need anyone.
4: Ami azt mondja, hogy nincs szükségem semmire, senkire.
3: Here we go back to that internal conversation, the way that we counsel ourselves.
4: Visszatérünk megint a belső beszélgetésünkhöz, hogy milyen tanácsokat adunk önmagunknak.
3: And we can steer ourselves in the right direction, deny self by acknowledging, no, I need others.
4: És önmagunkat rávehetjük arra, hogy megtagadjuk önmagunkat, és megalázzuk önmagunkat, másokhoz forduljunk, azzal, hogy rávesz, hogy elismerjük, hogy szükségünk van másokra.
3: I can't accomplish something significant, and I certainly can't be a part of God's plans alone.
4: Nem tudok semmi jelentőset elvégezni, és nem tudok Isten tervének részese lenni egyedül.
3: I need the family of God.
4: Szükségem van Isten családjára.
3: I know there are many believers who've been wounded and who've been hurt, and their testimony says, I don't need the church.
4: Tudom, hogy sok hívő van, aki nagyon megsebesült fájdalmakat élt át, és azt mondja most, hogy nincs szükségem a gyülekezetre.
3: That's their pain speaking, and they need to be healed, they need to be restored, there needs to be forgiveness.
4: Ilyenkor a fájdalom beszél belülük, ebből meg kell gyógyulniuk, helyre kell állniuk, meg kell, hogy bocsássanak a többieknek.
3: And do not follow the enemy's lie that leads you down that pathway till you start to confess, no, I don't need anyone else.
4: És ne engedd, hogy az ellenség hazugságai elindítsanak azon az úton, amelyen haladva már azt fogod állítani és megvallani, hogy nincs szükséged senkire.
3: Guard your heart from that deception.
4: Őrizd a szívedet ettől a megtévesztéstől.
3: Guard your heart from self-sufficiency.
4: Őrizd a szívedet az önmagadra hagyatkozástól.
3: Guard your heart from self-centeredness.
4: Őrizd magadat az önközpontúságtól.
3: Self-centeredness says, I'm more important.
4: Ami azt mondja, hogy én fontosabb vagyok.
3: Than you, I matter more.
4: Nálad, én többet számítok.
3: Paul says in his letter to the Ephesians, don't just think merely about your own things, but think about the things of others.
4: Azt mondta Pál az Efézusi levélben, hogy ne csak az önmagatok érdekeivel foglalkozzatok, hanem a másokéval.
3: Have this mind in yourself that was also in Christ Jesus.
4: Az az indulat, az a gondolkodás legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt.
3: Who although he was equal with God,
4: aki noha egyenlő volt Istennel,
3: did not require or did not demand his equality with him.
4: Nem követelte meg magának ezt az egyenlőséget.
3: Instead he humbled himself. He became a servant.
4: szolgáló lett.
3: And he considered the father's things more important than his own.
4: És az atya dolgait fontosabbnak tekintett a sajátjainál.
3: We need to put self-centeredness out of our life.
4: Az önközpontúságot ki kell vetnünk az életünkből.
3: And we do that by hearing God saying to us, we need to know this from him. You are important to me.
4: És ezt úgy tehetjük meg, hogy Istentől halljuk meg, tehát tőle kell tudnunk azt, hogy fontos vagy nekem.
3: Someone who's not discovered their own importance will never be free to value and honor the importance of someone else.
4: Aki még soha nem fedezte fel a saját fontosságát, soha nem lesz képes valaki másnak a fontosságát elismerni és tisztelni.
3: See, I know I'm important to God.
4: Én tudom, hogy fontos vagyok Istennek.
3: I've heard him say it.
4: Hallottam, hogy mondta.
3: He's revealed it to me.
4: Kijelentette nekem.
3: I'm his beloved son.
4: A szerelmes fia vagyok.
3: He loves me.
4: Szeret engem.
3: Very specially.
4: Különleges módon.
3: In Deutsch, yes, ich bin his Lieblingskind.
4: Kedvenc gyereke vagyok németül.
3: I'm his favorite, you know, the teacher's favorite.
4: Tudod, a kedvence vagyok, mint a tanítóknak is vannak kedvencei néha.
3: See, when you discover your freedom, when you discover your place with him.
4: Amikor felfedezed a szabadságodat és a helyedet Istennél.
3: The Bible says that Jesus knew that the Father had put everything in his hands.
4: A Biblia szerint Jézus tudta, hogy az Atya mindent az ő kezébe helyezett.
3: And then what does he do?
4: És aztán mit csinált ezzel?
3: Wash my feet?
4: Mostátok meg a lábamat?
3: No, that's not what he did.
4: Nem ezt tette.
3: He knew he was the man of importance.
4: Ő tudta, hogy ő a fontos ember.
3: So what did he tell his disciples? Wash my feet?
4: És akkor mit mondott a tanítványoknak, hogy most meg a lábamat?
3: No, he took the towel.
4: Ő fogta a törölközőt.
3: He got the water.
4: Ő hozta a vizet.
3: And he washed their feet.
4: És ő mosta meg a lábaikat.
3: To not be self-centered doesn't mean that you carry a low value of yourself.
4: Az, hogy nem vagyunk önközpontúak, nem azt jelenti, hogy rossz az önértékelésünk.
3: Yes, I'm nothing.
4: Ó, igen, semmi vagyok.
3: I'm just not being self-centered.
4: Nem vagyok önközpontú.
3: No.
4: Nem.
3: Now you're being kronéki.
4: Nem, hát ezzel valami más vagy. De.
3: No. When you understand your own importance and value.
4: Amikor megérted a saját értékedet és fontosságodat.
3: When God communicates to you, when you see your value.
4: Amikor Isten ezt el tudja neked mondani, és te meglátod a saját értékedet.
3: Now you're free.
4: Akkor szabad vagy.
3: To see the value and honor the value in those who are around you.
4: Akkor szabad vagy arra, hogy meglásd és tiszteld az értéket másokban körülötted.
3: Now you can put your interests and subordinate them to the interests of others.
4: Most már az érdekeidet alárendelheted a másokénak.
3: Why?
4: Miért?
3: Well, because you know you've got someone who's for you.
4: Mert tudod, hogy van valaki, aki melletted áll, aki érted van ott.
3: Guard your heart from the sins of self-pity. Poor old me, nobody loves me.
4: Őrizzétek a szíveteket az önsajnálat bűneitől. Ó, én szegény, engem senki se szeret.
3: This is the experience that God has available for every one of us.
4: Isten mindannyiunknak rendelkezésére állítja a következőt.
3: Is that we know. We are his beloved son and daughter.
4: Hogy tudjuk és tudván tudjuk kétség nélkül, hogy az ő szerelmes gyermekei vagyunk.
3: And when you know that you're loved,
4: amikor tudod, hogy szeretnek,
3: you're comfortable to be with.
4: Akkor kellemes veled lenni.
3: You don't have to impress, you don't have to. There's nothing you need to do to earn anything.
4: Nem kell hatást gyakorolnod másokra, semmit nem kell tenned azért, hogy rászolgálj valamire.
3: You're just safe to be around.
4: Akkor egyszerűen biztonságos, jól vagy a bőrödben.
3: So guard your heart from self-pity, from a poor old me, a nobody loves me attitude.
4: Tehát őrizzétek a szíveteket ettől az önsajnáló hozzáállástól, hogy ó, én szegény, engem senki se szeret.
3: And finally, watch out for self-ambition.
4: Végül tartózkodjatok az önző törekvésektől.
3: The idea that I will gain success no matter what I have to do or who I have to use.
4: Ami azt mondja, hogy sikeres leszek, akár mit is kell tennem ezért, vagy akár kit is kell felhasználnom ezért.
3: These are hindrances and attacks against relationships that weaken their strength.
4: Ezek a dolgok támadások és akadályok a kapcsolatainkban és azok ellen, és gyengítenek minket.
3: The second area is the area of fear.
4: A második terület a félelem területe.
3: The enemy uses fear because fear is not just an emotion, it's a spirit.
4: Az ellenség azért használja a félelmet, mert az nem csak egy érzés, hanem egy szellem.
3: This is a second attack against friendships.
4: Ez egy második támadás a barátságok ellen.
3: A fear of rejection.
4: Az elutasítástól való félelem.
3: A fear of being hurt.
4: A félelem attól, hogy megsérülünk.
3: A fear of being honest and the hundreds and hundreds of other fears that exist.
4: A félelem az őszinteségtől, és több százféle félelem létezik.
3: Many people carry different sorts of fears with them, and it destroys their chances for meaningful and Christ-honoring relationships.
4: Nagyon sok ember hordoz olyan félelmeket magában, amely lehetetlennek teszi a számukra, vagy akadályozza őket abban, hogy ilyen Krisztus központú kapcsolatokban éljenek.
3: Fear causes us to ask the following kinds of questions in our heart as we approach relationships.
4: A félelem a következő kérdéseket teszi fel a szívünkben, miközben megközelítünk kapcsolatokat.
3: And we can actually live in the house of fear.
4: És élhetünk a félelem házában tulajdonképpen.
3: The house of fear is the what if house.
4: Is the?
3: It's the what if house.
4: Igen, a félelem háza az a mi lesz ha ház.
3: What if they don't like me?
4: Mi lesz ha másiknak nem tetszem?
3: What if they find out about this part of my life?
4: Mi lesz ha kiderül előtte, hogy az életemnek ilyen része is van?
3: What if we have an argument?
4: Mi lesz ha vitatkozunk?
3: What if they find out what I'm really like?
4: Mi lesz ha rájön, hogy milyen vagyok valójában?
3: What if they hurt me?
4: Mi lesz ha fájdalmat okoz nekem?
3: What if they don't keep their promise to me?
4: Mi lesz, hogyha nem tartja be az ígéretét nekem?
3: What if and what if and what if is the house? It's the house of fear.
4: Mi lesz ha ez a félelem háza?
3: And God doesn't want us to live there.
4: És Isten nem akarja, hogy abban éljünk.
3: And the house of fear is a house that limits relationships.
4: A félelem háza akadályozza a kapcsolatokat.
3: And there's an answer to this.
4: De erre van válasz.
3: How is fear driven out?
4: A félelem házát ki kell űzni.
3: Fear is driven out by the perfect love of God.
4: Tehát Isten tökéletes szeretete űzi ki a félelem házát.
3: John says this in his letter, his first letter.
4: János azt mondja az első levelében.
3: That fear is driven out by the perfect love of God.
4: Hogy Isten tökéletes szeretete űzi ki a félelmet.
3: We know this from Paul's letter in Romans that the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit whom he's given to us.
4: Tudjuk a római levélből, hogy Isten szerelme kitöntetett a szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.
3: And friends, we've got to change addresses if we're living in the house of fear.
4: És barátaim, hogyha a félelem házában lakunk, akkor el kell onnan költöznünk.
3: You can go to a new house.
4: Beköltözhetünk egy új házba.
3: To a new address.
4: Egy új címre költözhetünk.
3: And it's the house of God's love.
4: Ez pedig Isten szeretetének a háza.
3: Don't let fear bind you.
4: Ne engedjétek, hogy a félelem megkötözzön titeket.
3: Don't let fear keep you out of meaningful relationships.
4: Ne engedjétek, hogy távol tartson titeket a tartalmas kapcsolatoktól.
3: A third attack is the attack of comparisons.
4: Egy harmadik támadás az összehasonlítás.
3: Many in the body of Christ are controlled by this sin.
4: Krisztus testében nagyon sokakat ez a bűn irányít.
3: And comparison always works against relationships.
4: Az összehasonlítgatás mindig a kapcsolatok ellen dolgozik.
3: For either I am better than you, allowing pride to enter my heart.
4: Vagy jobb vagyok nálad, és akkor beengedem a büszkeséget a szívembe.
3: Or you are better than me, allowing envy and jealousy and inferiority to control.
4: Vagy te vagy jobb nálam, és akkor megengedem, hogy a féltékenység, az irigység, vagy a kisebbségi érzés irányítson.
3: Remember as the women sang David's praises after the battle with Goliath?
4: Emlékezzetek, hogy amikor az asszonyok énekeltek, miután Dávid legyőzte Góliátot.
3: King Saul began to compare himself to David.
4: Saul király elkezdte összehasonlítani önmagát Dáviddal.
3: He began to listen to the songs of others.
4: Kezdte hallgatni mások dalát.
3: And mistrust and jealousy filled Saul's heart.
4: És a féltékenység és a bizalmatlanság töltötte be Saul szívét.
3: And Saul began to work against David, a man who was working for Saul's benefit.
4: És Saul elkezdett Dávid ellen dolgozni, aki pedig Saul javát igyekezett munkálni.
3: Saul's insecurity and subsequent comparison with David began to destroy Saul's relationship with David and his kingdom.
4: Az, hogy Saul ilyen módon állt hozzá Dávidhoz, és bizonytalan volt, és ezért elkezdte összehasonlítani magát Dáviddal, ezért Saul Dávid ellen kezdett dolgozni, ami a királyság pusztulását és az ő uralmának a pusztulását okozta.
3: Please don't compare yourself to one another.
4: Kérlek, ne hasonlítgassátok magatokat egymáshoz.
3: There's no reason for me to compare myself with Polly.
4: Semmi okom arra, hogy összehasonlítsam magam Pallyval.
3: Polly's an excellent pastor.
4: Polly kiváló pásztor.
3: He's a great worship leader. We do many things similar.
4: Nagyszerű dicsőítésvezető, nagyon sok hasonló dolgot csinálunk.
3: He's got a great band.
4: Nagyszerű dicsőítő csapata van.
3: Whole bunch of young people here.
4: Rengeteg fiatal van itt elől.
3: There are many people in ministry, many people in places of influence who are insecure.
4: Nagyon sok ember van a szolgálatban, befolyásos helyeken, akik bizonytalanok.
3: There's no sense in comparing myself with Franz.
4: Semmi értelme, hogy összehasonlítsam magam Franzzal.
3: Or with Darko. He's got his own set of gifts. Franz has his, you have yours.
4: Vagy Darkoval, neki is megvannak a maga ajándékai. Franznak is megvannak a magái. Nektek is megvannak.
3: Learn to enjoy who you are.
4: Tanuljátok meg élvezni, hogy kik vagytok.
3: Learn to exercise your gifts.
4: Tanuljátok meg a saját ajándékaitokat használni.
3: And value and appreciate what others have.
4: És értékeljétek és becsüljétek azt, ami másoknak van.
3: Learn to see yourself in a larger context. You're part of the team.
4: Tanuljátok meg magatokat egy csapatban, egy nagyobb összefüggésben látni.
3: This is not an individual effort.
4: Hiszen nem egy egyéni erőfeszítésben vagyunk.
3: This is a team. This is an army.
4: Ez egy hadsereg.
3: This is a household with many members.
4: Ez egy család, ahol nagyon sok családtag van.
3: All three of our children are very different.
4: Mind a három gyerekünk nagyon különböző.
3: Sarah and Timmy and Jacob.
4: Sarah és Timmy és Jacob.
3: But they're loved the same.
4: De ugyanazt szeretjük.
3: We have passion for all three of them.
4: Mind a hármukat nagyon szeretjük, szenvedélyesen.
3: But boy, are their gifts and their talents different.
4: Noha az ajándékaik és a képességeik, tehetségeik nagyon különbözők.
3: And God sees us in a similar way. He's a fantastic dad.
4: És Isten hasonló módon lát minket, hiszen nagyon nagyszerű apa.
3: And he's got a love that's specific for you.
4: Nagyon konkrétan szeret téged, különleges
3: módon.
4: And
3: he sees your talents, he sees your gifts.
4: Látja a tehetségedet, az ajándékaidat.
3: And you contribute to the household, to the atmosphere and the culture of the house.
4: És te is hozzájárulsz a család életéhez, a háznak és a kultúrának a színéhez.
3: So don't let comparison harm it.
4: Tehát ne engedd, hogy az egészet elrontsa az összehasonlítgatás.
3: But learn to enjoy who you are.
4: Tanuld meg élvezni azt, hogy ki vagy.
3: Learn to exercise your gifts and learn to value and appreciate what others have.
4: Tanuld meg gyakorolni az ajándékaidat és értékelni azt, ami másoknak van.
3: Finally.
4: Végül.
3: Number four.
4: A negyedik pont.
3: And this is probably one of the most important and most dangerous attacks of the enemy on relationships.
4: Valószínűleg ez az ellenségnek a legerősebb, legcsúnyabb fegyver a kapcsolatok ellen.
3: This hinders and spoils more churches, more relationships than anything else.
4: Ez több kapcsolatot és gyülekezetet akadályoz és ront el, mint bármi más.
3: And every one of us can be vulnerable to it if we don't prepare for it.
4: És mindannyian sebezhetőek vagyunk ez iránt, hogyha nem készülünk fel rá.
3: This has destroyed apostolic teams and churches and valuable relationships and many marriages.
4: Ez már tönkretett sok apostoli csapatot, gyülekezetet, házasságot és egyéb értékes kapcsolatot.
3: And it's the spirit of offense.
4: Ez pedig a sértődés vagy a botránkozás szelleme.
3: This is a powerful spirit seeking to take advantage of the weak.
4: Ez egy erőteljes szellem, ami a gyengéket akarja kihasználni.
3: And even successful in luring the mature.
4: És még elcsábíthatja az éretteket is.
3: Its tactic is to cause a rift or break between two or more relationships through sowing a disagreement or a hurt.
4: Egy sebesülést, egy sérelmet, vagy egy egyetemértést, vitát vet el kapcsolatokba, hogy széthasogassa azokat, azokban hasadékokat, szakadékokat hozza létre.
3: And then causing it to grow until offense has come.
4: És addig engedi ezeket a sérelmeket, vidákat növekedni, amíg a botránkozás létrejön, ami jön.
3: Once offense has come and begins to spread, it's very difficult to stop.
4: Hogyha már a botránkozás létrejött és terjedni kezd, nagyon nehéz megállítani.
3: Let's know what the Bible says about offense.
4: Tudjuk, mit mond róla a Biblia.
3: A brother offended It's harder to be one than a strong city, and contentions are like the bars of a castle. Proverbs 18:19.
4: Ez példabeszédek 18:19. Példabeszédek.
3: A brother offended is harder to be won than a strong city.
4: Nehezebb egy megsértődött testvért megnyerni, mint legyőzni egy várost.
3: And contentions are like the bars of a castle.
4: És a viszályok olyanok, mint a kastélynak a az oszlopai, a rácsai.
3: In 2 Corinthians 6 verse 3, Paul was aware that they worked hard to give no offense in anything.
4: A 2 Korintus 6-ban arra intette Pál a hívőket, hogy ne botránkozzanak meg semmin.
3: In other words, Paul was not offensive in his behavior.
4: Más szóval, Pálnak a viselkedése nem volt sértő vagy megbotránkoztató.
3: He never shaped or molded his message.
4: Az üzenetét soha nem úgy fogalmazta meg.
3: To make it palatable for people.
4: To make it
3: acceptable for people.
4: Hogy elfogadható legyen.
3: But in his character, in his behavior, he wasn't offensive in the way that he related to the people he was with.
4: De maga a viselkedése, a magatartása nem volt sértő vagy bántó azok számára, akikkel kapcsolatba került.
3: The message is one thing, our behavior is another.
4: Tehát az üzenetünk az egy dolog, a viselkedésünk az másik.
3: If the message causes offense,
4: hogyha az üzenet megbotránkoztató,
3: as the Bible describes, the preaching of the cross is for some offensive.
4: A Biblia azt mondja még a kereszt üzenetéről, hogy is, hogy némelyek számára megbotránkoztató.
3: Sorry, nothing we can do about that.
4: Hát elnézést, ezen nem tudunk segíteni.
3: That's something they're going to have to work out with God.
4: Ezt Istennel kell megbeszélniük az illetőknek.
3: But in our behavior,
4: de a viselkedésünk,
3: in our personal connections and dealings and interactions with people, we develop a style where we remove offensive behavior.
4: A személyes kapcsolatainkban, ahol az emberekkel ilyen kölcsönhatásban vagyunk, olyan viselkedést kell kialakítanunk, ami nem sértő.
3: What is offense?
4: Mi is a sérelem vagy a botránkozás?
3: Offense is a condition of the heart which corrupts the soul and clouds my judgment.
4: A lelket megrontja és elhomályosítja az ítélő képességet a szívnek, ez a hozzáállása.
3: It corrupts my soul to the degree that I no longer believe that person values my good.
4: A lelkemet olyan mértékben megrontja, hogy már nem hiszem el a másikról, hogy a javamat akarja.
3: And it clouds my judgment of their intentions and of their motives.
4: És megrontja a mások indítékairól, szándékairól alkotott ítéletemet.
3: Offense is really, it's an internal anger.
4: Igazából a botránkodás az egy belső harag.
3: An internal angry reaction to something someone does or something someone has failed to do.
4: A belsőnkben haragossá válunk amiatt, amit valaki tett vagy nem tett meg.
3: Every one of us in this room are people who've been forgiven by the grace of God.
4: Ebben a teremben mindenkinek Isten kegyelme már megbocsátott.
3: Washed in the blood of Christ.
4: Meg vagyunk mosva Krisztus vérében.
3: Filled with the Holy Spirit.
4: Tele vagyunk Szent Szellemmel.
3: Everybody raise your hand. Yeah, that's me.
4: Mindenki emelje fel a kezét. Igen, ez rólam szól, ez én vagyok.
3: It's great, huh?
4: Nagyszerű, yeah. Nem?
3: And let me tell you, offense is coming to your doorstep.
4: Hadd mondjam el, hogy a botránkozás már ott sündörög az ajtódnál.
3: It will knock on your door.
4: És kopogni fog az ajtón.
3: You don't have to be around very long in the church, and it'll come knocking on your door.
4: Nem kell túl sok időt eltölteni egy gyülekezetben ahhoz, hogy bekopogjon.
3: And you've got to know what to do with it. You got to be prepared for it.
4: És tudnotok kell, mit kezdjetek vele. Fel kell készülni rá.
3: We have no eternal worth outside of these incredible gifts that God has given.
4: We have no
3: eternal worth.
4: Igen, nincsen örökkévaló értékünk azokon az ajándékokon kívül, amiket Isten adott nekünk.
3: We too easily forget that our sin offended God in the first place.
4: Nagyon könnyen elfelejtjük, hogy elsősorban és legelőször a mi bűnünk botránkoztatta meg Isten.
3: And Jesus came to pay the price for that.
4: És Jézus eljött, hogy kifizesse ennek az árát.
3: We've got to live with an awareness.
4: Úgy kell élnünk, hogy tudatában vagyunk.
3: Of what Jesus has done for us, what he has forgiven us of.
4: Annak, hogy mit tett értünk Jézus, és mit bocsátott meg.
3: Because it helps us in being able to properly operate and respond to the to the unintentional and sometimes the intentional offenses we occur and experience in the church.
4: Mert ez felkészít minket arra, hogy a megfelelő módon reagáljunk azokra a sértésekre, botránkoztatásokra, amelyek akaratlanul vagy akarva érnek minket a gyülekezetben mások részéről.
3: And we're required by the laws of grace to maintain a repentant heart and a forgiving attitude.
4: A kegyelem törvénye arra kényszerít minket, hogy bűnbánó szívünk legyen folyamatosan, és irgalmasan álljunk másokhoz.
3: In order to keep our own relationship with God and with others healthy and functional.
4: Ahhoz, hogy egészséges maradjon, és működni tudjon a kapcsolatunk folyamatosan Istennel és másokkal.
3: Let me share with you that first of all, offenses are absolutely inevitable.
4: Hadd mondjam el először, hogy a botránkozások elsősorban elkerülhetetlenek.
3: Read Matthew 18, verse 7.
4: Máté 18:7.
3: And Jesus says that offenses will come.
4: Azt mondta Jézus, hogy lesznek botránkozások.
3: Most offenses are omissions. In other words, they are unintentional.
4: A legtöbb sértés az nem szándékos, nem akarja senki azt elkövetni ellenünk.
3: Some may be commissions, intentional.
4: Lehet néhány olyan, amit el akarnak követni ellenünk.
3: But by far the most dangerous ones are those we're not even aware of.
4: De a legveszélyesebbek azok, amiknek nem is vannak tudatában azok, akik teszik.
3: One of the Greek words for offenses is the word scandalon.
4: A scandalon az egy görög szó, ami a botránkozást jelenti.
3: And it's actually a technical term that refers to the part of a trap that holds bait.
4: Ez tulajdonképpen egy csapdának az a része, amin a csali van.
3: It's the movable trigger or stick of a trap.
4: A csapdában levő mozogni képes rész, botocska vagy csapda, korog.
3: And when we bite.
4: És amikor harapunk, ráharapunk.
3: When we take the offense.
4: Amikor megsértődünk. Vagy megbotránkozunk, akkor lecsap ránk.
3: We become hit, trapped.
4: Akkor csapdába estünk.
3: Stuck. Offenses are a temptation Satan uses. It's bait.
4: Akkor beragadunk oda is. A sátán az egy kísértés tulajdonképpen. A sátán használja kísértésként a botránkozást.
3: To trap you, to harm you, to separate you.
4: Hogy ártson nekünk, elválasszon minket, hogy csapdába ejtsen.
3: John Bevere wrote a book with this title some years ago called The Bait of Satan.
4: John Bevere írt egy könyvet pár évvel ezelőtt ezzel a címmel, hogy a sátán csalia.
3: And the whole book is dedicated to this subject regarding the spirit of offense.
4: És az egész könyv tulajdonképpen a botránkozás szelleméről szól.
3: That has ripped apart churches, that's torn away apostolic teams, that has done great damage to the body of Christ.
4: Ami már széttépett gyülekezeteket és apostoli csoportokat, és nagyokat ártott már Krisztus testének.
3: Don't take the bait.
4: Ne harapjatok rá a csalira.
3: You might sniff around it.
4: Lehet, hogy körbeszaglásszátok, azt lehet.
3: It might look appealing.
4: Lehet, hogy nagyon csalogatónak látszik.
3: It might look tasty.
4: És nagyon ízletesnek látszhat.
3: But don't take the bait.
4: De ne harapjatok rá.
3: It's not so much that you won't get offended. The question is, what will you do when you are offended?
4: Nem is az a kérdés, hogy megbotránkoztok-e valamin, hanem hogy mit tesztek, amikor ez megtörténik.
3: You see, Satan intends offenses for our destruction.
4: Tudjátok, a sátán el akar minket pusztítani a botránkozásokkal.
3: For the destruction of a team or a church.
4: El akar pusztítani egy gyülekezetet, csapatot.
3: And friends, who's the one who doesn't give the devil room?
4: És ki az, aki nem ad teret a sátánnak? Pali.
3: No.
4: Nem.
3: Me, yeah. Én. Me? It's me. I'm the
4: mutasd magadra. Én nem adok teret neki.
3: See, Satan intends offenses for our destruction. Satan wants to take you out.
4: A sátán el akar minket pusztítani a botránkozásokkal. Ki akar téged a csatából vonni?
3: And offenses are the temptation he uses to bait us and then to separate us.
4: Tehát az a sátán az botránkozást használja annak a csapdának, annak a csalinak, amire ráharapunk, akkor
3: and he wants to weaken the power of synergy that healthy relationships create.
4: És a szinergizmusnak az erejét akarja tönkretenni, amit az erős kapcsolatok előidéznek.
3: Please hear me, this is a powerhouse.
4: Kérlek, értsétek meg, ez egy erőmű.
3: You have a capacity out of this place to do incredible things for this nation.
4: Ti, akik ebben a teremben vagytok, képesek vagytok arra, hogy elképesztő dolgokat tegyetek ebben az országban.
3: The key to that is every part functioning.
4: És ehhez az a kulcs, hogy minden testrész működjön.
3: It's important that you don't allow the spirit of offense to come to you.
4: Fontos, hogy ne engedd, hogy beléd költözön a botránkozás szelleme.
3: And enter the door of your life.
4: Ne engedd, hogy a te életed ajtaján bemenjen.
3: And camp in your house.
4: És a te házadban táborozzon.
3: Because he attempts to sow offenses and whisper offenses oftentimes where actually there are not.
4: Mert nagyon gyakran akar olyankor megbotránkoztatni, vagy sértődésre bírni, és olyanokat suttogni a fületbe, hogy ezt tedd, amikor semmi okod nincs rá.
3: And he wants to take you out.
4: Mert ki akar iktatni.
3: He wants to separate you from that common life.
4: El akar választani a közös élettől.
3: And he wants to divert you from that common purpose.
4: És el akar terelni a közös céltól.
3: But God intends offenses in a different way. He intends them for our good.
4: De Isten szándéka más, a botránkozásokkal ő jót akar kihozni belőlük.
3: See, offenses are inevitable.
4: Mert elkerülhetetlen, hogy történjen botránkozás, ez biztos, hogy lesz.
3: The devil designs them for your destruction.
4: A sátán el akar pusztítani velük.
3: God can use them for your good.
4: Isten pedig felhasználhatja.
3: So the question is not, will I get offended? The question is not, will I get offended?
4: Tehát nem az a kérdés, hogy meg fogok-e botránkozni?
3: Do you think there's opportunity for offense in an apostolic team?
4: Gondoljátok, hogy egy apostoli csapatban van lehetőség botránkozásra?
3: Absolutely there is.
4: Feltétlenül igen.
3: I know Franz walks on air, but you know he's a human being.
4: Én tudom, hogy Franz a levegőben jár, de attól még ember.
3: Darko is the same.
4: Darko hasonló.
3: He's new in the neighborhood, and we're getting to know him.
4: Tehát most ismerjük őt meg, hiszen ő viszonylag új közöttünk.
3: I've got my weaknesses and inconsistencies.
4: De nekem is megvannak a gyengeségeim és a következetlenségeim.
3: And there's room for offense.
4: Tehát van helye, tere a botránkozásnak.
3: But we've got to be mature enough to be able to deal with them in a godly way.
4: De elég életnek kell lennünk ahhoz, hogy Isten szerinti módon tudjunk ezekkel elbánni.
3: We talk.
4: Beszélgetünk.
3: We forgive.
4: Megbocsátunk.
3: We're generous and compassionate with each other.
4: Nagylelkűek és irgalmasok vagyunk egymáshoz.
3: We make room and recognize we're not perfect.
4: Tehát teret adunk annak, hogy elismerjük, hogy nem vagyunk tökéletesek.
3: So the question is not will I get offended? The question is whose intentions in the offense will be fulfilled?
4: Tehát nem az a kérdés, hogy meg fogok-e botránkozni, hanem hogy kinek a szándékai fognak ebben megvalósulni.
3: Whose intentions in the offense will be fulfilled? Satan's or God's?
4: Tehát Isten vagy Sátán szándékai valósulnak meg?
3: Joseph was offended by his brothers.
4: Józsefet is megsértették a testvérei.
3: His brothers were offended by Joseph.
4: A testvérek meg megsértődtek József miatt.
3: To make a long story short, in the end.
4: De rövidre fogva a történetet végül.
3: Because of Joseph's response.
4: József jó reakciója miatt.
3: What you intended for evil.
4: Amit ti rosszra akartatok fordítani,
3: God has turned around for
4: azt Isten jóra fordította.
3: And in the end they were all blessed.
4: És végén mindenki áldást kapott.
3: In David's relationship with Saul.
4: És Dávid kapcsolata Saullal.
3: We recognize in Romans 8:28, it's still in the Bible. God works all things together for good to those who love him and are called according to his purpose.
4: A Róma 8:28-ban még mindig benne van az igazság, hogy Isten mindent a javukra fordít azoknak, akik őt szeretik, és azok, akik az ő végzése szerint hivatalosak.
3: Let me ask you a practical question. How do you learn forgiveness?
4: Feltehetek egy gyakorlati kérdést. Hogyan tanultok meg megbocsátani?
3: Huh? By practicing, but what?
4: Gyakorlással, persze,
3: by getting offended.
4: De azáltal, hogy megsért valaki, nem?
3: Do you know what he did to me? Do you know what he said? Do you know what she said?
4: Tudod, mit mondott? Tudod, mit mondott?
3: Can you believe what Polly did?
4: El tudod hinni, hogy mit csinált Polly?
3: Can you believe what he did? He walked right by me and didn't shake my hand.
4: Elment mellettem és nem fogott velem kezet.
3: He didn't send me a birthday card this year.
4: Ebben az évben nem küldött lapot a szülinapomra.
3: Yeah, you might, you know, we laugh now, but
4: most nevetünk, de
3: of course there can be much worse offenses.
4: Persze lehetnek sokkal súlyosabb sértések is.
3: How do you learn to forgive?
4: Hogyan tanulunk meg megbocsátani?
3: See whose intentions are going to be accomplished.
4: Kinek a szándéka valósul meg?
3: Do we take the offense and then hold it and nurture it? feed it.
4: Megsértődünk és tápláljuk ezt a sérelmet és gondolkodunk rajta és engedjük, hogy megnövekedjen bennünk.
3: Until I find somebody else who's also been offended.
4: Amíg nem találok valakit, aki szintén megsértődött.
3: And then we create a good team.
4: És akkor nagyon jó csapat leszünk együtt.
3: Then we find out there's another person who's also been offended.
4: Aztán találunk még néhány embert, akik szintén megsértettek.
3: And this is really the way church a split occurs or disloyalty happens.
4: Gyülekezeti szakadások vagy hűtlenségek így történnek meg.
3: We don't deal with the offense.
4: Hogy nem számolunk le a sérelemmel.
3: Instead we nurture the offense.
4: Inkább táplálgatjuk.
3: We talk about the offense with somebody else.
4: Valakivel megbeszéljük.
3: And instead of dealing with the offense and going to the person that we have an issue with, as the Bible instructs us to.
4: Ahelyett, hogy oda mennénk ahhoz az emberrel, akivel a problémánk van.
3: We let the event, the offense, take us to its intended goal, which is to separate us.
4: A Biblia tanítása szerint ehelyett engedjük, hogy a botránkodás elvégezze a maga feladatát, és elválasszon minket egymástól.
3: Separate us from the common life and the common purpose.
4: Elválasszon minket a közös élettől és a közös céltól.
3: And ultimately, being offended is a choice.
4: Végül a mi döntésünk, hogy megbántódunk-e?
3: No, it's not. He did that to me.
4: Nem az én döntésem, hiszen ő
3: no,
4: ezt tette velem.
3: She did that to me.
4: Nem, ő tette ezt velem.
3: Yes.
4: Igen.
3: But you don't just live with the facts of your life.
4: De nem csak az életünk tényei alapján élünk.
3: See, offenses can make you either bitter or better.
4: Tudjátok, a sértések vagy keserűvé, vagy jobbá tesznek minket.
3: And you cannot control what happens to you.
4: Uralhatod, hogy veled mi történik meg.
3: Amen.
4: Így van.
3: You can't control what happens to you, but you must control what happens in you.
4: De azon uralkodnunk kell, hogy mi történik bennünk.
3: And even more.
4: Sőt.
3: You have absolute total responsibility for what comes from you.
4: Azért maradéktalanul felelősek vagyunk, hogy mi jön ki belőlünk.
3: Choose not to be offended.
4: Döntsd el, hogy nem botránkozol meg.
3: Choose to forgive.
4: Dönts úgy, hogy megbocsátasz.
3: We must learn to walk in love.
4: Meg kell tanulnunk szeretetben járni.
3: And it this doesn't come automatically. It comes by practice.
4: Ez nem jön automatikusan, ezt gyakorolni kell.
3: And don't let these hindrances in relationships.
4: Ne engedd, hogy a kapcsolatoknak ezek az akadályai.
3: Don't give them room.
4: Helyet találjanak benned.
3: Deal with the self life.
4: Számolj le az önös élettel.
3: Deal with fear.
4: Számolj le a félelemmel.
3: Don't compare.
4: Ne hasonlítsd magad másokhoz.
3: And don't hold offenses.
4: És ne ragaszkodj a sértődéseidhez.
3: Love.
4: A szeretet.
3: Is patient.
4: Türelmes.
3: Love is kind.
4: A szeretet kedves.
3: Love's not jealous.
4: A szeretet nem féltékeny.
3: Or boastful.
4: Nem dicsekszik.
3: Or proud.
4: Nem büszke.
3: Or rude.
4: Nem is durva.
3: It doesn't demand its own way.
4: Nem követeli ki a saját akarata megvalósulását.
3: Love's not irritable.
4: Nem sértődékeny.
3: And it keeps no record of wrongs.
4: És nem vezet feljegyzést az elkövetett hibákról, ellene elkövetett rosszakról.
3: It does not rejoice about injustice.
4: Nem örül a hamisságnak, jogtalanságnak.
3: But rejoices whenever truth wins out.
4: De mindig örül, amikor az igazság győz.
3: Love never gives up.
4: Soha nem adja fel a szeretet.
3: Never loses faith.
4: Soha nem feszíti el a hitét.
3: It's always hopeful.
4: Mindig reménykedő.
3: And endures through every circumstance.
4: És minden körülmények között tűr.
3: Being offended is a choice.
4: Eldönthetjük, hogy megsértődünk-e.
3: Forgiving is also a choice.
4: Azt is eldönthetjük, hogy megbocsátunk-e.
3: Staying in relationship is a choice.
4: Megmaradunk-e a kapcsolatokban, ez egy döntés.
3: Giving you my favor is a choice.
4: Hogy jó indulattal fordulok-e hozzád, ez egy döntés.
3: Staying open to you.
4: Hogy nyitott maradok előtt feléd.
3: Separating someone's deeds from their person is a choice I make.
4: Én döntöm el, hogy elválasztom-e az embert a cselekedeteitől.
3: I may not like what you did.
4: Lehet, hogy nem tetszik, amit tettél.
3: But I'm enjoined to love you.
4: De nagyon szeretlek szeretni.
3: And don't let offense.
4: És ne engedjétek, hogy a sértődés.
3: Spoil the culture you've created.
4: Elrontsa azt a kultúrát, amit létrehoztatok.
3: Spoil the culture you now enjoy.
4: Elrontsa azt a kultúrát, amit élveztek.
3: Don't let offense. The enemy will always attempt to try to take out the leader.
4: Az ellenség mindig a vezetőt akarja kiiktatni először.
3: And he will use weaknesses within people to allow offenses towards the pastor to grow or the leader.
4: És segít, hogy az emberekben levő gyengeség miatt a vezető iránti sértődések megnövekedjenek.
3: You've got to cut it off before it blossoms.
4: De ki kell vágni ezt a növényt, mielőtt még kivirágozna.
3: Don't let it happen.
4: Ne engedjétek, hogy megtörténjen.
3: Polly can sometimes not even be aware of things that people are thinking of or feeling inside of themselves.
4: Lehet, hogy Polly néha nem is tudja, hogy az emberek mit éreznek, vagy mit gondolnak magukban.
3: You've got to deal with it.
4: Nektek kell ezekkel leszámolni.
3: Don't give the devil room.
4: Ne adjatok teret az ördögnek.
3: We are not ignorant of his devices.
4: Nem vagyunk tudatlanok az ő trükkjeivel szemben.
3: Who's responsible for not giving the devil any room?
4: Ki felelős azért, hogy ne adjon helyet az ördögnek? Pali.
3: Ne.
4: Nem.
3: No.
4: Én.
3: I am. We keep him outside.
4: Hogy kívül tartsuk az ellenséget.
3: We keep him outside.
4: Kívül tartani.
3: Not in the house.
4: Nem a házban, belül. Yeah.
3: And guard your relationships.
4: És őrizzétek a kapcsolataitokat.
3: You've got a great church.
4: Nagyszerű gyülekezetetek van.
3: This is a powerhouse.
4: Ez egy erőmű.
3: This is only a beginning.
4: És ez csak a kezdet.
3: I know there's much more of you elsewhere.
4: És még sokkal többen vannak ilyenek máshol.
3: And it's good what God is doing.
4: És nagyon jó az, amit Isten tesz.
3: Carry this culture elsewhere with you.
4: Vigyétek el magatokkal ezt a kultúrát máshova.
3: Nurture relationships.
4: És tápláljátok a kapcsolatokat.
3: And protect them.
4: És védjétek őket.
3: Protect them from these things and above all else protect them from offense.
4: Védjétek őket mindezektől a dolgoktól.
2: Elhangzott Steve Tatzerov kapcsolatokat romboló fegyverek című tanítása.
0: Ez volt a Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszmű során.

0: ez csak a kezdet.
1: I know there's much more of you elsewhere.
0: És még sokkal többen vannak ilyenek máshol.
1: And it's good what God is doing.
0: És nagyon jó az, amit Isten tesz.
1: Carry this culture elsewhere with you.
0: Vigyétek el magatokkal ezt a kultúrát máshova.
1: Nurture relationships.
0: És tápláljátok a kapcsolatokat.
1: And protect them.
0: És védjétek őket.
1: Protect them from these things and above all else protect them from offense.
0: Védjétek őket mindezektől a dolgoktól.
2: Elhangzott Steve Tácerov kapcsolatokat romboló fegyverek című tanítása.
3: Ez volt a hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, újra köszöntelek itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Lassan a Tinédzser Ország életképek, az már családi életképekké válik.
1: Abszolút, abszolút, de tényleg, főleg, hogy ma is itt van kedves feleséged, Deák Dorka, hitoktató, gyermekvédelmi tanácsadó, a Keceli Tanoda tanára, a gyermekek felzárkóztatásával foglalkoztok. Köszöntelek, Dorka, téged.
3: Üdvözlök én is mindenkit.
1: A különleges bánásmódot igénylő gyerekek témájával kezdtünk el foglalkozni a múltkor, és azt ígértük a hallgatóknak, hogy azzal folytatjuk, hogy az egy dolog, hogy például nálatok, Dorka, a tanodában ilyen gyerekekkel foglalkoztok, és segítetek nekik felzárkózni. De a tanodában ott megint, hogy így mondjam, bocsánat csúnyán, elzárva vannak. De mit tapasztaltok, hosszú évek óta találkoztok ilyen fiatalokkal is, és foglalkoztok fiatalokkal, gyerekekkel? Mi a helyzet az iskolában? Mi a helyzet a játszótéren, a sportfoglalkozásokon? Egyre többet lehet arról hallani, hogy szülők elégedetlenkednek, hogy egyre több az osztályban a speciális bánásmódot igénylő gyermek, és úgy gondolják bizonyos szülők, hogy speciális iskolába kéne őket adni. Dorka?
3: Nekem az a véleményem, hogy semmiképpen nem kell őket speciális iskolában küldeni, ugyanis egy idő után ezek a gyerekek megtanulják kezelni a saját kis problémájukat. Gondolok itt a hiperaktivitásra. Egy 13-14 éves gyerek ezt már fiúgyermek, mert általában a fiúkra jellemző a hiperaktivitás. Most már a lányok is, tehát most már rájuk is jellemző. Már van egy-kettő nálunk is az iskolában, aki hát nagyon hiperaktív és nagyon aktívan éli az életét. Én azt gondolom, hogy az elfogadás és a türelem a kulcs az egészhez. És a mindkét gyerekünk osztályában volt hiperaktív gyerek, volt magatartási zavarokkal rendelkező gyerek, sőt, a kisfiamnak a szak képzésében is volt. Mondjuk ő nagyon nyitottan kezelte ezt az egészet, nem csúfolódott, segítette, ahol lehetett, meg minden. A lányom sem. Én azt gondolom, hogy nekünk szülőknek a hozzáállásunk és nekünk tanárunknak a hozzáállásunk nagyon fontos, mert hogyha például egy esenis gyereknél, ahol beilleszkedési zavarokkal rendelkezik, hogyha csúnyán viselkedem vele, vagy lenézem, vagy bármi, ezt nem juthatom kifejezésre, viszont ő megérzi, és akkor úgy is fog viselkedni. Tehát ez a tapasztalat. Tény, hogy nagyobb fegyelmet kell tartani, meg kell húzni a határokat, de én nem tartom indokoltnak, hiszen ezek a gyerekek nem értelmileg hátrányosak. Nagyon jól tudják azt, hogy hogyan kell viselkedni, mit kell csinálni, az elfogadásra van szükségük, és a komoly szabályokra, amik be vannak tartva, és akkor működni fog, illetve türelemre. De mondom, tehát, hogy tényleg tudatosság. Nekem sem sikerül mindig türelmesnek lennem.
1: Azt mondod, hogy legyünk türelmesebbek, főként gondolom azért is, mert ugye múltkor megbeszéltük, hogy régen is, akár 30-40-50 évvel ezelőtt is voltak sajátos bánásmódot igénylő gyerekek, csak nem kategorizáltuk esetleg őket. Feri, neked mi a tapasztalatod?
2: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémánk az azzal van, hogy félünk attól, hogyha valaki másképp működik. És a gyerekeinket féltjük, hogy mondjuk valaki olyannal legyen együtt, aki netalántán segítséggel szorul. Dorka tud majd mesélni arról, hogy volt vak osztálytársa a főiskolán, tehát a főiskolai időszakban, és hogy hogyan segítettek neki, erről majd néhány gondolatot lehet, hogy megoszt velünk. Maga a társadalom megítélése is egy érdekes kérdés, hogy az, hogy valaki segítséggel él, vagy egy kicsit másképp működik, ahhoz én hogyan reagálok. Ahogy mondtam korábban, hogy az iskola az nagyon sokszor a társadalom is a leképződési helye, és az iskolai problémák megjelennek a társadalomban, és fordítva is a társadalomban megjelenő problémák, azok megjelennek az iskolában. És nagyon érdekes az, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, vagy a különleges bánásmódot igénylő gyerekek nem csak különleges foglalkozást igényelnek, hanem különleges hatásuk van az osztálytársaikra. Ez egy oda-vissza dolog, hogy nem csak lemaradottak, hanem vannak olyan területeik, amiben ők sokkal fejlődnek, fejlettebbek, vagy gyorsabban, aha, vagy másképp működnek.
1: Igen.
2: Főleg az ilyen gyerekeknek nagyon erős az érzelmi intelligenciája. Nem tudja kifejezni magát, de oda jön és megölel. Voltam olyan kávézóban Budapesten, ahol a Nem adom fel alapítványnak a munkatársai szolgáltak föl, ahol különböző testi vagy szellemi fogyatékossággal élők voltak a pincérek, és ők hozták az ételt, és velük együtt dolgoztam, illetve Pap Szabolcs, aki a Nem adom fel alapítványnak a kommunikációs vezetője, együtt voltunk például a Nikolicsics alkalmon, aminek ők voltak az egyik főszervezői, és tőlük sokat lehetett tanulni, hogy van egy Nem adom fel együttesük, ahol különböző fogyatékkal és nehézséggel és akadályozottsággal élők zenélnek, énekelnek, így találkoztam vakénekessel, találkoztam olyannal, aki hiperaktivitással küzd, és ő bátorítja a közösséget, hogy tessék tombolni, és ő aztán igazán tud bátorítani, tehát ők nagyon szélsőségesen élik meg az érzelmeiket, de vannak olyan dolgok, amit meg jobban tudnak kifejezni, mint egy kvázi egészséges ember. És egy mozélményt hoznék be, a Nevem Szem, ahol Sean Penn egy olyan színészként alakít egy olyan apát, aki 6-7 évesnek az értelmi szintjén maradt, 30 éves, de gyermeket nevel, mint édesapa, és a bíróság el akarja venni tőle a gyermekét, hogy 6-7 évesnek az értelmi szintjén van, és nem alkalmas a gyereknevelésre. És ez a film, nem akarom leszpoilerezni az egészet, de azt mutatja meg, hogy nem minden az értelmi képesség, hanem az érzelmi intelligencia nagyon fontos, amivel Pécsi Rita szakértő is sokat foglalkozik, és sokat olvashatunk tőle, illetve több más magyar kutató, akár Hámori Józsefet is megemlít, aki beszél arról, hogy nem mindegy, hogy a tanuláshoz milyen érzelmeket kapcsolunk. És a sajátos nevelési igényű gyerekeknek, vagy akik ilyen különleges bánásmódot igényelnek, abban adják fel a pedagógusnak a leckét, hogy nem működik ugyanaz a dolog, ami mindenki másnál. Tehát valamit kreatívabban élnek meg. Ilyen túlmozgásos gyerekem nekem is volt hitoktatásban, és én odaültettem magam mellé, és azt mondtam, hogy te vagy a tanársegédem. Te segítesz nekem. És már azt érezte, hogy egy fontos feladatot lát el az osztályban, és már kevésbé volt hiperaktív. Aha. Mondom, te felelsz most a rendért. A felelősséget adtam neki. Azt írja a szakirodalom, hogy a koncentrációs nehézségeik miatt nekik jobban meg kell határoznunk a feladatot. Mennyi időd van a feladatra, mert nem érzi, mondjuk lehet az időfogalmát, és hiába mondja a tanár azt, hogy 45 perc, nem tudja fölfogni, hogy mi az a 45 perc. De hogyha azt mondja, hogy három reklám időd van a feladatra, akkor azt jobban megérti, vagy a feladatban kevésbé kitartó. És hogyha valami nem megy, akkor ő hajlamos feladni. És az ilyeneknek azt szoktam mondani, hogy menj végig az összes feladaton, és amit csak tudsz, old meg, de kell mondani nekik, hogy meg kell fordítani a lapot, mert nem egy természetes dolog, hogy a lap hátulján is vannak feladatok. És tér vissza. Vagy hogyha megkapom tanárként a feladatát, így átnézem, és azt mondom, a hármasnál még én ott úgy látom, hogy tudnál valamit írni. Konkrétan meg kell mutatni, hogy hol van hiány, mert ő neki annyira gyors az agyműködése, hogy nem veszi észre azt, hogy valami mondjuk nem úgy töltött ki. Hanem csak azt látja, hogy az egyest is megcsináltam, a hármas feladatot is, a négyest is, az ötöst is, de hogy a kettes kimaradt, azzal ő nem foglalkozik, az neki nem olyan egetrengető dolog. A másik, amit meg egy érdekes, hogy a családban milyen bátorítást kap, hogy a bezzeg lemezek hogyan hangoznak, hogy bezzeg a testvéred mennyivel jobb, vagy mennyivel rosszabb képességű.
1: Sajnos nem jutott időnk arra, hogy átbeszéljük, hogy volt nálatok Dorka a vak osztálytárssal, bár nem tudom, hogy össze lehet-e hasonlítani egy látássérült és egy mondjuk ADHS, ADHD-s vagy más típusú osztálytársat, de remélem, hogy legközelebb lesz rá alkalom. Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben a Tanítványképzés című tanítássorozat negyedik részét hallhatjuk, melyben Duncan és Vasanti Watkinson tanít.
3: To make disciples,
4: azt halljuk, hogy tanítványokat kell képeznünk.
3: And yet those disciples are growing to be disciples of Jesus.
4: De végül is Jézus tanítványává nőnek fel.
3: They're not those who are just attached to us.
4: Nem csak hozzánk ragaszkodnak, hozzánk kapcsolódnak.
3: They learn from us.
4: Tőlünk tanulnak.
3: But they're growing to be like Jesus.
4: De Jézushoz való hasonlóságra nőnek fel.
3: And so we're investing in them as we saw.
4: Tehát ahogy vetünk, ő beléjük fektetünk be.
3: So that they grow to become like Jesus.
4: Hogy Jézushoz váljanak hasonlóvá, hogy növekednek.
3: This is one of the dangers in discipleship.
4: Ez a tanítványképzés egyik veszélye.
3: That we can think these people are my people.
4: Hogy azt gondolhatjuk ezekről az emberekről, hogy az én embereim.
3: They're always God's.
4: De ezek mindig Isten emberei.
3: They belong to Jesus.
4: Jézushoz tartoznak.
3: And we have the privilege of helping to shape them.
4: És az a kiváltságunk, hogy segíthetjük a formálódásukat.
3: But it's interesting, Jesus said this.
4: De érdekes, hogy Jézus ezt mondta.
3: That a disciple is not above his teacher.
4: Hogy a tanítvány nem nagyobb a mestereinél.
3: And yet Jesus said about his own disciples.
4: Mégis Jézus azt mondta a saját tanítványairól.
3: They will do greater things than me.
4: Hogy ők nagyobb dolgokat fognak tenni, mint én.
3: And that captures something of the heart of a good disciple maker.
4: És ez igazából megmutatja, milyen a jó tanítványképző szíve.
3: That if we're always trying to keep them in their place, something under, somebody under us.
4: Hogyha mindig a helyükön próbáljuk tartani a tanítványainkat, hogy mindig alattunk legyenek.
3: They will never grow to be what Jesus wants them to be.
4: Akkor soha nem fognak azzá növekedni, amivé Jézus tenni akarja őket.
3: And so our aim is to raise up people who will do much greater things than any of us.
4: Tehát olyan embereket akarunk felnevelni, akik sokkal nagyobb dolgokat tesznek majd, mint mi.
3: Now in Luke chapter 14.
4: A Lukács 14-ben
3: Jesus warned about some of the issues which stop people being disciples.
4: Beszél Jézus olyan dolgokról, amik megakadályozzák, hogy valaki tanítvány legyen.
3: Luke 14 verse 26.
4: A 26. versben.
3: If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple.
4: Ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.
3: Now in India, family ties are very strong.
4: Indiában nagyon erősek a családi kötelékek.
3: Still today, most people in India marry the person of their parents' choice.
4: Még ma is nagyon sokszor Indiában az emberek olyannal házasodnak össze, akiket a szüleik választanak.
3: Which sounds shocking to the Western mindset.
4: Ez elég megdöbbentő, megrázó a nyugati beállítottság számára.
3: I'm not going to defend it. I'm saying that's the way India is.
4: Én nem védem ezt az álláspontot, csak azt mondom, Indiában ez van.
3: But the Western idea of falling in love and marrying.
4: De az a nyugati elképzelés, hogy beleszeretünk egymásba és összeházasodunk,
3: that has produced a 50% divorce rate.
4: Létrehozta az 50%-os válási arányt.
3: The Indian method where you marry the person your parents choose.
4: Az indiai módszer szerint, ahol az ember azzal házasodik össze, akit a szülők választanak,
3: that has produced a divorce rate of less than 1%.
4: Egy kevesebb mint 1%-os válási arányt hozott létre.
3: But we, the wonderful thing about being a Westerner is we know the way we're doing things is right.
4: Az egyik dolog a nyugatiakkal az, hogy pontosan tudják, hogy ők csinálják jól.
3: But I'm only using this to illustrate families are incredibly strong in India.
4: De mindez csak annak az ábrázolására mondtam, hogy az Indiában a családok nagyon erősek.
3: And you heard from Vasanti last night.
4: Tegnap este hallottátok Vasantit.
3: Her mother threw her out of the home 3 months after she became a Christian.
4: Hogy az édesanyja 3 hónappal az ő megtérése után kidobta őt a házból.
3: She said, "Your God and my gods don't mix."
4: Azt mondta, hogy a te istened meg az én isteneim nem keveredhetnek össze.
3: The family, she wanted to blackmail Vasanti to give up on Jesus.
4: Tehát tulajdonképpen azért akarta megzsarolni Vasantit ezzel, hogy hagyja ott Jézust.
3: But families are so strong.
4: De a családok annyira erősek.
3: And I would imagine it was the same in first century Israel too.
4: És elképzelem, hogy az első századi Izraelben ugyanígy lehetett.
3: So he says, if you want to be a disciple,
4: tehát azt mondja, hogy ha tanítvány akarsz lenni,
3: you need to cut yourself off from the family.
4: Akkor le kell vágnod magad a családodról.
3: Now he doesn't mean you hate your father and mother.
4: Nem igazán azt akarja mondani, hogy gyűlöld meg a szüleidet.
3: We still have to honor our father and mother.
4: Továbbra is tisztelnünk kell őket.
3: But we say, I'm no longer going to allow my family to control what I do.
4: De azt mondjuk ezzel, hogy többé nem engedem, hogy a családom irányítsa a cselekedeteimet.
3: From now on, it's Jesus is my Lord.
4: Mostantól kezdve Jézus az Uram.
3: And if we don't make that break with our families,
4: és hogyha ezt a szakítás a családdal nem történik meg,
3: then Jesus says we cannot be his disciples.
4: Akkor Jézus azt mondja, nem lehetünk a tanítványai.
3: In verse 27,
4: a 27. versben,
3: he says there, anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple.
4: Azt mondja, és ha valaki nem hordozza az ő keresztjét és én utánam jön, nem lehet az én tanítványom.
3: Now a person carrying a cross knows he's going to die.
4: Az, aki keresztet visz, tudja, hogy meg fog halni.
3: It's the end.
4: Itt a vége.
3: He's got no free will.
4: Nincs többé szabad akarat.
3: He's lugging this heavy bit of wood upon his shoulder.
4: Hanem felveszi azt a nagyon nehéz farönköt a vállára.
3: He's not free to do what he wants to do.
4: És akkor már nem szabad bármit cselekedni.
3: And that's, if we don't settle that issue, we can't be Jesus's disciple.
4: De hogyha nem békülünk meg ezzel a gondolattal, nem lehetünk Jézus tanítványai.
3: We have to lay down our will.
4: Le kell tennünk az akaratunkat.
3: My life is not my own.
4: Az életem nem az enyém.
3: I'm bought with a price.
4: Áron vásároltattam meg.
3: All of the writers in the New Testament.
4: Az Új Szövetség minden írója.
3: They said, say Paul, a mondjuk slave Pál, of Jesus Christ.
4: Mondjuk Pál azt mondta magáról, hogy Jézus Krisztus rabszolgája vagyok.
3: I don't know what your Hungarian Bible does.
4: Én nem tudom, mi van a magyar Bibliában.
3: But this one changed it from slave to servant.
4: De ugye az angolok megváltoztatták rabszolgáról szolgára ezt
3: a szót. Greek word is, I'm a slave.
4: De az eredeti görögben az van, hogy
3: I'm
4: rabszolga vagyok, nem vagyok szabad.
3: I've given up my rights to myself.
4: Már feladtam az önmagammal kapcsolatos jogaimat.
3: I'll do what he tells me to do.
4: Azt teszem, amit Jézus parancsol.
3: And that's what Jesus is looking for in a disciple.
4: És ezt keresi Jézus egy tanítványban.
3: Now notice it's doing what Jesus tells us to do.
4: Tehát figyeljük meg, azt kell tennünk, amit Jézus parancsol.
3: Now some people have abused this discipleship thing.
4: Voltak emberek, akik visszaéltek ezzel a tanítvány dologgal.
3: They said it's doing what I tell you to do.
4: És azt mondták más embereknek, hogy azt kell tenned, amit én mondok.
3: That's not what it's about.
4: De nem erről szól a történet.
3: It's about learning to obey everything Jesus commands.
4: Hanem arról, hogy megtanuljunk mind annak engedelmeskedni, amit Jézus parancsol.
3: And sadly there have been people who've taken this discipleship message.
4: Tehát azok az emberek, akik magukévá tették ezt a tanítványsági üzenetet,
3: and they just become controllers.
4: Előbb-utóbb uralkodni kezdtek más embereken.
3: Snapping their fingers so that people do what they want them to do.
4: Hogy csak csettintettek és mások ugrottak.
3: And there's this balance all the time.
4: De egyensúlyban kell maradnunk mindvégig.
3: Yes, we do have input into a person's life.
4: Igen, mi emberek is tudunk befolyásolni másokat.
3: But they've got to do what Jesus tells them to do.
4: De azoknak az embereknek azt kell tenniük végső soron, amit Jézus parancsol nekik.
3: So if you are being discipled by somebody,
4: tehát hogyha valaki téged tanítványoz,
3: and you ever feel they're telling you to do something you don't feel quite right about,
4: és ha valahányszor ez az ember olyat kér, valaha olyat kér tőled, amivel kapcsolatban kellemetlenül érzed magad, hogy valami a szellemedben vagy a lelki ismeretedben tiltakozik,
3: you are not being rebellious if you say no, I don't think I can do that.
4: Akkor nem vagy lázadó, ha azt mondod, hogy sajnálom, de ezt nem tehetem meg.
3: That's not rebellion.
4: That ez is nem lázadás.
3: We're not raising up people to just do what I say.
4: Nem arra neveljük az embereket, hogy a mi parancsainknak engedelmeskedjenek.
3: And likewise, if you are making disciples.
4: Hasonlóképpen, hogyha te tanítványokat képzel.
3: Yes, you can give strong encouragement.
4: Igen, adhatsz nekik erőteljes buzdítást.
3: You can point them to the word of God.
4: Isten beszédéhez irányíthatod őket.
3: But always say, you must do what you believe Jesus wants you to do.
4: De mindig hozzá kell tenned, hogy a másiknak azt kell tenned, amit úgy érzel, hogy Jézus mond neked.
3: Otherwise we'll just build a system of control.
4: Különben csak a kontrollnak a rendszerét építjük ki.
3: So a disciple must carry his cross and follow Jesus.
4: Tehát a tanítványnak hordoznia kell a keresztjét és követnie kell Jézust.
3: And then in Luke 14 verse 33.
4: A 33. versben.
3: Just to underline it.
4: Csak szeretném aláhúzni.
3: Jesus says.
4: Jézus azt mondta.
3: Any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple.
4: Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, mindentől, amilyen van, nem lehet az én tanítványom.
3: Now it doesn't mean to say you all have to go out and sell your cars and your houses.
4: Ez nem azt jelenti, hogy most mindannyiatoknak el kell adnotok a házatokat meg az autótokat.
3: But it does mean you have to give up the right to those things.
4: Az viszont jelenti, hogy fel kell adnotok a jogotokat ezekhez a dolgokhoz.
3: And if Jesus tells you to give up those things.
4: És ha Jézus azt mondja, hogy adjátok fel ezeket.
3: You give them up.
4: Akkor adjátok oda.
3: So Matthew 28 was very clear.
4: A Máté 28 nagyon egyértelmű volt.
3: Go and make disciples of all nations.
4: Menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetet.
3: Now in John chapter 20.
4: A János 20-ban.
3: John puts it differently.
4: Ő másképpen fejezi ezt ki.
3: John 20 verse 21.
4: A 21. versben János 20.
3: As the Father has sent me, I am sending you.
4: Amiként engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket.
3: Matthew 28 tells us what we have to do.
4: A Máté 28 mondja el, hogy mit kell tennünk.
3: Make disciples.
4: Tanítványokat kell képeznünk.
3: John chapter 20 tells us how we do it.
4: A János 20 mondja el, hogy hogyan tegyük ezt.
3: With the spirit of a father.
4: Az Atya szellemével.
3: As the Father sent me.
4: Ahogy az Atya küldött engem.
3: I am sending you.
4: Én küldelek titeket.
3: Over in Galatians chapter 3.
4: A Galata 3-ban.
3: We read there in verse 4.
4: A 4. versben azt olvassuk. Kérem.
3: Just translate what I said. I've got it written down
4: okay,
3: here.
4: Okay.
3: For when the time had fully come, God sent His Son.
4: Tehát amikor Isten eljött az idő teljessége, Isten elküldte a fiát.
3: Chapter 4, verses 4 and 5. I apologize.
4: Aha, tehát 4. fejezet 4 és 5.
3: Okay. And that's the point, though, that if you look at it, God could have worked out salvation in various ways.
4: Tehát az a lényeg ebben, hogy Isten különböző módokon megvalósíthatta volna a megváltást.
3: But He did it through sending His Son.
4: De úgy tette, hogy elküldte a fiát.
3: God so loved the world that He sent His one and only Son.
4: Isten annyira szerette a világot, hogy az egyetlen fiát elküldte.
3: And so Jesus came to this earth from this wonderful relationship with His Father.
4: Tehát Jézus az Atyával ápolt csodálatos kapcsolatból jött el a földre.
3: And then He says to His own disciples.
4: És aztán azt mondta a saját tanítványainak.
3: In the same way, I'm sending you out.
4: Hogy én ugyanígy küldelek ki titeket.
3: Jesus is now the Father sending out His disciples.
4: Most Jézus mint Atya kiküldi a saját tanítványait.
3: Now the Apostle Paul understood this.
4: Pál apostol értette ezt.
3: And he was facing problems in the church in Corinth.
4: Ő problémákkal találkozott a korintusi gyülekezetben.
3: He said, your meetings do more harm than good.
4: Azt mondta, az összejöveteletek többet ártanak, mint használnak.
3: Not very flattering.
4: Ez nem túl hízelgő.
3: He says you've got so many divisions, so many arguments.
4: Annyiféle látásotok van, annyi vitátok van.
3: So Paul is a true apostle.
4: Tehát Pál, mint igazi apostol.
3: He says I'm going to help you solve your problems.
4: Azt mondta, én segítek nektek megoldani a problémáitokat.
3: He doesn't say pray and fast for a month.
4: Nem azt mondta, hogy imádkozzatok és böjtöljetek egy
3: He
4: hónapig.
3: He doesn't say get new leaders.
4: Nem azt mondta, hogy jelöljetek ki új vezetőket.
3: He doesn't say well stop meeting for a month.
4: És azt sem mondta, hogy hagyjátok abba az összegyülekezést egy hónapra.
3: What he says in 1 Corinthians 4 verse 17.
4: Azt mondja az 1 Korintus 4:17-ben.
3: I'm sending to you Timothy, my son, whom I love.
4: Elküldöm hozzátok Timóteust, aki nekem szeretett és hű fiam az Úrban.
3: He will remind you of my way of life in Christ Jesus.
4: Aki eszetekbe juttatja nektek az én utaimat a Krisztusban.
3: Which agrees with what I teach everywhere in every church.
4: Amint mindenütt minden gyülekezetben tanítok.
3: So Paul understood that a son would remind them of everything he taught.
4: Tehát tudta Pál, hogy egy fia mindenre emlékezteti majd a korintusiakat, amit ő tanított.
3: So the whole New Testament church pattern is relational.
4: Tehát a gyülekezeti életnek az egész újszövetségi mintája kapcsolatokra épül.
3: Sons grew up to be like their fathers.
4: Ahol ismerik egymást, a fiak fölnőnek, hogy hasonlítsanak az apjukra.
3: Own distinctive gifting.
4: Mindenkinek különböző ajándékai
3: their
4: vannak.
3: Own personality.
4: Mindenki a saját személyisége szerint.
3: But they were still sons of their fathers.
4: De vannak az atyáknak fiaik.
3: We only have one natural son.
4: Nekünk fizikailag csak egy fiunk van.
3: He's partly like me, partly like his mother.
4: Ő részben hasonlít rám, részben az anyukájára.
3: It's a handsome fella.
4: Nagyon jóképű fickó.
3: But he's got his own distinctive personality.
4: De mégis külön személyisége van.
3: And he's got amazing gifts as well.
4: És megdöbbentő ajándékai is.
3: But he's still my son.
4: De akkor még a fiam.
3: And one of the interesting things.
4: És egy érdekes dolog.
3: At the age of 10, he went off to boarding school.
4: 10 éves korában elment bentlakásos iskolába.
3: We did not want to send him there.
4: Nem akartuk oda küldeni.
3: But the Lord spoke so clearly he should go.
4: De az Úr nagyon világosan mondta, hogy mennie kell.
3: But if he picks up the phone,
4: de amikor fölveszi a telefont,
3: his voice sounds just like mine.
4: Pontosan olyan a hangja, mint az enyém.
3: Amazing, isn't it?
4: Megdöbbentő, nem?
3: He's my son.
4: Ő az én fiam.
3: He never set out to imitate my voice.
4: Soha nem próbálta utánozni a hangomat.
3: You might well say, thank God.
4: Mondhatjátok, hála Istennek.
3: But he got it.
4: De mégis olyan van.
3: Just because he grew up around me.
4: Csak azért, mert körülöttem nőtt fel.
3: And it's an amazing thing. So much comes through this relationship.
4: És megdöbbentő, hogy mennyi minden átragad egy ilyen kapcsolatban.
3: Some things we did set out to teach him.
4: Vannak dolgok, amiket meg akartunk tanítani neki.
3: But some things he just happened because he was my son.
4: De vannak dolgok, amik csak úgy ráragadtak, mert a fiam.
3: And that's how it is with disciple making.
4: És így van ez a tanítványképzéssel is.
3: So Timothy has been around Paul.
4: Tehát Timóteus Pál körül volt.
3: Paul has taught him certain things.
4: Pál megtanított neki bizonyos dolgokat.
3: But more than that, he's lived his life.
4: De legfőképpen élte az életét.
3: And that is so important.
4: És ez nagyon fontos.
3: So Timothy has got hold of things.
4: És Timóteus így megragadott dolgokat.
3: And Paul is so confident in Timothy.
4: És Pál annyira bízott Timóteusban.
3: I'm sending Timothy to you.
4: Hogy elküldöm hozzátok Timóteust.
3: He will remind you of my way of life.
4: És ő majd emlékeztet titeket az én életmódomra.
3: So maybe in 10 years my son will come here.
4: Tehát talán majd 10 év múlva az én fiam is eljön ide.
3: Let's see if he reminds you of my way of life.
4: És majd meglátjuk, hogy ő titeket az én életmódomra emlékeztet-e.
3: I don't know if you will.
4: Nem tudom, így lesz-e.
3: Paul knew they'd spend enough time together.
4: De Pál tudta, hogy elég időt töltött együtt Timóteussal.
3: So, as the Father sent me, Jesus says.
4: Tehát Jézus azt mondta, hogy az Atya küldött engem.
3: I am sending you.
4: Én küldelek titeket.
3: And that is the key, sending out sons.
4: És ez a kulcs, hogy fiakat küldjünk ki.
3: And of course, sons grow up.
4: Természetesen a fiak felnőnek.
3: They have children of their own.
4: A saját gyerekeik lesznek.
3: We become grandparents.
4: Mi nagyszülőkké válunk.
3: We discover we can no longer tell them what to do.
4: És rájövünk, hogy már nem mondhatjuk meg nekik, mit csináljanak.
3: But sometimes they tell us what to do.
4: Néha ők mondják nekünk, hogy mit csináljunk.
3: That's fine.
4: De nem
3: praise
4: baj.
3: God.
4: Dicsőség az Úrnak.
3: That's life.
4: Ilyen az élet.
3: Because sometimes again this whole thing about spiritual fathering has been as if they were all children under the age of 10.
4: Mert újra el kell mondanom, hogy néha ez a szellemi atyaság arról szólt, hogy mindig úgy kezeljük az embereket, mint a 10 év alattiak
3: so
4: lennének.
3: The spiritual father takes an authority way beyond where they should be.
4: Tehát a szellemi atya a tekintélyét sokkal messzebbre kitolja, mint ahogy helyes lenne.
3: We were with our son in Dubai until Wednesday.
4: Szerdáig Dubajban voltunk a fiunkkal.
3: And our son is going through some difficult times with his business.
4: Most a vállalkozásában nehéz pillanatokat él meg a fiunk.
3: Because that part of the world has also seen economic recession.
4: Mert a világnak azon a részén is gazdasági hanyatlás van.
3: And we're just walking down the stairs on Tuesday evening.
4: Kedd este sétáltunk le a lépcsőn.
3: Our son is 35 this month, by the way.
4: Ebben a hónapban tölti be a 35. életévét ez a fiú egyébként.
3: Dad, I wish you weren't going tomorrow.
4: És azt mondta, hogy bárcsak apa nem mennél el holnap.
3: Or maybe I should come with you.
4: Vagy talán nekem is veled kéne mennem.
3: Is that wonderful?
4: Nem csodálatos ez?
3: I'm not his boss or anything like that. I'm just a friend now.
4: Már nem vagyok a főnöke, csak a barátja.
3: And we love to be together.
4: És szeretünk együtt lenni.
3: And that's how it should be.
4: És ennek így kell lennie.
3: Fathers and sons.
4: Atyák és fiak.
3: But sons will grow up.
4: De a fiak felnőnek.
3: And they'll do things we'd never dare do.
4: És olyan dolgokat tesznek, amit mi soha nem mertünk.
3: I would never have the courage to start a business in Dubai.
4: És soha nem bátorítanék senkit arra, hogy Dubajban kezdjen vállalkozni.
3: He wrote to us and said, the Lord has told me to start this business.
4: ő írt nekünk, a fiunk, és azt mondta, hogy az Úr mondta, hogy ott kezdjek vállalkozást.
3: I think both our hearts sank.
4: És mind a ketten teljesen lehervadtunk ettől.
3: 2008. Recession looming.
4: Már közeleg a válság.
3: He had this lovely, well-paid job.
4: És egy nagyon jó, jól fizető állása volt a
3: fiunknak.
4: És azt mondta, hogy abba hagyom, és beindítom a saját üzletemet.
3: The Lord has told me.
4: Az Úr mondta.
3: Okay, son.
4: Jó van, fiam.
3: So he said 3 years of having his faith tested.
4: Úgyhogy 3 éve próbálódik a hite.
3: His mother has had 3 years of fighting all her worries.
4: Anya 3 éve az összes harcot vívhatta, amit kellett ezzel kapcsolatban.
3: We prayed and fasted.
4: Imádkoztunk és böjtöltünk.
3: And he's still struggling.
4: És a fiunk még mindig küszködik.
3: But he is doing what he believes the Lord wants him to do.
4: De azt csinálja, amiről hiszi, hogy az Úr akarja, hogy tegye.
3: Not doing what we'd have told him to do.
4: Nem azt, amit mi mondtunk neki.
3: You understand?
4: Értitek, ugye?
3: And that's what we've got to see in this whole thing of raising up spiritual sons.
4: És ezt kell látnunk ebben az egész szellemi fiak felnevelése dologban.
3: So that they become mature and will do greater things than we've ever done.
4: Hogy éretté váljanak és nagyobb dolgokat tegyenek, mint mi valaha tettünk.
3: So I was just thinking, how does the father send sons?
4: Azon gondolkodtam, hogyan küld az atya fiakat?
3: And I would say, first of all, the father loves the son.
4: És elsősorban azt mondanám, hogy az atya szereti a fiút.
3: There's got to be love in all of this.
4: Ebben az egész történetben szeretetnek kell lennie.
3: Because Matthew 3 verse 17.
4: Mert a Máté 3:17 azt mondja.
3: A voice came from heaven saying, "This is my beloved son in whom I am well pleased."
4: Jött egy hang a mennyből, ami azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.
3: 6 years ago our son got married.
4: 6 évvel ezelőtt nősült meg a fiunk.
3: And I was asked to give a speech at the wedding.
4: És megkért, hogy mondjak egy beszédet az esküvőjén.
3: Now usually the father of the bridegroom does not give a speech.
4: Általában a vőlegény apja nem szokott beszédet mondani.
3: So I thought, what on earth do I say?
4: Úgyhogy azon gondolkodtam, mit mondjak?
3: Then I thought, well, this is the most famous speech by a father to a son.
4: És azt gondoltam, hogy hát ez a legfontosabb beszéd, amit egy apa a fiának elmondhat.
3: So I stood at the wedding.
4: Úgyhogy felálltam a mennyegzőn.
3: I thank God for answering our prayer for his wife.
4: Hálát adtam Istennek, hogy meghallgatta az imáinkat, amit a feleségéért mondtunk.
3: And then I said, as one father said once before.
4: És akkor azt mondtam, hogy egy apa egyszer azt mondta.
3: This is my beloved son in whom I am well pleased.
4: Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm.
3: Amen.
4: Amen.
3: And I think he enjoyed the speech.
4: És azt gondolom, neki nagyon tetszett ez a beszéd.
3: But I meant it.
4: De komolyan gondoltam.
3: That's a natural son I'm talking about.
4: És most én egy fizikai fiúról beszéltem.
3: But spiritual sons.
4: De vannak szellemi fiaink.
3: They've got to know we love them.
4: És nekik is tudniuk kell, hogy szeretjük őket.
3: Them. They're important to us.
4: Hogy értük vagyunk ott, fontosak
3: They're
4: a számunkra,
3: special.
4: Különlegesek.
3: And so sonship must begin with love.
4: És azért a fiúságnak a szeretettel kell kezdődnie.
3: Now, I don't know what it's like in Hungary.
4: Nem tudom Magyarországon hogy van.
3: But I know that in England, I think 1/3 of children don't grow up with their fathers.
4: De Angliában úgy tudom, hogy a gyerekeknek körülbelül a harmada az apja nélkül nő fel.
3: In fact, I have a friend who took his daughter to a school in England. Took his daughter to a school
4: Igen,
3: in England.
4: Igen, tulajdonképpen van egy barátom, aki Angliában a lányát elvitte iskolába.
3: There were 26 children in the class.
4: 26 gyerek volt abban az osztályban.
3: Only 4 children lived with both their parents.
4: És csak 4 lakott közülük mindkét szüleivel.
3: Say, God, what is happening in the world?
4: És arra gondolok, Istenem, mi történik a világban?
3: Where are the fathers?
4: Hol vannak az apák?
3: Most of them have run off.
4: Hát volt van közülük sok, aki csak úgy elment.
3: It tells us at the end of the Old Testament.
4: Azt olvassuk az Ószövetség végén.
3: That he will send someone in the spirit of Elijah.
4: Hogy elküldök valakit Illés szellemével.
3: To turn the hearts of the fathers to their children.
4: Hogy az apák szívét a fiaikhoz fordítsa, gyermekeikhez.
3: And the hearts of the children to their fathers.
4: És a gyerekek szívét az apáikhoz.
3: Unless I will come and bring.
4: Nehogy eljöjjek és megverjem a.
3: I'll bring a curse on the land.
4: Yeah.
3: That's right, that's what it said. You feel that. Thank you very much. Your memory is better than mine. Okay, good. So, and you look. I would say England is close to being cursed.
4: Tehát el kell mondanom, látjátok, hogy Anglia közel áll ahhoz, hogy átok legyen rajta.
3: This land which John Wesley and others turned to God.
4: Ez a föld, amit John Wesley és mások Istenhez fordítottak.
3: Has turned away from God.
4: Most már elfordult Istentől.
3: Fathers have turned away from their children.
4: Az apák elfordultak a gyerekeiktől.
3: Children have turned away from their fathers.
4: És az apák, a gyerekek elfordultak az apáiktól.
3: I was just reading in Hebrews 12.
4: Azt olvasom a Zsidó 12-ben.
3: All of us have had fathers who disciplined us.
4: Mindannyiunknak voltak apáik, akik fegyelmeztek minket.
3: That is one verse in the Bible which is not true now.
4: Ez egy olyan vers a Bibliában, ami most nem így van.
3: It's not true.
4: Nem igaz.
3: Half the people don't have fathers who discipline them.
4: Az emberek felének nincs apja, aki fegyelmezné őket.
3: The writer to the Hebrews assumed it was true in the first century.
4: A zsidó levél írója feltételezte, hogy az első században ez így működött.
3: Nowadays, sadly, it's not true.
4: De mostanában szomorú módon nem így van.
3: So there's got to be an understanding of fatherhood.
4: Tehát meg kell értenünk az atyaságot.
3: Fatherhood is about loving.
4: Az atyaság a szeretetről szól.
3: Wanting your son to succeed.
4: Hogy azt akarjuk, hogy a fiunk sikeres legyen.
3: And I think also fatherhood is about giving.
4: És az adásról is szól az atyaság.
3: We have got to give time.
4: Időt kell adnunk.
3: We've got to spend time.
4: Időt kell töltenünk együtt.
3: We've got to be those who are investing in them, like we said before.
4: Be kell fektetnünk a másikba, ahogyan már elmondtuk.
3: Now my wife is very good at investing in people's lives.
4: A feleségem nagyon jó abban, hogy befektessen emberek életébe.
3: I can see that you're ready for a little bit of a Bollywood break. What is Bollywood? I'm sure they know.
5: I do think that in our cultures, the academic cultures, obedience is not such an important thing, and the Western culture does. Oh, I'm so sorry.
4: Tudom, hogy a nyugati elme számára, amelyik a tanulásra, értelemre alapul, az engedelmesség nem fontos.
5: And obedience is so important.
4: Pedig nagyon fontos dolog az engedelmesség.
5: Now I, as you know, I wasn't very highly educated.
4: Ahogy tudjátok, én nem kaptam túl magas képzettséget.
5: Which worked towards me.
4: De ez a javamra vált.
5: Because I didn't know about fighting God with my head and my whatever.
4: Mert nem tudtam, hogyan kell az agyammal meg egyéb módokon harcolni Isten ellen.
5: And when God spoke to me.
4: És amikor Isten szólt hozzám.
5: This is in India when Duncan was sitting beside me, Alan was preaching.
4: Amikor Alan prédikált, Duncan ott ült mellettem.
5: And God spoke to me, this is the man you will marry.
4: És Isten azt mondta nekem, hogy ehhez az emberhez szoksz feleségül menni.
5: That didn't need interpretation. I said this.
4: Ehhez.
5: I don't want to marry a white man.
4: Én nem akarok egy fehér emberhez menni.
5: I am an Indian.
4: Én indiai vagyok.
5: And I will marry an Indian if I marry.
4: És ha egyáltalán férhez megyek, akkor egy indiaihoz fogok menni.
5: I was an air hostess with Air India.
4: Az Air Indiánál voltam légikísérő.
5: So I saw the world, I saw the crew, and I thought,
4: Láttam a világot, láttam ott a legénységet a repülőn, és azt mondtam,
5: marriage does not work.
4: Hát nem működik a házasság.
5: And the Lord spoke to me.
4: És az Úr szólt hozzám.
5: He said, so who is Lord of your life?
4: Megkérdezte, hogy ki az életed, Ura?
5: You?
4: Hát te.
5: That settled it.
4: És az el volt döntve.
5: I said, well, you'll have to explain. I don't need explanation, but you'll have to put love in my heart for an Englishman, and I will marry him.
4: De kell, hogy szeretetet adj a szívembe, szerelmet egy angol iránt, és akkor hozzámegyek.
5: And I'm still falling in love with him.
4: És még mindig egyre jobban beleszeretek.
5: After 36 years.
4: 36 év után.
5: I married the best.
4: A legjobbhoz mentem hozzá.
5: So women, if you think you've got the best beside you, forget it. I've got the best behind me.
4: Tehát, hölgyeim, ha azt gondolják, hogy önöknek van a legjobb férjük, felejtsétek el, nekem van a legjobb.
5: And you only disciple Now listen, I was in Erindia, and I knew about looking.
4: Tudjátok, én ott voltam a repülőkön, ott dolgoztam, és tudtam, mi az nézés.
5: And thinking it is good.
4: És az a gondolat, hogy hát ez jó.
5: I will want it. I want it.
4: Akartam.
5: That's right. We all look and we want.
4: Tehát mindannyian ilyenek vagyunk, oda nézünk és akarjuk.
5: He is so good looking.
4: Annyira jól néz ki.
5: Oh, he's handsome.
4: Nagyon jól képű.
5: This is what I want.
4: Ilyet akarok magamnak.
5: And then we add the word.
4: Aztán ott voltam.
5: I have fallen in love.
4: A világ, ugye szerelmes lettem.
5: Now love is very romantic.
4: Hát a szerelem az nagyon romantikus.
5: It is beautiful.
4: Gyönyörű dolog.
5: But it is kind. It is patient.
4: De kedves a szeretet, türelmes.
5: Love is kind. Yeah. Love is patient.
4: Yes, türelmes,
5: love does
4: kedves.
5: Love does not boast.
4: Nem dicsekszik.
5: Love gives of oneself.
4: Igen, magát átadja a szeretet.
5: Love has far more.
4: Tehát sokkal több van a szeretetben.
5: What your imagination and my imagination.
4: Mint amit te és én el tudunk képzelni.
5: Okay. Now there was a young lady who came to me. This is very important. This is the reason.
4: Nagyon fontos, ezért mondom el az egészet. Oda jött hozzám egy ifjú hölgy.
5: And I could only teach her what I had taught her.
3: What you'd learned, you mean?
5: What I had learned.
4: És csak azt tudtam neki megtanítani, amit én is tanultam.
5: Now this is for the younger generation.
4: Most a fiatalabbakhoz szólok.
5: For the unmarried ones.
4: Akik még nem mentek férjhez.
5: For the ones who fall in love.
4: De akik beleszeretnek időnként valakibe.
5: I want to take you to another aspect.
4: Szeretném egy másik oldalról megvilágítani a kérdést.
5: There is a possibility that God, who so loves you, decides, can decide who you should marry.
4: Hogy az az Isten, aki szeret titeket, eldöntheti esetleg, hogy kihez kell hozzámenned.
5: What? Okay. Now this young lady, she came up to me. There was a young man who was very interested in her.
4: Oda jött hozzám ez az ifjú hölgy. Volt egy fiatal ember, aki nagyon érdeklődött iránta.
5: And she came up to me.
4: És oda jött hozzám ez a hölgy.
5: She said, I don't like his face.
4: Azt mondja, nekem nem tetszik az
5: arca. I don't like his hairstyle.
4: Nem tetszik a frizurája.
5: I don't like the colors he wears.
4: Nem szeretem a ruhái színét.
5: I don't like his clothes.
4: Nem tetszenek a ruhái úgy egyáltalán.
5: The patterns, the designs.
4: Hogy milyen fazonjuk van.
5: Nothing about him.
4: Semmi nem tetszik benne.
5: I said, good.
4: Azt mondtam, nagyon jó.
5: I said, but I want you to do me a favor.
4: De szeretném, ha tennél nekem egy szívességet.
5: I want you to take one day before God.
4: Egy napot tölts Isten előtt.
5: Ask God.
4: És kérdezd meg őt.
5: Is this man for me?
4: Ez a férfi van nekem számba?
5: And if he says yes.
4: És ha ő igent mond.
5: Go for it.
4: Akkor nyomulj utána.
5: But if he says no.
4: De ha nemet mond.
5: I'll stand behind you.
4: Akkor én ott állok mögötted.
5: And I'll push him away from you.
4: És elfele foglak taszigálni tőle.
5: She said, okay.
4: Azt mondta, rendben.
5: She sat with the Lord.
4: Úgyhogy
5: and the Lord spoke to her.
4: És az Úr szólt hozzá.
5: This is opening an avenue to know that we have seen marriage failures.
4: Ez egy olyan utat nyit meg előttünk ez az egész történet, amelyen keresztül megtudhatjuk, hogy miért látunk oly sok házassági kudarcot.
5: And I want you to know marriage was not constituted by you, marriage was not planned by you, God planned marriage.
4: És szeretném, ha tudnátok, hogy a házasságot nem ti találtátok ki, terveztétek el, hanem Isten.
5: And marriages are here basically to glorify Jesus.
4: És a házasság elsősorban azért van, hogy Jézus dicsőítse.
5: When they look at the two of you,
4: amikor ránéznek kettőtökre,
5: they see the image of God.
4: Isten képását látják az emberek.
5: Whatever color.
4: Akármilyen színűek vagytok.
5: Whatever educational background.
4: Akármilyen képzettségetek van.
5: Whether you understand politics or not.
4: Akár értetek a politikát, akár
5: whether
4: nem.
5: Whether you speak his language properly or not.
4: Akár jól beszélitek egymás nyelvét, akár
5: which
4: nem.
5: Which I do thankfully.
4: Amit én nagyon hálás vagyok, hogy jól beszélek.
5: It is for the glory of God.
4: Az egész Isten dicsőségéért
5: van. God spoke to this young lady from Philemon.
4: Isten szólt ehhez az ifjú hölgyhez.
5: From the book of Philemon. And spoke to her.
4: Leveléből.
5: And said, I am sending this man to you.
4: És azt mondta, én küldöm hozzád ezt a férfit.
5: And he says to her, if you don't have to accept him.
4: És azt mondta Isten a lánynak, hogy nem kell elfogadnod.
5: But if you do.
4: De ha elfogadod.
5: And then the story goes.
4: És így folytatódik a történet.
5: She comes back to me.
4: Visszajött hozzám a lány.
5: She says, God has spoken.
4: Azt mondta, Isten szólt.
5: He is the man for me.
4: Is.
5: He is the man
4: ő
5: for
4: a nekem való ember.
5: I said, well,
4: mondtam,
5: let's stand together.
4: Hát akkor induljunk együtt.
5: Let's go for this.
4: És akkor menjünk ebbe az irányba.
5: They are the most happily married couple.
4: Ők a legboldogabb házaspár.
5: They have gone through the ups and downs of church life.
4: A gyülekezeti életben voltak hullámhegyeik és hullámvölgyeik.
5: But they have gone through it together.
4: De együtt élték át az egészet.
5: Amen. Why?
4: Miért?
5: Because this has been glued by one whose name is Jehovah.
4: Mert Jahve kötötte őket össze.
5: Jesus.
4: Jézus kötötte őket
5: And
4: össze.
5: This doesn't break.
4: És ez a kötés nem törik el, nem szakad el.
5: Oh, I can drop it and walk away.
4: Én persze elejthetem azt a kezet és elmehetek.
5: But when you deny yourself and say I obey you, Lord.
4: De amikor megtagadod magad és azt mondod, Uram, engedelmeskedem neked.
5: We walk together.
4: Akkor együtt járunk.
5: And nothing can put asunder what God has joined together.
4: És amit Isten összekapcsolt, azt semmi nem szakíthatja szét.
5: Obedience.
4: Engedelmesség.
5: It is vital that we obey God implicitly and completely.
4: Létfontosságú, hogy Istennek határozottan, eltökélten és maradéktalanul engedelmeskedjünk.
5: And when we are obeyers,
4: és amikor engedelmeskedünk,
5: we will create a people of obedience.
4: Akkor engedelmes embereket hozunk létre magunk
5: között. Automatically.
4: Magunktól szinte,
5: we
4: magától
5: create
4: meg.
5: An atmosphere of obedience to God.
4: Hiszen az Isten iránti engedelmesség légkörét hozzuk létre.
5: This young lady who is married to this gentleman.
4: Ez a fiatal hölgy, aki hozzáment ehhez az
5: úrhoz. Is the most gifted woman.
4: Nagyon nagy ajándékokat kapott.
5: She is an apostolic woman.
4: Egy apostoli hölgy.
5: She is no longer in the churches that we were in.
4: Már nem azokban a gyülekezetekben van, ahol mi.
5: But they are both building a school. They have a school where they are training children to grow up in godliness.
4: De ők ketten beindítottak egy iskolát, ahol a gyerekeket arra tanítják, hogy az Isten félelemben nőjenek fel.
5: Obedience is the most important aspect of Christianity.
4: A kereszténységnek a legfontosabb szempontja az engedelmesség.
5: And it is not about I'm obeying my husband, you know.
4: És nem arról szól, hogy én engedelmeskedem a férjemnek.
5: It is about obeying like Jesus.
4: Hanem arról, hogy úgy engedelmeskedem, ahogy
5: And
4: Jézus.
5: That is so important.
4: És ez annyira fontos.
5: We didn't just do this ourselves, we taught our children the same principle. They grew up in a Western world.
4: Nem csak mi élünk így, hanem a gyerekeinknek is ugyanezt tanítottuk. Ők a nyugati világban élnek.
5: And we taught them the principle, hear God.
4: De megtanítottuk nekik az alapelvet, halljátok meg Istent.
5: Because otherwise the tendency is I fell in love.
4: Mert különben az ugye a tendencia, hogy szerelmes
5: leszel. And then
4: leszel,
5: you fall in love.
4: Aztán megint szerelmes leszel.
5: And then you're in love somewhere else.
4: Aztán máshol leszel szerelmes.
5: Hollywood?
4: Hollywood?
5: Bollywood? Hey, this is about the kingdom of God. This is the man and my eyes are for him alone.
4: Tehát ez Isten királysága. Ő a nekem való férfi, és a szemem csak
5: ő látja
4: meg. Hallelujah.
5: Whether his hair falls, whether his eyes are not, they are as weak, you know.
4: Tehát akár kihull a haja, vagy ha meggyengül a szeme.
5: His hair is still there.
4: Neki még megvan a haja.
5: It's him.
4: De ez ő. Ő a nekem való.
5: Another thing is, it isn't about what capacity you have within you.
4: Egy másik dolog az, hogy nem az a lényeg, hogy milyen képességek vannak
5: mellettek. How much you know the word of God?
4: Hogy mennyire ismeritek a Bibliát.
5: You have these plug points. Mm-hmm.
6: They do have.
5: Checking plug points.
6: Yes, for electricity. Yes.
5: Electricity.
4: Igen, vannak ugye ezek okay. a konnektorok.
5: You have two points, okay?
4: Amíg ugye két luk van a konnektorba.
5: When you're discipling.
4: A tanítványképzéssel kapcsolatban
5: All you do is plug into God.
4: Az egyetlen dolgunk az, hogy Istenbe dugjuk be az embereket.
5: I don't understand what they're talking about, Lord.
4: És akkor az Uram, nem értem, miről beszélnek.
5: I don't know what their marital problem is all about because I've never had a marital problem like this.
4: Nem tudom, hogy ezeknek az embereknek miért van házassági problémájuk, mert nekem ilyen nem soha nem volt.
5: I need your help.
4: A te segítségedre van szükségem, Uram.
5: And the helper is with us.
4: És velünk van a segítő.
5: That's why he says, I will go with you till the end of the age.
4: Ezért mondja azt, hogy én veletek járok a korszak végéig.
5: And he teaches us.
4: És ő tanít minket.
5: Our lives is are constantly discipling people.
4: Az életünk arról szól, hogy folyamatosan tanítványozzuk az embereket.
5: By the way we behave.
4: azáltal, ahogy viselkedünk.
5: By the way we act.
4: Ahogyan cselekszünk.
5: You know, as teenagers when you were growing up.
4: Tudjátok, tizenéves korunkban, amikor növekedtünk.
5: Somebody lit a cigarette.
4: Valaki rágyújtott.
5: Hey.
4: És arra gondoltunk, oh.
5: I want to have one too.
4: Én is akarok egyet.
5: You all do it hidingly.
4: Mindannyian elbújtatok közben.
5: But you light a cigarette.
4: De rágyújtottatok.
5: I used to smoke 40 cigarettes a day.
4: Én napi 40 szálat szívtam el.
5: When I became a Christian.
4: Amikor megtértem.
5: I'm speaking to some people here. When I, listen, what is wrong with cigarette? Don't ask me. Your dependency on cigarette is what I'm concerned about.
4: És akkor beszélgettem emberekkel, kövéseltem közben, hogyha azt akarnátok kérdezni, mi a rossz a cigarettában, ezt nem tudom neked elmagyarázni, a függőség a cigarettától az a probléma.
5: When I was sad, I wanted a cigarette.
4: Amikor szomorú voltam, rá akartam gyűjteni.
5: So sad.
4: Annyira szomorú vagyok.
5: Then when I'm very happy,
4: és akkor
5: I developed to have a cigarette when I'm happy.
4: Akkor is rá akartam gyűjteni, ha boldog voltam.
5: Oh, and so when I came out of church and I became a Christian, I lit a cigarette, my sister went, and I went, hallelujah!
4: Amikor a gyülekezetből kijöttem, miután megtértem, akkor is utána rágyújtottam.
5: She said, don't, I said, don't what? Hallelujah!
4: És a testvérnő mondta, hogy hát ne csináld ezt, mit ne csináljak? Szívtam egyet, halleluja.
5: She said, we don't smoke in the church. I said, oh, you don't.
4: Tehát a gyülekezetben nem lehet cigizni. Ja, bocs.
5: And then every hour, every minute, chain smoker. I was a chain smoker.
4: És akkor így egymás után gyújtottam egymásról a cigiket.
5: God dramatically took away my dependence from cigarette to him. That's what it is about.
4: Isten teljesen elvette a cigitől való függésemet, és most már őtőle függök. Erről szól a lényeg.
5: Don't say I want to give up smoking.
4: Ne mondjátok, hogy abba akarom hagyni a cigizést.
5: Say, would you help me, Lord?
4: Mondjátok azt, hogy segíts nekem, Uram.
5: And he helps.
4: És ő segít.
5: There is no condemnation to those who are in Christ Jesus.
4: Nincs kárhoztat, nem nincsenek kárhoztatás alatt azok, akik Krisztus Jézusban vannak.
5: The Lord, the King of Glory, who is your best friend, wants to help you.
4: Az Úr, a dicsőség királya, aki a legjobb barátotok, segíteni akar.
5: I forgot the point I'm making.
4: Anyway, elfelejtettem, hova akartam kiukatni.
6: You're enjoying it, darling.
4: De azért enjoying nagyon this. Élvezzük.
5: I wanted to say this to some of you here.
4: Tehát azt akartam mondani néhányatoknak.
5: I sensed. Some of you have a habit of smoking.
4: Hogy éreztem, hogy néhányatoknak megvan ez a szokása, hogy dohányzik.
5: Hey, don't touch everybody around you who's not smoking. Listen, your anger is as.
4: És akkor most ne böködjél senkit magad mellett, akiről
5: tudod, hogy dohányzik,
4: hanem amikor te haragos vagy, amikor nem bocsátasz meg. Tehát sajnos a cigizés látszik.
5: That's right. So God wants to. God does those kind of things in our lives.
4: Tehát Isten végzi el ezeket a dolgokat az életünkben.
5: I have no idea why I shared that with you.
4: Fogalmam nincs, miért mondtam ezt el.
5: I think I wanted to make a point.
4: Azt gondolom, valahova ki akartam
5: jutni. The point has gone off my head.
4: De azt már elfelejtettem.
5: But I hope you've got the
4: point. Remélem, hogy ti megkaptátok.
5: I'm like Paul. I go tangential preaching.
4: Olyan vagyok, mint Pál én is, hogy így, úgy, ahogy sodródom a prédikációban, így, ahogy jön.
5: But I was making a point. I can't think what the point was. But nevertheless,
4: no, elfelejtettem, amit akartam, de az a lényeg.
5: God disciples us into truth.
4: Isten az igazságba tanítványoz minket bele.
5: When I became a Christian.
4: Amikor megtértem.
5: I picked up the phone. There was a convention happening somewhere.
4: Felvettem a telefont, valahol egy összejövetel volt.
5: I picked up the phone.
4: Felvettem a telefont.
5: This is all I know, okay? I come from this culture and I've been transferred here into the kingdom of God.
4: Tehát én csak erről tudtam, ugye én ott éltem egy kultúrában, és utána átkerültem Isten királyságába.
5: I pick up the phone.
4: Felvettem a telefont.
5: And I begin to dial.
4: Kezdtem tárcsázni.
5: I was about to say, I am sick. I can't come to work because I want to go to a convention. Nice thing, isn't it? Godly.
4: Tehát, ugye a munkahelyemre telefonáltam, halló, beteg vagyok, nem tudok menni dolgozni, de azért mondtam, hogy elmenjek erre az összejövetelre, az istenfélő dolog.
5: Before I could finish the last.
4: És mielőtt befejezhettem volna az utolsó mondatot.
5: So I said, you know, I did all that and I was about to And there was a presence in the room, and I went, oh my goodness, he is here. And I put the phone down.
4: És aztán éppen befejeztem volna a beszélgetést, amikor megéreztem itt az Úr jelenlétét, és megrémültem, és letettem a kagylót.
5: And the Lord said to me,
4: és az Úr azt mondta nekem,
5: so are you not well, Vasanti?
4: Szóval, Vasanti, nem vagy jól?
5: No, I'm fine.
4: Nem.
5: No, okay. I said, I'm fine.
4: Azt nem jól vagyok, köszönöm.
5: And the Lord said, were you about to lie? And I said, yes.
4: Were you? What was it?
3: Were you about to lie?
5: Were you about to lie?
4: Hát igen, hogy éppen készülsz hazudni, ugye? Igen.
5: And said, yes.
4: Igen.
5: And he said, remember, you're the daughter of truth.
4: És azt mondja az Úr, emlékezz arra, hogy te az igazságnak a leánya vagy.
5: No, let no lies come out of your mouth.
4: Ne jöjjön ki hazugság a szádból.
5: I was discipled by the Lord into truth.
4: Az Úr az igazság felé vezetett a tanítás közben.
5: As I was saying, our lives make an impact.
4: Ahogy már mondtam, hogy az életünk hatást gyakorol.
5: So, coming back to the cigarette, Lord had taken away my smoking.
4: Tehát visszatérve a cigarettához, az Úr elvette tőlem a dohányzást.
5: In one day, whilst reading Isaiah, Matthew 27, with a cigarette ashtray here, the Bible in my hand.
4: Egy napon, amikor a Máté 27-et olvastam, ott volt rajtam a hamutálca, közben cigiztem.
5: All that he went through. I really was a good smoker.
4: Nagyon jó dohányzó voltam. Tudtam, hogy mik a mozdulatok.
5: As I was reading this, it was the Lord's word that spoke to my heart.
4: Ahogy ezt olvastam, az Úrnak a szava szólt a szívemhez.
5: He died on the cross.
4: Ő meghalt a kereszten.
5: For every sin of mine.
4: Minden bűnömért.
5: So that I would not be independent of him, but dependent on him.
4: Nem azért, hogy független legyek őtőle, hanem hogy tőle függjek.
5: And he had changed my life.
4: És ő megváltoztatta az életemet.
5: And I said, Lord,
4: azt mondtam, Uram,
5: you took their spit, you took their beating, they beat you, that I find very difficult, they beat him on his head several times.
4: Tudjátok, hogy Jézus elfogadta, hogy őt megverték, a fején is megverték többször.
5: I said, all that for me?
4: És azt mondtam, Uram, mindezt értem.
5: I said, I've not done anything for you.
4: De hát én nem tettem érted semmit.
5: I said, I can't do anything for you.
4: És nem is tudok semmit tenni érted,
5: but
4: azt mondtam.
5: But today, I stubbed my cigarette and I won't have it anymore with your help in me.
4: De ma leteszem ezt a cigit, és a te bennem levő segítségeddel többet nem gyűjtök rá.
5: Stop the cigarette, and I never touched it.
4: Abba hagytam, és soha többé nem nyúltam hozzá.
5: One day on a flight,
4: egy napon a repülőn,
5: I sat beside a man who was smoking his Dunhill.
4: Egy férfi mellett ültem, aki dohányzott, cigizett.
5: Well, Dunhill is a cigarette.
4: Ez egy cigaretta márka yeah. volt.
5: Some of you know Dunhill. Okay.
4: Dunhill, néhányan tudjátok mi az.
5: So I was very tired after having served my passengers.
4: És nagyon fáradt voltam, miután nagyon sok utast kiszolgáltam.
5: I said, light me a cigarette.
4: Azt mondtam, adjon tüzet, én is kérek egy cigit.
5: In Air India, they're very happy to disciple you for anything wrong in the airline.
4: És ott az Air Indiánál, ott a repülőtársaságnál nagyon boldogan tanítják, vagy hát fedik
5: so
4: meg az embert bármilyen, amit rosszul csinál.
5: He put two cigarettes in his mouth, lit it.
4: A férfi két cigarettát tett a szájába, meggyújtotta mind a kettőt.
5: Gave me one and carried on smoking his.
4: Adott nekem egyet, és folytatta a sajátját.
5: I was at the crew seat where the crew rested, and my hand was with the cigarette. I couldn't go to it. It couldn't come to me.
4: És ott ültem, ahol a személyzet szokott pihenni, és próbáltam a számhoz vinni a cigarettát, nem mozdult, a fejemmel próbáltam utána menni, az sem ment.
5: So, you saying something here, Lord?
4: Arra gondoltam, Uram, mondasz valamit?
5: Yes!
4: Igen.
5: Don't ever touch it again. And you know who said it? The person who lit the cigarette. It was a trance moment. He just turned to me and he said, don't ever touch the cigarette. And I went, yes, Lord. Nearly said, yes, Lord.
4: És azt mondta az Úr nekem, hogy soha többé ne érintsd ezt, de valahogy a mellettem ülő által mondta, aki egyébként meggyújtotta a cigit, mint hogy valami transzba esett volna, mondta nekem, hogy soha többé ne érintsd, és majdnem neki mondtam, hogy igen, Uram.
5: That's a nice late reaction. But I stopped my cigarette.
4: Úgyhogy abba hagytam ezt a szigit.
5: And now I go on my flights.
4: És aztán megyek tovább a repülőutakon.
5: And people say, Vasanti, you have changed.
4: És akkor a munkatársaim mondják, Vasanti, megváltoztál.
5: And I'd say, why do you say that?
4: És megkérdeztem, hogy miért mondod ezt?
5: But you don't smoke.
4: Nem cigizel.
5: You don't use bad language.
4: Nem beszélsz csúnyán.
5: Yeah, you don't use that. And I said,
4: és azt mondtam,
5: and I never said, yeah.
4: Én soha nem ezt mondtam, hát igen.
5: I used every opportunity to tell them why.
4: Hanem minden alkalmat megragadtam, hogy elmondjam nekik, miért van ez.
5: My life was a discipling.
4: Az életem tanítványképzésből állt.
5: They began to see.
4: Elkezdték látni.
5: My bad language had gone.
4: Hogy eltűnt a csúnya beszédem.
5: My cigarette smoking had gone.
4: Már nem cigiztem.
5: My life was being transformed.
4: Már változott az életem.
5: So I would walk into the company of air hostesses.
4: Úgyhogy oda mentem a légikísérőkhez.
5: Abusing.
4: Kezelő vállalathoz.
5: And the cigarette would suddenly go, "Hi, Vasanti."
4: Nagyon csúnyán csinálták ott a dolgokat, és akkor még cigiztek is, és amikor bementem, akkor köszöntek, és gyorsan eltették a cigit. Meg a beszédjüket is megjavították, nem szabad a Vasanti előtt ilyeneket mondani.
5: Vasanti is coming, Vasanti is coming.
4: Vasanti jön, úgyhogy viselkedjünk.
5: My life was discipling them.
4: Az életem tanítványozta őket.
5: I don't think we understand how much our lives make impacts without words.
4: Azt gondolom, hogy nem is tudjuk, hogy az életünk mennyi hatást gyakorol akár szavak nélkül is.
5: Like Franz and Gerlinde's life and the girl decides I will get married.
4: Ahogy Franz és Gerlinde élete is, és akkor úgy dönt az illető lány, aki hallja szövegüket, hogy én is így megyek férjhez.
5: I never told them it don't smoke or don't abuse, but they knew my life was shining that.
4: Én soha nem mondtam a munkatársaimnak, hogy ne cigizzenek, vagy ne beszéljenek csúnyán, de látták az életemet, ahogy világított.
5: Our lives disciple people.
4: Tehát az életünkkel tanítványozzuk az embereket.
5: Our children watch us and get discipled.
4: A gyerekeink, hogy figyelnek minket, tanítvánnyá válnak.
5: When our son was growing up, I would tell them, be careful about gossiping, be careful about speaking badly about your teachers. Particularly we speak very badly about our teachers behind their backs.
4: Amikor nőttek fel a gyerekeim, nagyon mondtuk nekik, hogy vigyázzatok, ne pletykálkodjatok, és ne beszéljetek rossz dolgokat a tanáraitokról, mert a hátuk mögött azért ez gyakran megtörtént.
5: This is the principles we live by.
4: Tehát mi ilyen alapelvek szerint éltünk.
5: Principles of God, the word of God.
4: Isten szava, Isten alapelvei szerint.
5: And one day I had picked up a phone.
4: És egy nap felvettem a telefont.
5: And I was telling this girl, you know, this woman, she is such a... And I see my son going...
4: That so on the other side of the line, the girl said.
5: And I said, oh hi, bye. I'll talk to you later.
4: És tehát akkor felvettem a telefont, és a túloldalon elkezdték mondani, hogy tehát ez a nő így meg úgy és.
5: Ne? And my son said, Mom.
4: Jó, hogy ő kezdte mondani ezt, és a fia integetett neki, hogy ne csinálja, és akkor ő gyorsan letette a telefont.
5: Don't gossip. És akkor about others.
4: És ugye mondtuk a fiúknak, és utána ő is tudta mondani nekünk, hogy ne feledkálj másokról.
5: I didn't say you be quiet, don't tell me what to do.
4: Mondtam neked, fogd be a szád, ne mondd meg nekem, mit csináljak.
5: I said, thank you, son.
4: Nem ezt mondtam, azt mondtam, köszönöm,
5: for
4: fiam.
5: For reminding me.
4: Hogy emlékeztettél.
5: Of the things I taught you.
4: Azokra a dolgokra, amiket tanítottam neked.
5: Thank you.
4: Köszönöm.
5: Our lives disciple people around us.
4: Az életünk teszi tanítványá körülöttünk az embereket.
5: It's very important.
4: Ez nagyon fontos.
5: And then we disciples in the ways Duncan was talking
4: és
5: about.
4: És utána olyan módon is képezzük a tanítványokat, ahogy Duncan elmondta.
5: I am happy to pray for anyone who has a problem with smoking.
4: Nagyon boldogan imádkozom bárkiért, akinek problémája van a dohányzással.
6: Amen.
4: Már négyzem közt persze, tehát nem tömegben.
6: She's good, isn't she?
4: Nagyon jól csinálja, nem?
6: Give her a hand, come on.
4: Tapsoljuk meg.
6: You may not have understood the reference to Bollywood.
4: Talán a Bollywoodra való utalást nem értettétek.
6: But Bollywood is the Bombay version of Hollywood.
4: De a Bollywood az a Hollywoodnak a bombai változata.
6: And it produces far more films than Hollywood does.
4: És sokkal több filmet csinálnak ott, mint Hollywoodban.
6: It is the world's biggest film industry.
4: A világnak a legnagyobb filmgyára van ott.
6: When my wife went for her interview with Air India.
4: amikor a feleségem elment állásinterjúra, vagy az
6: the director who was interviewing her.
4: Az az igazgató, aki beszélgetett vele.
6: Said, why are you looking for a job in Air India?
4: Megkérdezte tőle, hogy miért keresön állást az Air Indiánál.
6: Why don't you go into the films?
4: Miért nem megy el a filmhez dolgozni?
6: She said, no.
4: Azt mondta, nem, köszönöm.
6: That would be out of the fire, out of the frying pan into the fire.
4: Igen, tehát csöpörből vödörbe.
6: But just to go back, as the Father sent me, I am sending you.
4: De visszatérve az előzőköz, ahogy az Atya küldött engem, úgy küldelek én titeket.
6: And I think many things came out of what Vasanti shared.
4: Nagyon sok dolog kiderült abból, amit Vasanti elmondott.
6: She's smiling back at me.
4: Mosolyog rám.
6: But the key thing that comes out of it.
4: De a kulcs, ami a legfőbb, ami kijött belőle, az,
6: is not just my efforts of making disciples,
4: hogy nem csak az én erőfeszítéseim kellenek a tanítványképzéshez,
6: the Lord is even more committed to making disciples.
4: Hanem az Úr még inkább elkötelezett a tanítványképzés mellett, mint
6: yes,
4: én.
6: He wants us to be involved in the process.
4: Igen, ő azt akarja, hogy részt vegyünk ebben a folyamatban.
6: And it's this wonderful mixture of us and the Lord working together to shape people's lives.
4: Ez egy csodálatos keverék, hogy az Úr meg mi együttműködünk egymással az emberek formálásában.
6: It doesn't thankfully depend on me to make disciples.
4: Hála az Úrnak, nem tőlem függ, hogy lesznek-e vagy az Air Indiához.
6: The director who was interviewing her.
4: Az az igazgató, aki beszélgetett vele.
6: Said, why are you looking for a job in Air India?
4: Megkérdezte tőle, hogy miért keresön állást az Air Indiánál.
6: Why don't you go into the films?
4: Miért nem megy el a filmhez dolgozni?
6: She said, no.
4: Azt mondta, nem, köszönöm.
6: That would be out of the fire, out of the frying pan into the fire.
4: Igen, tehát csöpörből vödörbe.
6: But just to go back, as the Father sent me, I am sending you.
4: De visszatérve az előzőköz, ahogy az Atya küldött engem, úgy küldelek én titeket.
6: And I think many things came out of what Vasanti shared.
4: Nagyon sok dolog kiderült abból, amit Vasanti elmondott.
6: She's smiling back at me.
4: Mosolyog rám.
6: But the key thing that comes out of it.
4: De a kulcs, ami a legfőbb, ami kijött belőle, az,
6: is not just my efforts of making disciples,
4: hogy nem csak az én erőfeszítéseim kellenek a tanítványképzéshez,
6: the Lord is even more committed to making disciples.
4: Hanem az Úr még inkább elkötelezett a tanítványképzés mellett, mint
6: yes,
4: én.
6: He wants us to be involved in the process.
4: Igen, ő azt akarja, hogy részt vegyünk ebben a folyamatban.
6: And it's this wonderful mixture of us and the Lord working together to shape people's lives.
4: Ez egy csodálatos keverék, hogy az Úr meg mi együttműködünk egymással az emberek formálásában.
6: It doesn't thankfully depend on me to make disciples.

0: smiling back at me.
1: Mosolyog rám, igen.
0: But the key thing that comes out of it.
1: De a kulcs, ami a legfőbb, ami kijött belőle, az,
0: is not just my efforts of making disciples.
1: Hogy nem csak az én erőfeszítéseim kellenek a tanítványképzéshez.
0: The Lord is even more committed to making disciples.
1: Hanem az Úr még inkább elkötelezett a tanítványképzés mellett, mint
0: yes,
1: én.
0: He wants us to be involved in the process.
1: Igen, ő azt akarja, hogy részt vegyünk ebben a folyamatban.
0: And it's this wonderful mixture of us and the Lord working together to shape people's lives.
1: Ez egy csodálatos keverék, hogy az Úr meg mi együttműködünk egymással az emberek formálásában.
0: It doesn't thankfully depend on me to make disciples.
1: Hála az Úrnak, nem tőlem függ, hogy lesznek-e tanítványok.
0: The Lord is committed to the process.
1: Az Úr elkötelezte magát erre a folyamatra.
0: But then he invites us in.
1: De meghív minket rá.
0: And says you can play a part in shaping other people's lives.
1: Azt mondta, hogy te is szerepet játszhatsz mások formálásában.
0: Sometimes, as Vasanti said, it's very short term.
1: Néha, ahogy Vasanti mondta, nagyon rövid időnk van erre.
0: You have one conversation with a person.
1: Egyszer beszélgetsz valakivel.
0: You meet them 10 years later.
1: 10 évvel később találkoztok.
0: They say, you know what you said changed my life.
1: És azt mondja az illető, hogy tudod, amit akkor mondtál, megváltoztatta az életemet.
0: I can't even remember what I said.
1: Én arra sem emlékszem, mit mondtam.
0: And then there's others who you are meeting with on and on and on.
1: Aztán vannak mások, folyamatosan találkozunk új emberekkel.
0: And so discipleship is a broad term.
1: Tehát nagyon tág kifejezés a tanítványképzés.
0: Although I think most of what we're focusing on is this committed long-term relationship.
1: De azt gondolom, hogy most amiről leginkább beszélünk, azok az elkötelezett hosszú kapcsolatok.
0: Where God gives us the privilege of raising up men and women who will be strong for him.
1: Amikor Isten azt a kiváltságot adja nekünk, hogy olyan férfiakat és nőket neveljünk ki, akik erősek az
0: and
1: ő számára.
0: And we play our part in the spirit of a father or mother.
1: És mi atyai vagy anyai szellemben megtesszük a magunk részét ebben.
0: Who loves the disciple?
1: Aki mi szeretjük a tanítványokat. Elkötelezzük magunkat mellettük.
0: Who gives lots of grace to the disciple?
1: Nagy kegyelemmel fordulunk felé.
0: Perseveres with the disciple?
1: Kitartunk mellettük.
0: And behaves like a father or mother.
1: És atyaként, anyaként viselkedünk.
0: And that's the exciting possibility for all of us.
1: És ez egy izgalmas lehetőség mindannyiunk számára.
0: Discipleship is not meant to be left to the leaders.
1: A tanítványképzésnek nem az a célja, hogy rábízzuk a vezetőket.
0: Every one of us should play our part in this.
1: Mindannyiunknak meg kell tennünk a magunk részét ebben.
0: You may only be a one-month-old Christian.
1: Lehet, hogy csak egy hónapja vagy keresztény.
0: You still have something to give a newborn Christian.
1: De akkor is tudsz mit adni egy újjászületett kereszténynek. Ez nagyon fontos.
0: That we do this. France is agreeing with this.
1: Hogy ezt így tegyük. France egyetért ezzel.
0: So it must be true.
1: Úgyhogy biztos igaz.
0: But you understand, everybody can be in this discipling process.
1: De értitek, mindenki benne lehet ebben a tanítványképzési folyamatban.
0: I'm being discipled.
1: Engem is képeznek.
0: I'm discipling others.
1: Én képzek másokat.
0: And that's how it's meant to be.
1: És ennek így kell lennie.
0: And once again, we've allowed the organized church to say, well, there's only the important people can do this.
1: Ugye a szervezett egyházban, újra el kell mondanunk, sokszor az a nézet, hogy a megfelelő helyes embereknek kell ezt megtenniük.
0: Well, that is true, of course.
1: Hát ez persze helyes, ez így van.
0: But we're all important people.
1: De mindannyian fontos emberek vagyunk.
0: So all of us can play our part.
1: Tehát mindannyiunk meg kell, hogy tegyük a magunk részét.
0: I think we probably come to the time for the coffee break.
1: Valószínűleg itt van az ideje egy kávészünetnek.
0: Yes?
1: Igen?
0: Aha. Good. Now you heard my wife's invitation.
1: Meghallottátok a feleségem ajánlkozását.
0: And if you want prayer with her, she'll be happy to pray with you.
1: Hogyha akarjátok, hogy imádkozzon veletek, akkor ő boldogan meg fogja tenni ezt.
0: But I hope that we've been able to put something of a deposit in our lives.
1: De én remélem, hogy valamit, tehát elhelyeztek valamit az életünkben.
0: God is committed to making every one of us like his son Jesus.
1: Isten azt akarja, hogy mindenki olyanná váljon, mint az ő fia Jézus.
0: He does some of it directly.
1: He
0: does some of the discipling directly.
1: Igen, tehát ő is a tanítványképzés némely részét közvetlenül csinálja, terszerűen.
0: And he does a lot of it through people.
1: És nagyon sok embert, nagyon sokat embereken keresztül, ő
0: says,
1: maga nevel másokat, és emberek is nevelnek másokat.
0: I want you all to be willing.
1: Isten azt mondja, hogy azt akarom, hogy mindannyian hajlandók legyetek erre.
0: To make disciples.
1: Hogy tanítványokat képezzetek.
0: Amen. Amen.
2: Elhangzott a Tanítványképzés című tanítássorozat 4. része, melyben Duncan és Vasanti Watkinson tanított.

0: It can be tiring to concentrate.
1: Fáraszt lehet koncentrálni.
0: And I'll be sensitive to that, okay?
1: És érzékeny leszek erre, megértő leszek.
0: Okay, so we prayed for impartation.
1: Imádkoztunk átadásért.
0: And so what you should expect from an impartation for inner healing.
1: Amit várnod kell a belső gyógyulással kapcsolatos átadástól.
0: So you can watch this growing in you or ask the Lord to enhance it.
1: Az, hogy megtapasztald magadba ennek a növekedését, és kérd az Urat, hogy erősítse ezt.
0: So first thing is a father or mother heart.
1: Az első dolog az, hogy egy atyai vagy anyai
0: Obviously
1: szív.
0: Obviously that depends whether you're a man or a woman.
1: Természetesen ez attól függ, hogy férfi vagy nő vagy.
0: But you will notice this will grow in you.
1: De vedd észre azt, hogy ez növekszik majd benned.
0: Expect to have a sensitivity towards people.
1: Várd azt, hogy kialakul benned egy érzékenység az emberek felé.
0: A sensitivity about their needs and their wounds.
1: A szükségeikkel és a sérüléseikkel kapcsolatos
0: érzékenység. What you must develop is a non-condemning approach.
1: És ki kell fejleszteni magadba egy olyan hozzáállást, ami nem vádolja az embereket.
0: In inner healing, we are asking people to open their hearts to us.
1: A belső gyógyulásért való szolgálat közben arra kérjük az embereket, hogy nyissák meg a szíveiket.
0: And to expose their wounds.
1: És hozzák felszínre a sérüléseket.
0: And they can only do this in an atmosphere where they do not feel judged or condemned.
1: És ezt csak egy olyan légkörben tudják megtenni, amikor nem érzik vádolva vagy kárhoztatva magukat.
0: But at the same time, we must be willing to deal with sin.
1: Készeknek kell lennünk arra,
0: and we must learn to confront people about their sin, but with sensitivity.
1: És érzékenyen bár, de kell, hogy szembesítsük az embereket a bűneikkel.
0: When people talk about their sins,
1: amikor az emberek beszélnek a bűneikről.
0: And maybe it's something that I've never had in my life.
1: Lehet ez valami olyan bűn, amit én soha nem tapasztaltam.
0: I always say to the Lord in my heart quietly.
1: Mindig azt mondom halkan a szívemben az Úrnak.
0: Lord, I thank you that you have protected me from this.
1: Hálát adok neked, Uram, azért, hogy megőriztél engem ettől.
0: But without the grace of God, I could be just like that.
1: Mert egyébként Isten kegyelme nélkül én ugyanazt tettem.
0: And maybe in some areas I know I was even worse than this, but the Lord has set me free.
1: Lehetnek olyan területek, amikben pedig én még rosszabb helyzetben voltam, mint az, akifelé szolgálok, és az Úr megszabadított engem is ebből.
0: Also expect the anointing to grow.
1: Szintén várjátok azt, hogy
0: twice the Lord has said to me that I'm going to increase the anointing of both of you.
1: Kétszer is mondta az Úr nekem, hogy ez a kenet most rátok fog jönni.
0: And we immediately experienced that.
1: És ezt azonnal megtapasztaltuk.
0: There was only one problem with being more sensitive.
1: Probléma van, ami
0: when I was praying for people,
1: ami az érzékenységgel kapcsolatos, amikor imádkoztam az emberekkel.
0: I began to realize, hey, I've got that in me.
1: Elkezdtem észrevenni azt, hogy észrevettem azt, hogy én bennem
0: and
1: is hasonló probléma.
0: And so I had to be willing to ask for ministry from other people.
1: Ebben a helyzetben késznek kell lennem arra, hogy kérjek segítséget más emberektől, hogy segítsenek ebből megszabadulni.
0: Okay, so don't be surprised if you suddenly
1: akkor,
0: begin to feel more of your own neediness.
1: Hirtelen egy nagyobb mértékben átélitek a saját szükségeteket arra, hogy szükségetek van hasonló szolgálatra, és ez is a nagyobb érzékenységből fakad.
0: Okay, then some things that Maria shared at the beginning, but I want to repeat them because they are so important.
1: Lesznek dolgok, amiket Maria már említett az elején, de én most megismételném ezeket, mert annyira nagyon fontosaknak tartom őket.
0: You do not share other people's secrets with around.
1: Soha ne oszd meg, ne mondd el más emberek titkait a környezeteddel, más emberekkel.
0: Once you do that, then nobody will come to you for ministry.
1: Mert hogyha ezt egyszer megteszed, soha nem fog többé hozzád fordulni senki segítségért, szolgálatért.
0: Okay. I've already said, don't condemn people.
1: Mondtam már az imént, hogy soha ne vádoljátok, ne kárhoztassátok az embereket.
0: When You come across a wound when you're ministering to people.
1: Amikor átjuttok egy sérülésnek a megoldásán,
0: once you've uncovered a wound,
1: akkor el kell fedezni ezt a sérülést.
0: You must deal with it. You must pray into it.
1: Neked kell imádkoznod azért, hogy
0: if you go to a doctor with a cut arm,
1: hogyha elmész az orvoshoz egy meccsérüléssel a karodon,
0: that's nasty.
1: És azt mondja, hogy hú, hát ez elég
0: rosszul néz ki. I'm sure that's very painful.
1: Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon fáj.
0: But I'm just closing up for the day.
1: De csak.
0: And it's Friday. So come back on Monday.
1: Gyere vissza majd hétfőn.
0: And I will clean your wound and I will give you something for the pain.
1: Akkor majd kitisztítom a sebedet és adok valami fájdalomcsillapítót.
0: You would look for another doctor, I'm sure.
1: Akkor biztos vagyok benne, hogy egy másik orvos felé.
0: It is very unfair to uncover people's wounds and not to pour in God's healing balm.
1: Nagyon tisztességtelen dolog az, hogy felszínre hozatod az emberekkel a sérüléseiket, sebeiket, és aztán nem kezeled azokat. És nem imádkozol.
0: Always be led by the Holy Spirit.
1: Mindig a Szent Szellem vezetése
0: alatt. Do not rely on your own experience and your own intelligence.
1: Soha ne támaszkodjatok a saját intelligenciátokra, értelmetekre vagy tapasztalataitokra.
0: For spiritual work you need the Holy Spirit.
1: Szellemi munkában a Szent Szellemre van szükségetek.
0: And when you finish your ministry to the person,
1: és amikor befejezed az adott személy felé való szolgálatodat,
0: cut the soul ties between yourself and the person.
1: Akkor vágd el a lelki kötelékeket, ami közted.
0: Now it is true that people that we've ministered to, we have a special relationship with them after that.
1: Mert a szolgálat végén azokkal az emberekkel, akik felé szolgáltunk, egy speciális kapcsolat alakul ki
0: közöttünk. There are soul ties.
1: Vannak köztünk kialakultak lelki kötelékek, akikkel testvérek vagyunk
0: az Úrban. The negative soul ties,
1: de mindig el kell válnunk a negatív lelki kötelékeket
0: between us and the person that we've ministered to,
1: köztünk és a között a személy között,
0: and we bless the positive ties.
1: És meg kell áldanunk a pozitív lelki kötődéseket.
0: Quite honestly, I don't want to spend the next 2 or 3 months remembering all the things you've shared with me.
1: Nem szeretném a következő 2-3 hónapot azzal tölteni, hogy mindazokon a dolgokon gondolkodom, amiket megosztottatok velem.
0: And you don't want me to be thinking about you. In that way. No. No. So this is fair to everybody.
1: Nem kell senkinek sem.
0: It is not a rejection of people.
1: Mindenki számára ez a megfelelő hozzáállás.
0: It is to make sure that we have healthy connections.
1: Hanem csak biztosaknak kell lenni abban, hogy egészséges kapcsolatok legyenek közöttünk.
0: Sorry? Yes. And when we the notes we make, we burn them. When
1: we have
0: people, the people we pray for, often they want to take the notes home because they want to look up the scriptures and think, that's fine. But anything we have got about you, we burn.
1: Van, hogy az
0: and
1: you emberek see it burning, vinni a
0: and this is a wonderful release. It's a wonderful end.
1: Meg imádkozhassanak felette, de azokat a jegyzeteket, amiket például a bűneikről vagy korábbi élet dolgaikról csináltak, és a mi példányunk, azt mi mindig el szoktuk égetni ott az ő jelenlétükben.
0: This is thirsty work, talking.
1: A beszéd az egy olyan munka, ami szomjas.
0: Okay, so we want to talk about healing of the memories this morning.
1: Szeretnénk beszélni ma reggel az emlékeknek
0: a gyógyulásáról,
1: a szívünkben lévő mély sebeknek a gyógyulásáról, gyógyításáról.
0: And so while I'm speaking, if the Holy Spirit reminds you,
1: miközben beszélek, a Szent Szellem emlékeztethet téged arra,
0: of a painful thing that happened to you.
1: Egy olyan fájdalmas dologra, ami veled történt.
0: Just write it down.
1: Ha ez így történik, akkor csak írd
0: ezt. So that you don't think about it all the time, but you can still listen to me.
1: Nem kell ezen gondolkodnod közben végig, hanem figyelj rám inkább.
0: But we will pray for healing in that area at the end here.
1: De a végén fogunk imádkozni a gyógyulásért, ennek a területnek a gyógyulásáért.
0: Now, inner healing does not deny that that we all have a fallen nature, yeah, which the Bible calls the flesh.
1: A belső gyógyulás az nem hagyja figyelmen kívül azt, hogy bukott természetünk van és hogy testben élünk.
0: But when all the freedoms come from the inner healing, and all of the healings come from the inner healing.
1: De amikor eljön mindaz a gyógyulás és mindaz a fizikai változás,
0: then
1: a belső gyógyulás
0: we can really experience victory over the flesh life.
1: Akkor valóban győzelmet tapasztalhatunk meg a testi életünkben is.
0: But if we have not had this healing.
1: De hogyha nem történik meg ez a gyógyulás az életünkben,
0: often we struggle,
1: akkor gyakran küszködünk.
0: We do all the biblical things to have victory over the flesh.
1: Megteszünk mindenféle bibliai dolgot annak érdekében, hogy győztesek tudjunk lenni a testben.
0: And yet sometimes that is not enough.
1: És időnként ez sajnos mégsem elég.
0: Why do we sometimes react in a way that we don't want to do?
1: Miért van az, hogy néha olyan módon reagálunk, ahogyan nem kellene tennünk?
0: Sometimes we react in a way that we shock ourselves with the power of our emotions.
1: Néha úgy reagálunk, hogy sokkol bennünket az érzelmeinknek.
0: Suddenly anger or fear or hatred rise up in us.
1: Hirtelen félelem vagy harag vagy indulatok.
0: The desire to have revenge on somebody.
1: Valami gyűlöletet vált ki bennem valaki felé.
0: How can I have feelings like that? I'm a Christian.
1: És akkor megijedünk ettől. Hogy lehetnek bennem ilyen érzelmek, mikor keresztény vagyok?
0: Some Christians, it seems, never experience the joy and the peace and the self-control that Jesus offers us.
1: Néhány keresztény soha nem tapasztalja meg azt a belső önkontrollt, lelki békességet és nyugalmat, amit Jézus
0: ajánl nekünk. Some people are aware that they have deep wounds in their hearts.
1: Néhány ember tudja, hogy vannak mély sérülések, sebek a szívében.
0: And however much they pray, however much they read their Bible,
1: és bármilyen sokat imádkoznak, és bármilyen sokat olvassák a Bibliát,
0: they never seem to be free from pain.
1: Úgy tűnik, hogy mégsem tudnak megszabadulni ennek a fájdalmától.
0: Everything that we experience in life,
1: minden dolog, amit az életben tapasztalunk,
0: is recorded in our memory banks, in our minds.
1: Az elménkben elraktározódik a memóriában.
0: Often we're not aware of this.
1: Gyakran nem is vagyunk ennek a tudatában.
0: Often even things that we have forgotten.
1: Még olyan dolgok is, amikről már elfeledkeztünk, elfelejtettünk, azok mégis ott
0: ready
1: vannak.
0: To be pulled out and looked at.
1: Készen vannak arra, hogy újra felszínre törjenek és megjelenjenek.
0: And as I say, often we are not consciously aware of what is down deep within us.
1: Ahogyan mondtam, néha nem is vagyunk tudatosan tisztában azzal, ami mélyen az elménkben benne van.
0: But all the time our minds are working.
1: De az elménk állandóan működik.
0: Not only in the conscious,
1: nem csak a tudatos értelemben,
0: but also in the subconscious, just below the conscious,
1: hanem a tudat alatti értelemben, a tudat alatti
0: level, and then often things that are in just below the conscious, in the subconscious, they come up into the conscious and then disappear again.
1: És gyakran dolgok, amik a tudatos és a tudatalatti határán vannak, azok néha bevillanak.
0: And we have an even deeper level of the unconscious mind.
1: És vannak az elmének a tudatalatti részének mélyebb szintjei is.
0: And in the unconscious mind we're not usually aware of anything that goes on there.
1: És a tudatalatti részében az elménknek, ami zajlik,
0: but have you ever experienced this?
1: De amikor
0: somebody asks you a question,
1: például, hogy valaki kérdez,
0: and you think, I know the answer to this, but I can't remember it.
1: Van úgy, hogy érzed azt, tudod azt, hogy tudod erre a választ, de nem emlékszel.
0: And then you stop thinking about it.
1: Aztán abba hagyod,
0: and half an hour later,
1: abba hagyod, ezen való
0: suddenly,
1: gondolkodást,
0: bingo,
1: és egy fél órával később,
0: the answer comes.
1: Beugrik az elmébe a válasz.
0: And that's because something has happened and you're reaching into your unconscious mind, into those memory banks, and your brain pulls it out.
1: Mert van olyan, hogy te rögtön nem vagy képes felszínre hozni a tudatalattidból ezt az adott dolgot, de az agyad aztán közben tovább dolgozik rajta, és egyszer csak előkapja a memóriatárolókból ezt az információt.
0: When we have had a traumatic, hurtful experience,
1: és amikor van valami
0: stays in our memory.
1: Ami sebet okozott bennünk, az megmarad a memóriánkban.
0: Some people, if things are so bad, they just blot out that memory.
1: Néhány embernek tele van ilyen emlékekkel a memóriája.
0: Or many years have passed and we don't think about it anymore.
1: Vagy a régmúlt éveknek a dolgai, amire már
0: people say that time heals.
1: Azt mondják az emberek, hogy az idő gyógyít.
0: But that is not always true.
1: De ez nem mindig igaz.
0: These deep hurts stay down deep in within us.
1: Ezek a sebek mélyen megmaradnak bennünk.
0: This is especially true when we experience things as children.
1: Különösen érvényes ez akkor, amikor gyermekekként élünk át ilyen dolgokat.
0: Because children are not always able to process things in a logical way.
1: Feldolgozni dolgokat egy logikus módon.
0: Children don't process and think about things in the same way as an adult does.
1: A gyerekek nem tudnak feldolgozni dolgokat olyan módon, ahogy a felnőttek azt meg tudják tenni.
0: And so often they interpret a situation in a completely different way.
1: És emiatt sokszor egész másképp interpretálnak helyzeteket,
0: and
1: mint
0: often
1: a felnőttek.
0: The things are so hurtful that they push them away, or rather push them down inside themselves.
1: És a dolgokat, amik negatív érzelmeket váltanak ki belőlük, mélyen elnyomják magukban.
0: And sometimes people aren't even aware that these memories are inside of them, apart from sometimes dreams or flashbacks come.
1: Időnként az emberek nincsenek is tisztában azzal, hogy ezek az emlékek még mindig megvannak bennük. Előfordul az, hogy álmokban vagy egy-egy ilyen villanásszerű helyzetben előjönnek ezek a dolgok újra.
0: Who was sexually abused by her grandfather.
1: Van egy barátom, vagy volt egy barátom, akit szexuálisan zaklatott a nagyapja.
0: And not only that, the grandfather shared her with his friends.
1: És nem csak a nagyapja, hanem még a barátai is.
0: And as she grew up, she knew that she had problems, especially she didn't feel easy being in a room alone with a man.
1: És ez egy hölgy volt, és csak azt tapasztalta, hogy felnőtt, hogy nem tudja elviselni azt a helyzetet, amikor egy helyiségben kettesben más férfival.
0: Late 30s, early 40s, when she started having flashbacks.
1: A 30-as éveinek a végén, 40-es évei elején járt akkor, amikor kezdtek bevillanni ilyen képek.
0: She started seeing these strange pictures.
1: Elkezdett ilyen különös képeket látni.
0: And as she prayed about them, the Lord slowly revealed to her and brought back to her memory what she'd experienced as a child.
1: Amiket gyermekként átélt.
0: And then she was able to ask for prayer and ministry.
1: És ilyen módon képessé vált arra, hogy szolgálatot és imád kér.
0: Hallelujah. Praise God. He brought healing into her life.
1: Az Úr gyógyulást hozott az ő életébe.
0: But this was forgotten and pushed down for 30 years.
1: De ő ezeket a dolgokat 30 évig elnyomta magában.
0: But all the time it was there deep inside of her.
1: De mélyen ez közben végig volt
0: recent
1: benne.
0: Research into brain functioning.
1: A kutatásokat végeztek az agyműködéssel kapcsolatban.
0: Concerning traumatic experiences.
1: A sérüléseket
0: has revealed the existence of emotional memory.
1: És az érzelmekkel kapcsolatos memória.
0: In the history of psychology,
1: a pszichológia történetében
0: there have been a lots of theories.
1: Sok teória volt,
0: but it's very difficult to prove what goes on inside the brain.
1: De nagyon nehéz azt bebizonyítani, hogy mi történik az agyon.
0: But now doctors have modern methods that they can actually test and see the ideas, the pictures they have about what happens inside the brain, to see if it is true or not.
1: De most már vannak az orvostudománynak olyan modern eszközei, amelyekkel meg tudják azt határozni, hogy milyen folyamatok mennek végbe az agyban.
0: So is there is this emotional memory or traumatic memory?
1: És kiderült, hogy ezek az érzelmi memória vagy a
0: traumás
1: emlékek, amik ahogyan ezeket elraktározza
0: az agy,
1: ezek természetesen erős negatív érzelmeket váltanak ki.
0: And the other thing they discovered about this
1: és mindaz, amit ezzel kapcsolatban fel tudtak
0: is
1: fedezni,
0: that the emotional memory is always searching for danger.
1: Mindig, keresi a veszélyt.
0: It's always afraid of a repeat of the circumstances that caused the original memory and the original hurt.
1: És mindig félelmet eredményeznek azok a körülmények, amik az eredendő sérülést okozták.
0: But this emotional memory is not very precise.
1: Ez az érzelmi memória azonban nem túlságosan precíz.
0: These are memories held in picture form.
1: Ezek a memóriák, ezek gyakran képek alakjában
0: rakózódnak. So this memory can recognize things that are even slightly similar to the original incident.
1: És ez a memória, ez csak úgy nagy vonalakban képes felismerni azokat a helyzeteket vagy
0: dolgokat. And this emotional memory says danger, danger, danger.
1: És ez az érzelmi memória azt mondja ilyenkor, hogy veszély, veszély, veszély.
0: And when this happens, then we experience the original emotions that we experienced when that incident happened.
1: Akkor átéljük azt az érzelmi állapotot, amit az a bizonyos eset eredményezett bennünk.
0: Because within that memory,
1: mert abban az emlékben,
0: all the original negative emotions that we experienced at that time.
1: Mindaz az eredeti negatív érzelem benne van, amit annak idején éreztünk.
0: As I said, I've been working in healing of the memories since the 1970s.
1: Ahogyan mondtam, az érzelmek, az érzelmi memóriának a gyógyításával már a 70-es évek óta foglalkozom.
0: And this is how I saw the memories as working.
1: És így az évek folyamán láttam, hogy hogyan működnek ezek az emlékek.
0: But it's very good to have the confirmation that this is now scientifically proved.
1: De nagyon jó azt látni, hogy ezek a tapasztalatok, amiket itt szereztem,
0: so the experts say that the emotional memory works very, very fast.
1: Megerősítik. Azt mondják a szakértők, hogy az érzelmi memória az nagyon-nagyon gyorsan.
0: Much faster than we can think.
1: Gyorsan kialakul, gyorsabban,
0: so although we might say, hey, wait a minute, calm down, Cliff.
1: Tehát mondhatnánk azt, hogy
0: you're an adult now.
1: Várj egy kicsit, Cliff.
0: You can deal with this in a calm way.
1: Nyugodtan kéne kezelned ezt
0: a dolgot. This emotional memory reacts much faster than we can think and stop it.
1: De ez az érzelmi memória sokkal gyorsabban működik annál sem, hogy mi magunk le tudnánk lassítani, vagy le tudnánk állítani akaratot.
0: So a cognitive mind cannot work fast enough to stop the negative reaction.
1: Ahhoz, hogy leállítsa ezt a negatív reakciót.
0: Which comes from the wounds deep within us.
1: Amelyek a bennünk lévő mély sebekből fakadnak, de
0: we are not victims of our memories.
1: Mi nem vagyunk
0: and we are not victims of emotional memory.
1: És nem vagyunk az érzelmi emlékeink, érzelmi memóriánknak sem.
0: Because when God heals the memories,
1: mert amikor Isten meggyógyítja az emlékeinket,
0: we no longer have the negative emotions within that memory to react in this way.
1: Akkor már nincsenek bennünk azok a negatív érzelmek, amik ahhoz a memóriához kapcsolódnak, és nem tudnak azok ilyen módon
0: Psalm 61
1: reagálni. A Zsoltárok 61
0: says that the Lord binds up,
1: azt mondja,
0: the Lord heals,
1: hogy az Úr gyógyít,
0: the brokenhearted,
1: a megtört szív, meggyógyítja,
0: those who have emotional wounds and pain,
1: azoknak, akiknek érzelmi sérülésük és fájdalmaik vannak,
0: he gives them the oil of gladness instead of mourning,
1: azoknak az öröm olaját adja,
0: Let me say that again. He gives the oil of gladness instead of mourning.
1: This
0: means he changes the negative emotions into positive emotions.
1: Isten a negatív érzelmeket képes pozitív érzelmekké változtatni.
0: I'm sorry, I shouldn't have said Psalm 61, I should have said Isaiah 61.
1: Bocsánat, eltévesztettem az igehelyet. Az Ézsaiás 61-re van szó, nem
0: okay, a I'm sorry 61. To confuse you.
1: Elnézést.
0: Isaiah 61. Read Isaiah 61. Let it speak to your heart.
1: Az Ézsaiás 61-et, és engedjétek, hogy szóljon a szívetekhez.
0: Yeah, Psalm 147:3
1: Zsoltárok 147.
0: says that the Lord heals the brokenhearted.
1: Azt mondja, hogy az Úr meggyógyítja a megtört szívüket.
0: And binds up their wounds.
1: És bekötözi az ő sebeiket.
0: So how do we know which memories to pray for?
1: Honnan tudjuk, hogy melyik emlékekért kell imádkoznunk?
0: If the person is not always aware of the memories,
1: hogyha a személy nincs is mindig tisztában ezekkel az emlékekkel,
0: if the person has forgotten what happened,
1: hogyha az a személy elfelejtette, ami vele történt,
0: at least on their conscious level,
1: vagy legalábbis a tudatos,
0: how do we know how to pray for them?
1: Az elméjének a tudatos szintjén, akkor hogy tudunk imádkozni érte?
0: Because we can know because we have prayed at the beginning.
1: Ezt onnan fogjuk tudni, hogy amikor imádkozunk.
0: That the Holy Spirit will give us His insights.
1: A Szent Szellem meg fogja adni az ő látását.
0: And the Holy Spirit will remind the counselor of anything he needs to share with us.
1: És a Szent Szellem fogja emlékeztetni azt a személyt, aki felé szolgálunk, mind arra, ami benne.
0: Because the Holy Spirit knows what is affecting the person.
1: Mert a Szent Szellem tudja azt, hogy mi van befolyással.
0: And sometimes people will share something with us and say, hey, I haven't remembered that, I haven't thought about that for years.
1: És sokszor az emberek, akik felé szolgálunk, azt mondják, hogy hú, hát ezről a dologról már el is felejtkeztem, már nem is
0: the person knows what has caused
1: their hurt. Az emberek sokszor nem is tudják, hogy mi okozta a sérülést bennük.
0: And because of shame,
1: a szégyen miatt,
0: or because of fear of rejection,
1: vagy az elutasítástól való félelem miatt,
0: or because of fear of the pain that talking about it will bring,
1: vagy attól félnek, hogy ahogyan beszélnek a dologról,
0: they just hold it in and won't speak about it.
1: Bezárkóznak és nem akarnak beszélni.
0: And often people share something with us.
1: Gyakran az emberek, mikor megosztanak velünk valamit,
0: and they say, in 20 years I haven't told anybody about this.
1: Elmondják, hogy már 20 éve nem beszéltem senkinek erről.
0: And this is part of the anointing for praying for people for inner healing.
1: És ez is része annak a kenetnek, ami a belső gyógyulásért való imádságra.
0: To share these shameful hidden secrets that they hidden inside themselves.
1: És megosszák velünk azokat a sérüléseket, sebeket, azokat a történéseket, amik ilyen sebeket okoztak bennük.
0: And the Holy Spirit is wonderful.
1: A Szent Szellem csodálatos.
0: So he can bring up these, he can remind people of things.
1: Ő képes emlékeztetni az embereket
0: in a safe way.
1: Egy biztonságos módon.
0: In a way that they can open themselves up.
1: And
0: not be crushed.
1: Képesek megnyitni magukat anélkül, hogy összetörnének emiatt.
0: Yeah. It's also true that the counselee might remember what happened.
1: Az is igaz, hogy aki felé szolgálunk, az nem tud,
0: but he might not be aware that this is the cause of his negative emotions.
1: Vagy nincs tisztába azzal, hogy milyen esemény váltotta ki a negatív érzelmeket belőle.
0: So often we can get understanding by saying.
1: Gyakran úgy kell eljutnunk a megértésére.
0: Feel that way.
1: Hogy megkérdezzük, hogy mikor érezted először.
0: When did you first begin to react in that way?
1: Mikor kezdtél először ilyen módon reagálni dolgokra?
0: What happened to you around about that time?
1: Mi történt abban az időszakban veled,
0: and sometimes in that way the person can bring out the truth.
1: És ilyenkor el szoktam mondani időnként a.
0: And the information that we need to pray for them.
1: Azokat a dolgokat, azokat az információkat, amikért kell imádkoznunk vele.
0: Did something hurtful happen to you?
1: Történt abban az időszakban valami sértő dolog.
0: Did somebody in your family touch you in a sexual way that was inappropriate?
1: Megérintett téged valamelyik családtagod olyan módon, ami szexuális vonatkozásban nem volt megfelelő, hogyha érzékeljük azt, hogy a Szent Szellem arra vezet, hogy valami ilyen probléma volt.
0: We need to gently give people the opportunity to share with us.
1: Akkor finoman, tapintatosan szoktuk az embereket vezetni arra az adott területre.
0: Also the Holy Spirit can show through the spiritual gifts.
1: A Szent Szellem
0: through a word of knowledge or a dream or a vision,
1: a tudomány beszédével vagy álommal,
0: to bring the incident to the counselee's mind,
1: vagy azáltal, hogy felhozza a lelki gondozott személy elméjében azokat az eseményeket.
0: When somebody comes to us, very often Maria, the day before they come, the night before they come, she has a dream that. When
1: nem
0: she shares that with a person, the person knows what that is speaking about.
1: Nem ritkán előfordul az, hogy mielőtt jön valaki hozzánk lelki gondozásra, mielőtt megérkezne előtte éjszaka, Mária álmot kap vele kapcsolatban.
0: But be very, very careful when you are talking with the counselor.
1: Akkor tudja azt az illető személy, hogy Istennek gondja van rá, de nagyon óvatosnak kell lenni ezzel.
0: Do not think, aha. This sounds like what happened to that person I was counseling last month.
1: Hát ez ugyanaz a dolog, ami a másik személlyel is történt, akivel én hónapban szolgáltam.
0: Never come to conclusions like that.
1: De soha ne juss ilyen következtetésekre.
0: If you feel this might be right, you first of all need to ask Holy Spirit, is this correct?
1: Hogyha úgy gondolod, hogy valamit megtaláltál az illető életében, akkor elsősorban is a Szent Szellemtől kérdezd meg, hogy Szent Szellem,
0: I once went to the doctor with a pain in my arm.
1: Egyszer elmentem egy orvoshoz, mert fájt a karom.
0: He said, oh, we need to do a test for diabetes.
1: És ő azt mondta, hogy kell csinálnunk egy vizsgálatot cukorbetegség irányában.
0: Azt mondtam, a pain in my arm.
1: Hát a karom fáj, miért?
0: And he said, well, listen. He said,
1: és azt mondta, figyelj,
0: one of my patients had this mystery illness.
1: Volt egy betegemnek egy ilyen különleges betegség.
0: And I sent him to all the specialists.
1: Elküldtem őt minden specialistához.
0: And they couldn't find out what was wrong with him.
1: És nem találtak semmi problémát nála.
0: And then I looked through my medical books.
1: És átnéztem az összes orvosi könyvemet.
0: And I realized that he had a special type of diabetes.
1: És azt találtam, hogy egy különleges fajta cukorbetegsége volt.
0: That is very rare.
1: Ami nagyon ritka.
0: And when they tested him,
1: és amikor erre megvizsgálták,
0: it showed that I was right.
1: Akkor az eredmény született, hogy igaz.
0: Now I test everybody for diabetes.
1: Azóta mindenkit vizsgálok cukorbetegség irányában.
0: You see, he was a bit strange, my doctor.
1: Egy kicsit különös figura volt az én orvosom.
0: I could tell you some things about my doctor.
1: Tudnék mondani néhány dolgot róla nektek, mesélni egy kicsit.
0: This was when I lived in England, yeah.
1: Ez akkor volt, amikor Angliában éltem.
0: I'm not speaking about Croatian doctors.
1: Nem a horvát doktorokról beszélek, meg nem is a magyarokról.
0: But we mustn't do that.
1: De nem így kell hozzáállnunk a dolgokhoz.
0: Okay, so in anything that comes from a spiritual gift,
1: bármi olyan dolog, ami egy szellemi ajándékon keresztül,
0: word of knowledge,
1: tudománybeszéde,
0: discerning of spirits,
1: szellemek megkülönböztetése,
0: you know, you feel sure there is this spirit that needs to be dealt with.
1: Biztosnak kell lenned abban, hogy melyek azok a szellemek, amikkel
0: kell bánni. I do not have confidence.
1: Ezekkel mindig figyelnünk
0: kell. I have complete confidence in the Holy Spirit.
1: És teljes felelősséggel kell.
0: I do not have 100% confidence in myself for listening to the Holy Spirit.
1: Az a magam felelőssége, hogy hallgassak a Szent Szellemre, hogy figyeljek rá.
0: I've got quite a bit, say 80%. I think I at least I can get it right, yeah.
1: De saját magam nem tudok biztosan.
0: But I 100%
1: de 100% test it. Az én felelősségem
0: test
1: az, hogy odafigyeljek
0: I'm receiving
1: Szent
0: from the Holy Spirit.
1: És hogy megerősítést kérjek tőle arra vonatkozóan,
0: and
1: amit érzek,
0: so difficult to ask a few questions.
1: És ez nem annyira nehéz néhány kérdést feltenni.
0: And to get confirmation that this is true.
1: Ami megerősíti azt, hogy az adott dolog valóban úgy van, ahogy
0: yeah, gondoltam. And then so that you get confirmation.
1: Hogy megerősítést kapjál.
0: Usually confirmation is there.
1: Általában a megerősítés az megérkezik.
0: Occasionally we need to say, okay, I really feel that the Holy Spirit is saying this, let me pray in this way.
1: Néha, persze olyan is van, hogy azt mondjuk, hogy úgy érzem, hogy a Szent Szellem ebbe az irányba vezet, és imádkozunk
0: ezért.
1: De mindent meg kell tenni azért, hogy
0: megbizonyosodjunk a dolgok.
1: Megkérdezhetjük, hogy voltál valaha érintett ilyen vagy olyan okkult dologban. Mert úgy érzem, hogy ez a szellem van kapcsolatban.
0: And almost always you get the confirmation.
1: És szinte majdnem mindig megkapjuk a megerősítő választ.
0: And in that way, in fact, we learn to have more confidence in our ability to hear the Holy Spirit.
1: És ilyen módon megerősítést kapunk abban a vonatkozásban is, hogy jól halljuk a Szent Szellemnek a vezetését.
0: This is also why it's important to bring our minds, our thoughts, our imaginations into captivity
1: fontos,
0: to the Lordship of Jesus Christ.
1: Ezért fontos az is, hogy a gondolatainkat fogjul ejtsük Jézus Krisztusban.
0: Okay, so I think I've said this, but it's good to repeat it.
1: Úgy gondolom, hogy ezt már elmondtam a következőt.
0: When you're talking with the
1: counselee, ezt megismételni, amikor a lelki gondozó felé beszélgetsz, amikor egy emlék
0: feljön, if you uncover a wound,
1: és az felszínre hoz egy sebet,
0: you must deal with it before you send the person home.
1: Akkor feltétlenül el kell ezzel bánnod, meg kell gyógyítani, mielőtt hazamenne a személy.
0: Another time we're going to need to pray more deeply into this.
1: Időt kell szánnunk arra, hogy mélységeiben imádkozzunk azért a dologért.
0: You must at least bind up the wound.
1: Legalábbis be kell kötözni
0: so it doesn't get infected.
1: Azért, hogy ne fertőződjön.
0: That means so that the enemy can't start poking around there.
1: Ami azt jelenti, hogy meg kell akadályoznunk, hogy az ellenség
0: and,
1: azt a sebet újra
0: need relief
1: újra
0: from the pain.
1: Piszkálja,
0: yeah.
1: És a seb által okozott fájdalmat is kezelnünk kell. Ez az abszolút minimum.
0: So sometimes you might be dealing with something completely different.
1: Vannak helyzetek, amikor egész másfajta dolgokkal
0: kell elbánni. And then suddenly the person remembers this thing, mentions this thing.
1: De amikor az ember hirtelen eszébe jutnak
0: it's usually
1: dolgok,
0: good to deal with that memory then.
1: Általában az a jó, hogyha rögtön annak a rossz emléknek a kezelésével
0: the only reason you could wait for a bit later.
1: Egyetlen oka lehet annak, hogy ezt későbbre halaszd.
0: Is that sometimes the enemy will remind a person.
1: Hogyha az ellenség emlékezteti a szemét.
0: Just because to stop you getting closer to his territory.
1: Csak azért felhoz benne az ellenség valami emléket, mert próbálja távol tartani attól, hogy valami lényegesen területre
0: a hurtful memory and let a person be healed of that hurtful memory. Rather than allow you to deal with a demon that he wants to use to ruin that person's life.
1: Amikor valami kisebb dolgot akar bedobni
0: rather,
1: a szolgálat
0: he
1: során,
0: would
1: annak
0: let
1: érdekében,
0: pray healing
1: hogy ne
0: into this memory,
1: eljutni a mélyebb rossz emléknek a gyökeréhez, ami lehet például egy démonikus kapcsolat.
0: And to make you forget about this demon here that really needs dealing with all the person's life.
1: És el akarja terelni a figyelmedet esetleg egy démonikus befolyásról vagy egy démon jelenlétéről.
0: But in general, when a memory comes up, deal with it then.
1: Irányítja a figyelmedet. De általánosságban mondva, ha egy sebre fény derül,
0: so let's talk about how to pray for healing of memories.
1: Beszéljünk most arról, hogy hogyan imádkozzunk az emlékek gyógyulásáért. Ez nem komplikált,
0: but
1: nem bonyolult.
0: We need to depend on the Holy Spirit.
1: De újra mondom, hogy a Szent Szellemtől való függésben
0: I cannot emphasize that enough.
1: nem tudom ezt eléggé hangsúlyozni.
0: Okay. First of all, the counselee must be prepared to forgive the person who caused the wound.
1: Mindenek előtt a lelki gondozottnak késznek kell lennie arra, hogy megbocsásson annak a személynek, aki a sebet okozta.
0: But sometimes,
1: de időnként,
0: they need a measure of healing.
1: Szükség van a gyógyulásnak egy bizonyos fokára ahhoz,
0: so
1: hogy meg tudjon bocsátani. És ezért, hogy úgy csináljuk a dolgokat,
0: must depend on what the Holy Spirit is telling you.
1: Tehát emiatt úgy vezetjük az imát, ahogy a Szent
0: Szellem. But it is essential
1: for complete healing a teljes gyógyulás
0: and for the healing to be permanent,
1: szempontjából
0: that the person forgives and releases the person that has sinned against them.
1: És felszabadítsa azt a személyt, aki bűnt követett.
0: Within the notes,
1: a jegyzetben,
0: there are prayers for forgiving people.
1: Lesznek imák ilyen megbocsátással.
0: Unfortunately, we haven't had time to do the teaching on forgiveness.
1: Sajnos nem volt idő arra, hogy tanítsunk a megbocsátásról.
0: But the prayer that is there is good.
1: De az ima, ami a jegyzetben benn van, az jó.
0: In that it doesn't only say I forgive this person.
1: És abban benne van, hogy nem csak azt mondom,
0: hogy megbocsátok annak a személynek, the person into the freedom of my forgiveness.
1: Hanem felszabadítom azt a szemét az én megbocsátásommal a rossz emlékek alól.
0: You see, unforgiveness is often because we say I can't forgive, and it's because we want revenge. We want the person to be punished.
1: A megbocsátás az sokszor azért nem megy, mert azt akarjuk, hogy az illető személy az megkapja a méltó büntetését.
0: And true forgiveness says, I am not asked, I no longer require that this person be punished.
1: Többé már nem igénylem azt, hogy az adott személy büntetést kapjon, hanem felszabadítom őt ennek a bűnnek a terhe alól.
0: And when a person forgives in that way,
1: és amikor valaki ilyen módon megbocsát,
0: they become free.
1: Akkor szabad.
0: There's a wonderful freedom in that.
1: És ebben egy csodálatos szabadság.
0: And then this deep healing can come.
1: És akkor el tud jönni ez a mély gyógyulás.
0: And it's up to God how he deals with the person.
1: Istentől van, és ő
0: there were two people many years ago. There were two people that I refused to forgive.
1: Két ember volt, akinek nem tudtam megbocsátani.
0: It had a worse effect on me than it had on them.
1: És ennek nagyon nagyon rossz rosszabb hatása volt az én számomra, mint az ő számukra. Hónapokig nem tudtam a Bibliát olvasni.
0: Then the Lord dealt with me. At last, I listened to the Lord after 9 months.
1: Végül aztán 9 hónap után odafigyeltem az Úrra.
0: And I wrote to them and said that I had forgiven them.
1: És írtam nekik, és megírtam nekik, hogy megbocsátok nekik.
0: And I asked them for forgiveness because I had refused to forgive them.
1: És bocsánatot kértem tőlük azért, hogy én nem bocsátottam meg nekik.
0: That was my sin. I had sinned against them.
1: Ez az én bűnöm volt, és én ilyen módon követtem el
0: bűnt ellenük. By my unforgiveness.
1: Hogy nem bocsátottam
0: meg. And when they wrote back to me, what I discovered was,
1: és amikor visszaírtak nekem, akkor felfedeztem azt,
0: that the Lord couldn't work in their lives.
1: Hogy az Úr nem tudott munkálkodni az ő életükben.
0: And when I forgave them,
1: amikor megbocsátottam nekik,
0: something happened, even though they hadn't received my letter yet.
1: Akkor valami történt abban a pillanatban, még meg sem kapták a levelet, amit írtam nekik.
0: The Lord was able to tell them, you have sinned against Cliff.
1: Abban a pillanatban az Úr képességet adott nekik arra, hogy megértették azt, hogy bűnt követtek el Cliff ellen, és a saját meg nem bocsátásom engem tartott börtönben. Vagy nem csak engem tartott börtönben, rabságban, hanem őket ugyanolyan módon. És az Úr nem volt képes áttörni az életeikben addig, amíg meg nem bocsátottam nekik. De abban a pillanatban, amikor megbocsátottam, megmutattam nekik az Úr a saját bűnöket. És ez mindenkinél így működik, amikor meg.
0: Okay, so we need to help the person to pray a prayer of forgiving. The
1: people have hurt. Segítenünk kell a lelki gondozott személynek, hogy tudja a megbocsátás imáját elimádkozni azok felé, akik felé meg kell imádkozniuk. És amikor
0: we ask the Lord to touch that memory,
1: akkor megkérjük az Urat, hogy érintse meg azt a bizonyos emléket,
0: and any similar memories.
1: És minden bármilyen hasonló
0: so
1: emléket.
0: So we don't pray for 100 similar things.
1: Nem imádkozunk mind a 100 külön hasonló helyzetért.
0: We pray for one that is representative of that whole area of wounding.
1: Hanem a sérüléseknek egy reprezentatív jellegzetes
0: példáját imádkozunk.
1: És kérjük az Urat, hogy vegye ki abból a személyből a negatív érzelmeket.
0: We can know some of the emotions.
1: Elmondom az embereknek, hogy tisztában vagyunk
0: ezekkel az érzelmekkel. And from the Holy Spirit we can know the other emotions that are there.
1: Most már azt is tudjuk, hogy vannak ehhez hasonló érzelmek jelen
0: benne. So we name the emotions.
1: És így meg tudjuk nevezni az érzelmeket.
0: We say, Lord, take out the fear.
1: Uram, vedd el a fájdalmat, vedd el a félelmet.
0: Or the anger, or the shame, or the confusion.
1: Vagy a haragot, vagy a szégyent, vagy a zavarodottságot.
0: When is a child has experienced something, there is often confusion in that memory.
1: Amikor egy gyermekkorban él át valaki egy ilyen sérülést, az gyakran zavarodottságot okoz benne.
0: Which can cause problems when the person is older.
1: Ami gondokat okozhat idősebb korban.
0: When a situation comes up that they have to deal with,
1: amikor egy olyan helyzettel szembesülnek, amivel el kellene bánniuk,
0: they experience this confusion that they experienced as a child.
1: Akkor megtapasztalják ugyanazt a zűrzavart,
0: so be aware of that, and if you get confirmation from the Holy Spirit, there is confusion here, ask the Lord to take the confusion out.
1: És hogyha a Szent Szellem ezt megerősíti, akkor imádkozni kell azért, hogy az Úr vegye el ezt a zűrzavart az emberből.
0: There may be a rejection there.
1: Elképzelhető, hogy elutasítottság is.
0: Yeah. So we ask the Lord to take out the negative emotions.
1: Imádkozunk az Úrhoz és kérjük, hogy vegye el a negatív érzelmeket.
0: We ask the Lord to pour His healing into the memory.
1: Kérjük az Urat, hogy gyógyítsa
0: meg. And we ask Him to pour in appropriate emotions that are the opposite of the negative emotions.
1: És áraszton bele a lelki gondozott személybe megfelelő pozitív érzelmeket.
0: And we ask Him to pour in His love.
1: És hogy árassza Isten a szeretetét bele a lelki gondozott személybe. Árassza bele a békességét.
0: To pour in His acceptance of the person.
1: Árassza bele az ő elfogadását az illető személy felé.
0: If the person has had rejection.
1: Hogyha korábban elutasítottságot élt át az adott személy,
0: pour in that feeling that I am accepted by God.
1: Hogy árassza bele azt az érzést, hogy Istentől elfogadott személy.
0: It's not complicated.
1: Ez nem komplikált, nem
0: olyan. But there are certain steps and certain things we have to cover as we pray.
1: De van olyan lépés és van olyan terület, amiket érintenünk kell, amikor imádkozunk.
0: So we will put this list in the notes.
1: Leírtuk, beleírtuk a jegyzetbe ezeket a lépéseket.
0: And as friends said, in a couple of weeks you will get the notes and they will be much, much fuller than if we gave you what we have now.
1: Ahogyan Franz mondta, néhány héten belül rendelkezésetekre fogjuk bocsátani a jegyzetet, ami sokkal teljesebb lesz annál, mint
0: okay,
1: amit most tudnánk adni nektek.
0: While I've been saying this, has the Lord reminded you of something that happened to you?
1: Tehát miközben beszéltem, van valaki, akiben az Úr hozott fel olyan dolgokat, amik régebben történtek bennetek, ami sérüléseket okozott bennetek?
0: Okay, so let's pray for that.
1: Akkor imádkozzunk ezért, jó?
0: When I pray for when people ask for prayer for physical healing.
1: Amikor emberek fizikai gyógyulásért kérnek imát.
0: And I pray for them.
1: És imádkozom értük.
0: Some people are healed and some people aren't.
1: Néhány ember meggyógyul, van az
0: When I pray for inner healing.
1: Amikor belső gyógyulásért imádkozom.
0: Almost everybody or everybody, yeah, the Lord answers that prayer every time.
1: Akkor az Úr minden esetben, yeah, mondhatom, minden, yeah, esetben meghallgatja az imád.
0: I don't know if it's that's the way I'm anointed, or whether it's just how the Lord feels about these wounds and really, really, really wants to get people healed. I believe that.
1: Az az oka, hogy én nekem nagyobb keletem, yeah, van erre, vagy pedig az Úr még mélységesebben átéri ezeket a sebeket, és akarja ezeket meggyógyítani.
0: Okay, so let's just be quiet before the Lord for a...
1: Csendesedjünk el az Úr előtt.
0: Come, my love. We'll agree together, okay?
1: Egységben leszünk ketten, rendben.
0: So, okay, just say to the Lord, Lord, I forgive.
1: Uram,
0: and then name to the Lord the person who has hurt you.
1: Nevezd meg az Úrnak azt a személyt, aki megsértett vagy megbántott téged.
0: And I release that person.
1: És felszabadítom azt a személyt.
0: Into the freedom of my forgiveness.
1: Az én megbocsátásom által szabadságra.
0: I do not look to punish this person any longer.
1: Nem keresem már többé annak a személynek a megbüntetését.
0: I leave all that in your hands.
1: Mindezt a te kezedbe teszem.
0: But I free the person.
1: De felszabadítom azt a személyt.
0: And I free myself.
1: És felszabadítom magamat is.
0: Forgive me for my unforgiveness.
1: Bocsáss meg nekem, Uram, azt, hogy nem bocsátottam.
0: And
1: meg.
0: Help me in the future always to quickly forgive.
1: És segíts engem, hogy a jövőben gyorsan meg tudjak bocsátani.
0: Lord,
1: Uram,
0: I have a wound.
1: Van egy seb bennem.
0: I was wounded.
1: Megsebesítettek.
0: And then you just tell the Lord what happened to you.
1: Mondd csak el az Úrnak, hogy mi történt veled.
0: Okay, and we will pray now for you.
1: Most imádkozni fogunk érted.
0: Lord,
1: Uram,
0: I pray for everybody here.
1: Imádkozom itt mindenkiért.
0: We agree together in the name of Jesus.
1: Egységben vagyunk Jézus nevében.
0: That you touch these memories.
1: Kérünk téged, érintsd meg ezeket az
0: emlékeket. That you heal these memories.
1: És gyógyítsd meg ezeket az emlékeket.
0: We pray that you will take out the negative emotions from these memories.
1: Hogy vedd el az ezekhez az emlékekhez kötődő negatív érzelmeket.
0: The fear.
1: A félelmet.
0: The anger.
1: A haragot.
0: Shame.
1: A szégyent.
0: Confusion.
1: Az zűrzavar, zavarodottságot, az elutasítottságot.
0: Hatred.
1: Gyűlöletet.
0: Unforgiveness.
1: Meg nem bocsátást.
0: Yeah, bewilderment. And any other negative emotions.
1: Más ehhez kapcsolódó negatív érzelmet.
0: Thank you, Lord.
1: Köszönjük,
0: Lord,
1: Uram.
0: We pray that you would pour in your healing.
1: Uram, imádkozom, hogy áraszt ki a te gyógyításodat.
0: Clean these wounds with the blood of Jesus.
1: Tisztítsd meg ezt a sebet Jézus.
0: We pray that you will pour into these memories the opposite emotions
1: azért,
0: to these negative ones that you have taken out.
1: Árazd be ebbe a személybe a pozitív érzelmeket ezeknek a negatív, eltávolított negatív érzelmeket.
0: Pour in your love.
1: Árazd belé a te szeretetedet.
0: Pour in your peace.
1: Árazd be a te békességedet.
0: Pour in the feeling of being accepted by the Most High God.
1: Az elfogadottság érzését, azt, hogy te a magasságos Isten elfogadtad, az mennyei atya elfogadtad őt, és teljesen gyógyítsd be ezeket a
0: sebeket. So that when something similar happens in the future,
1: azért, hogy valamikor bármi a korábbi
0: that my brothers and sisters will have no negative emotions in those memories,
1: soha ne jöjjön fel semmi negatív érzelem. Azokkal az emlékekkel
0: that they will not react in a self-preservation way,
1: hogy ne reagáljanak egy önmagukat védő módon,
0: but they will be able to think about this new situation,
1: hanem jusson eszükbe az új helyzet,
0: and they will be able to deal with it,
1: és képesek legyenek elbánni
0: in a biblical way,
1: egy bibliai módon,
0: in a spiritual way,
1: szellemi módon.
0: Guided and helped by the Holy Spirit.
1: A Szent Szellem által támogatva, segítve és vezetve.
0: In the mighty name of Jesus.
1: Jézus Krisztus
2: Szent nevében. Ez volt a Növekedjünk hitben.
3: Növekedjünk hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: My name is Cliff.
4: Cliffnek hívnak.
3: You know, when I sit there and listen,
4: tudjátok, amikor ott ültem,
3: I get really tired.
4: És hallgattam,
3: when I stand here,
4: elfáradtam, vagy elfáradok,
3: I start tired and I gradually wake up.
4: Akkor fáradtan kezdem, és egyre jobban felélénkülök.
3: So, today I will remember what it's like to sit there and listen.
4: Tehát ma megemlékezem arról, hogy milyen ott ülni és hallgatni.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Ebbe az évbe összeírtátok már, hogy miket vártok, miket kértek az Úrtól újat, igaz? Összeírtátok? János 20 első 18-as versét olvastuk föl az elején. Emlékeztek a Melinda vezetésével. Az a föltámadásnak a hajnala, amikor Mária Magdolna oda megy a sírhoz, és látja, hogy nincs ott a kő a szájánál. Tudom, hogy ez húsvét vasárnap reggeli biblia rész. Hát majdnem húsvét van, de amiatt olvastuk ezt föl, mert van egy téma, amiről szeretnék egy kicsit beszélni. Utána ugye kiment Péter, másik tanítvány, futottak mind a ketten, ugye János hamarabb odaért, benézett, de megvárta, még odaér Péter. Szerintetek miért félt bemenni? Szerintetek miért várta meg? Tisztelet. Nem a tiszteletről fogok most beszélni, de látom az arcokat, lehet, hogy majd jövő vasárnap majd akkor. De megvárta, és akkor Péter lehajolt, látta, hogy ott vannak a lepedők, nem ment be, megjött Simon Péter, és nyomban bement utána, bement a sírba, és látta, hogy lepedők ott vannak, egy kendő, ami a fején volt, nem együtt volt a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen. Tehát Mária Magdolna kiment, nem azt találta, amit kigondolt, amit várt, hát valami újat fedezett föl. Péter és János ugye futottak, mikor bementek, benéztek a sírba, bementek, hát nem azt látták, amire fölkészültek, valami újat találtak, újjal találkoztak, aztán ott a kertbe, mit sírsz, asszony, kit keresel, és akkor, hát ott elvitted, de akkor mondd meg nekem, hogy hova tetted. És mondta neki Jézus, Mária, az megfordulva, ezek szerint háta volt a kertésznek, vagy a kertésznek itt embernek, Jézusnak, amikor hozzászólt, oda se fordult. És akkor, amikor nevén szólította Jézus, akkor hirtelen megfordult, és mondta, hogy Rabbóni, ami azt jelenti mester. Hát nem erre számított ő se, és valami számára teljesen hihetetlen, teljesen új dolgot fedezett föl, és látott meg. Felve egy helyen. Tehát Mária Magdolna kiment, nem azt találta, amit kigondolt, amit várt, hát valami újat fedezett föl. Péter és János ugye futottak, mikor bementek, benéztek a sírba, bementek, hát nem azt látták, amire fölkészültek, valami újat találtak, újjal találkoztak, aztán ott a kertbe, mit sírsz, asszony, kit keresel, és akkor, hát ott elvitted, de akkor mondd meg nekem, hogy hova tetted. És mondta neki Jézus, Mária, az megfordulva, ezek szerint háta volt a kertésznek, vagy a kertésznek itt embernek, Jézusnak, amikor hozzászólt, oda se fordult. És akkor, amikor nevén szólította Jézus, akkor hirtelen megfordult, és mondta, hogy Rabbóni, ami azt jelenti mester. Hát nem erre számított ő se, és valami számára teljesen hihetetlen, teljesen új dolgot fedezett föl, és látott meg.

asszony, kit keresel? És akkor, ha te elitted, de akkor mondd meg nekem, hogy hova tetted. És mondta neki Jézus, Mária, az megfordulva, ezek szerint háta volt a kertésznek, vagy a kertésznek itt embernek, Jézusnak, amikor hozzászólt, oda se fordult. És akkor, amikor nevén szólította Jézus, akkor hirtelen megfordult, és mondta, hogy Rabbóni, ami azt jelenti mester. Hát nem erre számított ő se, és valami számára teljesen hihetetlen, teljesen új dolgot fedezett föl, és látott meg. Felfedezni, meglátni, kikutatni, rájönni, mit tartogat Isten számodra, nem csak 2019-ben, mert nem vagyunk azért a naptárnak a rabjai, de az előttünk álló időszakba. Önmagától ez nem derül ki. Automatikusan ez nem működik. Erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy ez nyilvánvalóvá legyen. Tehát Mária Magdolna kora hajnalba fölkelt. Ez részéről ez egy áldozat volt. Tehát még ott sötét volt, ő már fölkelt. Most tél van, hát nem tudom, hogy hány órakor. Hát. De már akkor azért már pirkad. Most már pirkad. De hát mondjuk, ha tél lett volna, akkor szerintem még korábban lehetett, hatnál biztos korább. De ugye tudjuk, a húsvét, az pedig, hát ugye tavasszal volt, mert az húsvétkor volt, az pászka, akkor is, meg itt is, meg ott is. Az azt jelenti, hogy hát valószínű, hogy 4 óra fele fölkelhetett. Az nem volt egy késői kelés, áldozat volt. Péter és János, hát sietett, futott a sírhoz. Igen. Az is egy komoly erőfeszítés volt. Hát én nem vagyok az a futós típus. Van, aki tudom, hogy örömét leli benne, hogy fut. Hát én nem az a típus vagyok. Nem tudom, hogy Péter meg János milyen típusú ember volt, azt tudom, hogy halászok voltak. Pétert se tudom elképzelni nagy bagórágással, meg satökáromkodással, tepkójával, meg ott a halászás közben. Nem tudom elképzelni, hogy nagyon ilyen fitten naponta lefutotta volna néhány kilométerét. Jánosról még csak-csak elképzelem, mert simán lekörözte. De részükről is az egy komoly erőfeszítést jelentett. Kettő királyok kettőbe a 9-10-11-es verset olvasom föl. Emlékeztek, az a nagyon közismert biblia versek vannak ott, amikor mielőtt Illés elragadtatik a mennybe, és akkor Elizeus ott hát kerülgeti, Illés elpróbálja küldeni, menj el, néznek, ott vagyok-e, nem megyek el, stb. Húzza nagyon, és átmentek a Jordánon, tudod, fogta a köpenyét, Illés megcsapta a vizet, az ketté vált, átmentek. Hát ilyen jó, ilyen marveles volt. Kér tőlem, hogy mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom. Hát már tudta Illés, hogy már nem tudja lerázni sehogy se, most már kérhet. Azért ne felejtsük el, hogy még eljutottak idáig, már le akarta rázni, vagy 8-szor. Nem tudta lerázni Elizeust. Sőt, ott voltak a profétai fiak is húzták Elizeust. Nem tudod, hogy most ragadja el Isten? De tudom, stb. És mondta Elizeus, legyen kérlek a benned való szellem dupla mértéke én rajtam. Azt mondta neki Illés, hát nehéz dolgot kértél,

0: Ha meglátsz engem, mikor tőled elragadtatom, akkor meg lesz, amit kérsz. De ha nem látsz meg, nem lesz meg neked. És történt, ahogy mentek, és közben beszélgettek, egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztotta őket egymástól, és fölment Illés a szélvészben az égbe. Ha meglátod, akkor meg lesz neked. Tehát az azt jelenti, hogy Istennek van terve, van jó dolgok vannak elkészítve számunkra, de ha meglátod, akkor meg lesz. Ha megtalálod, fölfedezed, akkor a tiéd lesz. Ha kikutatod, akkor megtalálod. Ha nem teszel érte erőfeszítést, akkor nem lesz meg. Ugye a Jeremiás 29.11-es verset ismerjük, azt mondja ott az Úr, hogy én jól tudom, mit tervezek számotokra, mondja az örökkévaló, ezek a tervek békességről és fölvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról vagy bajról. Mert én olyan jövőt szántam nektek, amiben jót várhattok. Na most, hogyha te várod a jót, de nem tudod, hogy mi az a jó, honnan tudod, hogy meg lesz az a jó? Mert utána jöhet a sok, hát most azt mondom, vallásos megmagyarázás, hogy hát nem volt olyan jó, de hát Isten azt mondja, hogy jó, akkor biztos jó. De Isten nem így csinálja, hanem tényleg olyat ad, ami tényleg jó. De most végig tudod de azt gondolni, hogy Isten szíve szerint mi jó neked. Nem amit te most jónak tartasz, amit te jónak gondolsz, hanem Isten mit gondol jónak, feléd, számodra. Ugye ismerjük az apostoli leveleket, hogyha olvasuk, ugye azt mondja ott Pál apostol, még a jó cselekedeteket is elkészítette Isten. Tehát fantasztikus, tehát eleve elkészített Isten olyan embereket, akiken keresztül megszületünk, eleve elkészített olyan embereket, akiken keresztül fogunk hallani őróla. Ezt előtte már tudta, mielőtt lett volna a föld. Még azok az emberek sehol nem voltak. Nem léteztek, de Isten már tudott rólad, és gondolkozott rólad, hogy hogyan érjen el, hogyan érje azt el, hogy legyen hitem, hogyan érje azt el, hogy bízzak benne, hogy megerősödjek a benne való bizalomba. Tehát jót készített, és amikor elért, megtértünk, újjászülettünk, akkor rájövünk arra is, hogy nem egy passzív, láblógatós életre hívott el, hanem egy aktív életre hívott el. És ez az aktív élet úgy működik, hogy nem mindegy, hogy mit csinálok, hanem amit ő előre elkészített, fölismerem, és amikor találkozok azzal a előre elkészített dologgal, megteszem, akkor egy megelégedettség van benned. Egy sikerélmény van benned. És tudod, ezért létezel. Ez erősíti az identitásodat. Ez erősíti azt, jó helyen vagyok. Az vagyok, akiért megteremtett, amiért megteremtett Isten. Ez ad egy békességet, ez ad egy biztonságot, ez ad egy olyan stabilitást, hogy nem kell nekem mászkálnom, hogy ezt csináljam, azt csináljam, azt kell csinálnod, amit Isten elkészített számodra. Mit készített el? Jót készített. De mi az a jó, amit elkészített Isten számodra? Kész vagy-e fölfedezni, kész vagy-e fölkutatni, kész vagy-e megkeresni, megérteni, megismerni azt, amit Isten neked készített, mondjuk 2019-re. Kész vagy-e abba részt venni, hogy nem hagyod magára a gyerekedet, nem hagyod magára a testvéredet, hanem nyőzteted, nyüstölöd, hogy megkeressük azt, hogy te miért élsz, miért születtél, mik azok az ajándékok, mik azok a talentumok, mik azok a értékek, amiket Isten beléd helyezett, amit cselekedeteket számodra eléd az utadba rakott, hogy keressük meg együtt, hogy azt csináld, és akkor sikeres leszel. Akkor fogod jól érezni magad, amikor azt csinálod, amire megteremtett Isten. Amen. Ugye az azt mondja Elizeusnak Illés, ha meglátsz, ha meglátod, hogy hogy megyek el, akkor a tiéd lesz. Ha nem látsz meg, nem látod meg, akkor nem lesz a tiéd. Én szerintem Elizeus meresztette a szemeit. Még pislogni is nagy izgalommal pislantott, bírta, hogy meddig bírom pislantás nélkül. Nehogy amikor éppen pislantok, pont akkor tűnjön el, mert akkor mi lesz a dupla kenettel? Én szerintem már meresztette a szemeit, ameddig csak bírta, és akkor direkt tudatosan, még rövidebb idő alatt pislantott, nehogy pont az alatt ragadja el Isten Illést. Én így csináltam volna. Vagy csak egyszer az egyik szemébe pislantott, másszor meg a másik. Ez is lehet, nem tudom, hogy csináltam. De az biztos, hogy erőfeszítést tett azért, hogy meglássa a mestert, Illést elragadtatni, mert tudta, hogy ezen múlik a jövője. Ezen múlik az országnak a jövője. Ezen múlik, hogy az Istennek a terve, Istennek az elhívása be tud-e teljesedni az életébe. Akkor lesz a tied, ha fölismered. Akkor lesz a tied az elhívás, ha erőfeszítést teszel annak érdekében, hogy meglásd, megértsd, kikutasd, fölfedezd. Isten érted van. Mert szeret. Természetesen nem így teremtettünk, hogy Isten értünk teremtetett, hanem fordítva, ő teremtett minket, de az a helyzet, hogy a szeretetéből fakadóan ezt átélhetjük, amikor elkezdjük megismerni, hogy mégis a szeretete miatt értünk dolgozik. Értünk adta önmagát. Értünk tette le a legdrágábbat, a legértékesebbet. Igen, ez igaz, hogy érted van, meg melletted van. Ő veled van, nem vagy egyedül, de ami jót készített, hajlandó vagy-e erőfeszítést tenni. Hajlandó vagy-e áldozatot hozni azért ebbe az évbe, hogy megismerd azt. Megértsd, kikutasd, akkor lesz a tied. Erről szeretnék beszélni. A felfedezés azt jelenti, valami már várakozik, már létezik, és rád vár. Ez az egyik értelmező szótárban így van. Tehát 2019 egy olyan év, amelyet Istennek több felfedezése vár rád, több számodra elkészített dolog vár rád, hogy azt megértsd. Fölismert, fölfedez, és amikor megérted, fölismered, kikutatod, fölfedezed, hogy igen, ez, akkor lesz a tied. Amikor Mária Magdolna ott hajnalba fölfedezte, hogy nincs ott a kő a sír szájánál, számára az annyi mindent megváltoztatott. Először félelmet, ijegységet. Utána, amikor megértette, találkozott Jézus, akkor meg egy olyan nagy örömöt megváltoztatta az életét. Péternek és Jánosnak. Előtte tele voltak egy csomó kételjel. De amikor felfedezték, hogy nincs ott a test, de ott vannak a ruhák. Tudja, hogy nem meztelenül lopták el. Biztos voltak benne. Tehát egyszerűen látták ezt. Nem látták még a föltámadott Jézus, de látták az ott hagyott ruhákat, és azt olvasuk, hogy hittek. Amikor Mária ott fölfedezte a kertbe, hogy hát az nem a kertész, hanem a föltámadott úr, hát minden megváltozott. Ennek az embereknek az élete teljesen más lett. A fölfedezések egyszerűen áttörésekhez vezetnek. Fölfedezni valami értékeset, ami örökkévaló, ami maradandó, ami meghatározó az életedbe, amit Isten neked készített, de kutasd hogy mi az, amit ő neked készített. Volt már úgy, hogy tudtad, hogy hát kapsz karácsonyra, vagy kapsz születésnapodra ajándékot, de nem tudtad, hogy mi. Furdalt a kíváncsiság. Vártad, hogy mi lesz. Próbáltad kikutatni, nem ment. Oké, utána meg lett, és megtudtad. Mi van akkor fordítva? Vettél már úgy ajándékot, hogy tudtad, hogy ennek nagyon fog örülni. És alig vártad, szinte jobban vártad, hogy te odaadhasd és meglephesd, mint ő. Mert ő nem tudta, ő nem várta olyan szempontból, ő nem tudta, hogy mi vár rá. De te meg már izgultál, hogy el ne felejtse, hogy karácsony lesz, mert én vettem neki ajándékot. El ne felejtse, hogy születésnapja lesz, mert én vettem neki egy olyan ajándékot, amire már régóta várt. Nem gondolkoztál ezen? Isten már mióta elkészítette, mielőtt lett volna apád? Tehát nem tegnap előtt készítette el az ajándékaidat, vagy december 30-án, 31-én csak úgy septibe, gyorsan összecsomagoltatott valamit az angyalokkal. Gyerünk már gyorsan, még itt van 7,5 milliárd ember. 2019-re ki kell szállítani az összes ajándékot, elhívást, és stb. Nem 10 év, nem 20 év, nem 100, 1000 évvel ezelőtt. Mielőtt lett volna idő, ő már tudott rólad. És a 2019-re készített el számodra jókat. Készített el cselekedeteket is, és ajándékokat is. Isten azt akarja, hogy fedezd föl. A felfedezés haladást, kiterjedést, növekedést eredményez. Hogyha ebbe az időszakba vagy, hogy új dolgot fedezel föl, új dologgal találkozol, új dologba botlasz, új dolgot ismersz meg, akkor kicsit az van, mint amit a Sharon az a mondat úgy nagyon megmaradt bennem, vagy amatőrök leszünk Isten új dolgaiba ebbe az évbe, vagy maradunk a régibe profik. Választhatunk 2019-ben. Én azt mondom, én vállalom az amatőrséget az Isten új dolgaiba. Legyél felfedező. Legyél olyan, ami a bizonytalannak, az ismeretlennek, a természetes szinten nem kiszámíthatónak ráteszed az életedet, amit Isten nekem elkészített, mint Ábrahám. Amit Isten neked elkészített, mint más hitnek a hőse. Azt mondod, én azt akarom, Istenem. Azt akarom, amit te készítettél el nekem. Nekünk vannak elképzelésünk, vannak kéréseink, amiket szeretném, Uram, hogy ezt add meg nekem, ezt add meg nekem, ezt add meg a férjemnek, ezt add meg a feleségnek, ilyen munkahelyet, olyan kapcsolatot, ilyen vőlegényem legyen, olyan házom, olyan lakásom, ilyen munkahelyem, stb. És tudjuk a listát. De az érdekel-e téged, hogy Isten mit készített el neked ajándékul. 2019-ben Istennek van ajándéka számodra. Hogyha valaki ilyen fölfedező, új dolognak a fölfedezésére is odaszánja magát, sokszor azt veszi észre, hogy lemegy a térképről. Kilépsz abból, ahol biztonságban érzed magad már. Kilépsz abból a közegből, ahol már megszokásból, profizmusból, a csináltam már ilyet, és jól megy, területről ki kell lépned egy olyan területre, ahol kódbizonytalan vagy a természetes dolgaidból. Semmi nem ad neked azon a területen biztonságot, csak az Úrba vetett bizalmad. Csak az ő belé vetett hited. Ez jelenti 2019. Ha Istennek az új dolgait számodra áldásul elkészített új új dolgait akarjuk megismerni, vállalnunk kell a hitnek, a belévetett bizalomnak a rizikóját. Az úgynevezett, bár bizonyosság ez, mert majd beszélek ugye a zsidó 11.1-et, ismerjük, de nem tudod látni. A természetes érzékszerveid számára kiszámíthatatlan és megfoghatatlan, kikutathatatlan és logikailag nem kikövetkeztethető az, amit 2019-ben számodra elkészített Isten. Ez az agyadat tótágost állítja, fölborítja a pszichédet, a természetes énedet és az egódat egy nagy fricskát ad. És azt mondja Isten, nem az lesz, fiam, amit te kiagyaltál. Én jobbat készítettem. Kész vagyok rá? Mondd velem együtt. Uram, nem értem, de bízok benned. Kész vagyok rá. Kész vagyok megismerni. Kész vagyok fölfedezni. Kész vagyok kikutatni, megérteni, amit te készítettél számomra. Amen. Ha Istennek van valami értékes ajándéka számodra, amit neked készített el, akkor az a kérésem, adjon az Úr a szívedbe egy vágyat, egy sóvárgást, egy ki nem kerülhető, el nem nyomható, olyan belső akarást, húzást, vonzást, odaszánást, hogy ne csak most Isten tiszteletem, hanem hétköznap reggelente, hajnalanta is tudd azt mondani, hogy Uram, akarom megismerni, ezért fölkelek, és keresem a te beszédedbe ezt. Bibliát olvasok. Akarom megismerni. Fölkelek, és elmegyek ima összejövetelre. Bírom az olyat. Enikő posztolta a gyülekezetnek a Facebook oldalán a péntek reggeli ima összejövetelt. Lájkoltam. De nem csak posztolta, hanem el is jött. Egy dolog az, hogy posztolunk egyet, meg egy dolog az, hogy el is megyek. Igaz? Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy lájkoljátok az ima összejöveteleket, és gyertek is el. A magyar értelmező szótár szerint a fölfedezés ezt jelenti. Valamely addig is létező, tehát már addig is létezett, ható, de általánosan nem ismert dolog, jelenség, táj, elv, megtalálása, fölismerése. Vagy véletlenül, vagy céltudatos kutatás, keresés során. Tehát, vagy véletlenül bukkansz rá, amit Isten neked elkészített, mert Isten kegyelmes és irgalmas, és sokszor úgy van, hogy hát, fiam, már botorkálsz annyi fele mentén már az egész évbe, de hát, hogy valami legyen már azért, hogy adjunk már, haladjunk már, mert már 15 éve próbálkozok veled, azért ebbe az évbe is oda teszi elét, hogy botoljál. Mert Isten jó, de ne erre számítsál, mikor botlok már bele, hanem keresd, kutasd tudatosan, és figyeld meg, ha kutatod tudatosan, sokkal többel fogsz találkozni. Akkor mindazt, amit Isten neked elkészített 2019-re, meg fogod ismerni, és meg fogod találni, és a tiéd lesz. A magyar értelmező szótár szerint a másik, mi a felfedezés titok, titokban végzett, űzött, cselekedetnek véletlen vagy utánajárás útján való megállapítása, észrevevése. Például bűntény, titkok felfedezése. Valamely rejtett, nehezen megtalálható dolognak a vizsgálódása, vagy több-kevesebb kutatásra való észrevevése, megtalálása. Tehát vannak olyan dolgok, amiket úgy nehezen veszünk észre. Van, amit könnyen észreveszel. Van, amit nem lehet nem észrevenni. Kutatod az Isten tiszteleten is, hogy mi is van abba a könyvbe. Super Heroes, vagy micsoda valami. És akkor megtalálod. Hogyha azt keresed, akkor azt találod. De hogyha odaszállod magad a Uram, én meg akarom találni a számomra elkészített fantasztikus csoda dolgaidat. Meg akarod ezt találni? Egy ember mondta. Meg akarod ezt találni? Így, nagyon jó. Harmadik dolog. Felfedezés az értelmező, magyar értelmező szótár szerint a maga számára eddig ismeretlen dolog, jelenség, tény, észrevétele, megfigyelése. Például egy barátságos, csöndes kis kocsma felfedezése. Vagy a hegytetőre vezető ösvény megtalálása. Tehát olyan dolgok, tények, körülmények észrevétele, amelyet addig figyelmen kívül maradt. Néztem, de nem láttam. Nem láttad. Nem láttad az órámat. Nem. Kerestem mindenhol. Aztán, hát itt van az asztalon. Hát pedig néztem azt is. Nem voltatok még? Átkutattam azt a fiókot is. Átnéztem háromszor. És ott volt, de nem vettem észre. És akkor utána nem látod, de ott van a fiók. Nem létezik, hát háromszor. Hát nézd meg, oda megy és kiveszi. Annyi minden ott van a szemünk előtt, és nem vesszük észre. Tudtad, hogy van egy ugyanattól az apától, anyától származó ember a földön, mint aki te? Mondod, persze, hát a nővérem, öcsém, bátyám, húgom, nővérem. Hány testvéred van? Neked hány van? Négyen van. És tudtad, hogy van ötödik is? Van még néhány. Mert a melletted levő is az. És tudtad, hogy vannak olyan ajándékok benned, amiket nem fogsz tudni kamatoztatni addig, még bele nem fekteted a melletted levőbe? Akkor fog tudni növekedni benned, ha elkezdesz szolgálni ő felé. Elkezded gyakorlati módon szeretni őt. Jön a ima és böjti időszak. Nem csak arról szól, hogy összejövünk, és akkor elmormolunk imakéréseket, és akkor imalistákat sorolunk föl Istennek, mert ezeket az imalistákat ő kívülről tudja. Tehát, érted, ő nem akkor hallja először, amikor majd hétfőn vagy ma este elkezdik mondani az országba különböző sok helyen. Ezt az imalistát nem is akkor hallotta már, amikor összeírtuk azokat, meg elküldtük, stb. Már rég korábban tudta ezeket. Ő neki nem ezekre az imalistákra van szüksége. Ő neki arra van szüksége, hogy az imákon keresztül keresd őt. Ő azért csinálja ezt az egészet, hogy miközben imádkozunk, változzunk. Miközben imádkozunk, közelebb kerülünk hozzá, egy nagyobb sugárzás dózist kapjunk, az ő szeretetéből, jóságából, és utána már le se tudod vakarni, le se tudod mosni magadról Isten szeretetének, jóságának a sugárzását. Sugárzás veszélyes vagy. Minél többet közelebb mész, minél jobban közelebb mész, minél inkább közelebb kerülsz az Úrhoz, annál inkább sugárzás veszélyes vagy. Felfedezés az értelmező szótár szerint. Addig ismeretlen valakinek vagy valaki tehetségének fölismerése és érvényesülése, segítése. Sztárok például. Karácsonykor néztünk egy nagyon jó filmet, az volt a címe, hogy The Star. Van egy jó sztár filmünk. Például van, aki a tanárának köszönheti írói tehetségének felfedezését. Vagy a nyilvánosság figyelmének, érdeklődésének ráirányítása, ráterelése kevéssé vagy felületesen ismert dolgokra, személyekre. Például ezek a tehetségkutatók. Ez nem úgy van, hogy az lesz a tehetségkutatónak a győztese, aki a legjobban csinálja meg a legszuperebb, az lesz, akiből ők celebet akarnak csinálni. Az lesz, az fogja megnyerni. Mert tudják, hogyha fölfedezik, akkor utána megváltozik az élete. A kérdés, hogyha te fölfedezed Istennek a dolgait, megváltozik-e a te életed szerinted? Valahol fölírtam. Föl is olvasom. Sámuel, amikor Izrael fiai királyt kérnek. És akkor hát Sámuel keresi az urat, bánkódik, hogy nem volt jó elég bíró, nem volt jó elég népvezető, próféta, stb. Elégedetlenek, mert királyt akarnak. És akkor mondta Isten, hogy hát ne keseregjél, ne sajnálgass magadat, mert az a helyzet, hogy nem te veled elégedetlenek, hanem velem. Nem téged utáltok meg, hanem engem. Nem elég nekik az, hogy én vezessem, akit nem látnak, ők olyat akarnak, akit látnak. Megkapják. És akkor jön a Saul. Ismeritek? A kisfia, mármint a kisnek a fia, a Saul, éppen elment a szamarak, elbarangoltak és mentek keresni a szolgálóval, és akkor rábukkantak, rátaláltak a profétára. 1 Sámuel 10, 1-től 6. Akkor elővette Sámuel az olajos szelencét, egy kicsit már előbbre is ugrottunk, és a fejére töltötte, megcsókolta őt, és azt mondta, nem úgy van-e, hogy fejedelemmé kent fel az Úr téged az ő öröksége fölött. Mikor azért te most elmész tőlem, találkozni fogsz két emberrel a Ráhel sírja mellett, Benyámin határában, Selsánál, akik azt mondják majd neked, megtalálták a szamarakat, amelyeknek keresésére indultál, és a te atyád fölhagyott már a szamarak keresésével is, de miattatok aggódik, és azt mondja, mit tegyek akkor a fiamért. Egész fontos. Mikor onnan tovább mész, és a tábor tölgyfájához jutsz, nem a nyírfa, nem az akác, a tölgyfához jutsz, három ember fog téged ott találni, akik éppen Bételben mennek Istenhez. Az egyik három gödőjét visz, a másik három egész kenyeret, harmadik pedig egy tömlő bort. Azok békességesen fognak köszönteni téged, két kenyeret adnak neked, te pedig vedd el azokat a kezükből. Nagyon precíz és pontos útmutatás. Azután eljutsz az Isten hegyére, ahol a filiszteusok előőrsei vannak, mikor pedig bemész abba a városba, a proféták seregével találkozol, akik a hegyről jönnek le, előttük lant, dob, síp, hárfa, ők maguk pedig profétálnak. Akkor az Úrnak szelleme rád száll, velük együtt profétálni fogsz, és más emberré leszel. Sámuel Saulnak elmondja, hogy mi fog történni vele. Tehát fölfed olyan dolgokat, amiket természetes szinten nem lehet tudni. Isten szellemére van szükség ahhoz, hogy amit Isten elkészített erre az évre számodra, azt fölfedez, megérts, megismert, megragad, és a tiéd legyen. Nem megy a saját erőfeszítésből, de fontos, hogy odaszánd magad. Nem megy a saját természetes erőnkből, de szükséges, hogy a természetes képességeinkkel is mellette legyünk. Akarjuk megismerni azt, amit Isten készített. Két emberrel találkozol, megtalálták a szamarokat, azt mondják, meglesztek, megnyugodtak. Utána jön a három ember, akkor kap kenyeret, nem lesz éjség se. Utána pedig a proféták seregével. Érdekes, a proféták serege, ott voltak már proféták, ahol ott volt az ellenség is. Ahol már a filiszteusok előse volt. Emlékeztek, hogy mikor ez gyakorlatban megvalósult, akkor mi történt? Nem ott volt a Saul? Ő is profétált, és hogy? Ott nem vett közvetlen? Az később? Ó, halleluja. Igen. De innen ered a közmondás. És utána azt már nem másoltam ide, nem másoltam ki magamnak. Utána azt mondja Sámuel Saulnak, hogy ami ezután meg tudsz tenni a magad érdekében, mind tedd meg. Tehát az azt jelenti, hogy nem azt mondta, hogy amikor megtörténik ez a három esemény, akkor ülj le a hintaszékbe, és malmozzál, mert Isten mindent meg fog csinálni helyetted. És te leszel a nagy király. Nem ezt mondta, hanem miután ezek megtörténtek, megerősödik a szíved, egy bizonyosságra jutsz, hogy bizony a te Istened az Úr, aki mindent tud, ő készítette el ezeket mind jó előre számodra, azokról is pontosan tudott, bízd rá ő magad, és utána csinálj meg mindent, ami ezeknek az elhívásodnak a megvalósulásához szükséges. Tudjátok, vannak olyan értékek, amiket nem tudsz előállítani, csak megtalálni. Például nem tudsz előállítani egy jó feleséget. Nem tudsz előállítani egy jó férjet. De magadnak. Az már késő. Nevelgetni. Aranyat. Ugye megpróbáltok már olyan sok mindent csinálni. Alkímia, stb. Stb. Tudom, hogy valahogy lehetséges ott a... nem tudom, ki van ki ebbe a profi. Fizika? Fizika? Valahogy lehet... Igen, csak olyan sok energia meg stb. Szükséges, hogy többe kerül a hús, mint a lé, vagy fordítva a lé, mint a hús. Szóval nem, ma már meg lehet csinálni elméletileg, meg gyakorlatban is, de hát ez csak ilyen molekuláris szinten meg tudják csinálni, de gyakorlatilag egy ilyen arany falat nem tudnak csinálni. Egyébként tudjátok, hogy az országház, amikor fölépült Magyarország országház, 40 kiló aranyat használtak föl az országháznak az építésébe, a díszítésére. Csak egy kérdés, hogy szerintetek körülbelül hány kilót használtak föl mondjuk a szentek szentjének a beborítására? Többet vagy kevesebbet? Jóval többet, bizony. Nézzétek, majd olvassátok meg, hogy hány tonna aranyat szedtek össze, hogy gyűjtöttek össze, és mint szépen, tehát nem, az országház egy kicsit nagyobb, mint a szentek szentje. A szentek szentjében néhány tonnát használtak föl, országházban 40 kilót. A 40 kiló arany is nagyon szép. Most nem tudom, hogy felújították, most mennyit használtak föl, azt nem tudom. A tekesek őrzik otthon. Tehát az aranyat hogyan ismerjük? Tehát úgy ismerjük, mint egy értékes valami, értékálló. Tehát, hogyha jön az infláció, akkor figyelj meg, közeledik az infláció, onnan is lehet látni, hogy az arany ára kezd fölmenni. Amikor az arany ára kezd fölmenni, akkor gondolkozz el, hogy mit csinálsz a sublót alá, meg a forint készleteddel, mert valószínű, hogy akkor nem sokára nem sokat fog érni az a néhány milliárdnyi forint ott a sublót fiókba. Arany a Bibliában hol fordul elő? Például arany van a mennyben. Az arany itt a földön
1: csak
0: korlátozott mennyiségben van. Annyi van, amennyi van. Az nem úgy van, hogy van egy aranygyár, meg van egy aranyüzem, ahol folyamatosan gyártják. Mert hogy most már Kiskunfélegyházán gyártják a cseh fegyvereket, meg a töltényeket hozzá, azt tudjátok. Tehát a pisztolyokat és a gépfegyvereket, az automatákat és a félautomatákat és a mesterlövész fegyvereket is most már Kiskunfélegyházán gyártják. Hajrá, Félegyháza! Ezeket elő tudják állítani. Az aranygyár még nem jött le a mennyből. Itt a földön az arany az megvan, hogy ennyi van, és kész. Ezt ki lehet bányászni, föl lehet fedezni, lehet olvasztani, lehet munkálni, aztán jó drágán eladni, aztán van aranyszínű nem arany, aranyszínű nem arany is van. Figyeld meg, aztán arannyal jelzel is. Az arannyal megkülönböztetsz. Ez már nem jön. Az arany nem véletlenül, hogy a jegygyűrű is arany. Mert miért? Teljesen mindegy, hogy fehér arany vagy sárga arany. Arany. Azért, mert az maradandó, valami örök dolgot mutat, jelez. A Bibliában is nem véletlenül, hogy a mennybe, Jelenések 21:18, kőfalának építő anyaga jáspis, a város pedig tiszta aranyból volt. A város pedig tiszta aranyból volt. Aranyszökőkút, aranyfagylajt, kehely, aranysörös kancsó, korsó, micsoda? Aranybicikli. Jelenések 21:21, a város utcája színarany volt, mint az átlátszó üveg. Tehát a színarany volt az utca, érted, a csatorna fedél is tiszta arany. A csatorna belül is tiszta arany. Ami folyik benne, az is tiszta arany. Minden tiszta arany. A Biblia egyébként Isten beszédét is mihez hasonlítja? Az aranynál is értékesebbhez. Tehát az arany az értékes a Biblia szerint. 19-es Zsoltár, 10-es vers. Kívánatosabbak a te szavaid az aranynál. A színaranynál is. Értékesebb. Aztán ott van a te hited. A hitedet is Péter apostol az aranyhoz hasonlítja. Sőt, azt mondja, ha összehasonlítom a te hitedet, az Istenbe vetett bizalmadat és az aranyat, akkor értékesebb a te hited. Pedig az arany nem csak a földön található. Arany a mennyben is található. Az arany maradandó érték. De azt mondja, hogy ennél a tiszta színarany utca aranynál is, vagy arany utcánál is értékesebb a te hited. Mert azt mondja, 1 Péter 1:7, hiteteket, ami azt mondja, hogy a veszendő, de tűzön át megpróbált aranynál is sokkal értékesebb a ti hitetek. Aztán a példabeszédek könyvében mit hasonlít még például a aranyhoz a Biblia? Isten. A bölcsességet. Bölcsességet. Több haszna van, mint az ezüstnek, nagyobb jövedelme, mint a színaranynak, és értékesebb, mint a színarany. Példabeszédek 3:14. Aztán. Istennek a jelenléte, Istennek a személyes közelsége, azt mondta Isten Mózesnek, hogy mindent aszerint csináltas, és aszerint készítes, amit neked megmutattam a hegyen. Én nem tudom, hogy végig gondoltatok, hogy Isten most pontos tervrajzot mutatott meg neki, amit meg kell csinálnia, vagy pedig megmutatta a mennyei igazit, és adott neki egy bölcsességet, kreativitást, hogy azt földi, természetes, fizikai formába öntse. Én szerintem az utóbbi. Mert ez a bölcsesség. Nem ismeretet adott neki, bölcsességet adott neki. Mint Besaleel és Aholiáb. A kettő Mózesbe valahol, 30 valamennyibe, amikor elhívta Isten Mózes Áron által ezt a két embert, hogy adott nekik természet fölötti bölcsességet, hogy kigondolják azt, amit Isten mutatott Mózesnek, mert Mózes nem egy konkrét tervrajzot adott, mert ha azt adott volna, akkor nem kellett volna egy olyan, aki kitalálja, hanem elmondta Mózes azt, amit látott, mennyeit, örökkévalót, szellemit, és azt fizikai dologba beleöntötte. 2 Mózes 25-ben emlékeztek, ott van a frigyláda. Színaranyjal vonták be. Ott van a szent kenyerek asztala. Színarany. Ott van a hétágú arany gyertyatartó. Színarany. Egy Királyok 6. Amikor a templom építetett, és Salamon ott közreműködésével nyilván az apja Dávid gyűjtötte össze azt a tömérdek kincset, a szentek szentje belülről teljesen belett a cédrusfa, a cédrusfából volt ugye készítve, teljesen belett aranyjal, színaranyjal vonva és borítva. A plafon, a mennyezet, a fal, minden. Alul is a padló, arany volt teljesen. Miért? Mert Istennek a személyes közelsége is valamilyen módon ezt tükrözte. Így tudta természetes szinten az embernek megmutatni Isten, hogy mit jelent az ő közelsége. Mit jelent az, hogy Istenhez közel? Mit jelent az ő személyes jelenléte? Ha megnézed a Bibliában, azok az emberek, akik a hit emberei voltak, mindig valami új dologra, Isten számukra addig nem ismert új dolognak a megismerésére, fölfedezésére, átélésére szánták oda magukat. Ezek a hithősei voltak. Zsidó 11.1. A hit a reménylet dolgok valósága, vagyis hivatalos alátámasztó bizonyítéka, vagy tulajdoni lapja, és a nem látott dolgok felől való meggyőződés, vagyis a nem látott dolgok felől való perdöntő bizonyíték, hogy nem láttam, de mégis valami olyasmit tudok belül a szívembe, ami eldönti a kételkedést, eldönti azt, hogy most bízzak, vagy ne bízzak. Eldönti a hitem azt, hogy igen, ráteszem az életemet, mert az én Istenem hitelre méltó. Az én Istenem az, akiben bízok. Az én Istenem az, akiben hiszek. És ha ő azt mondta, hogy jót készített számomra, akkor ha nem is értem, nem is ismerem, nem érzem, nem látom, nem fogom meg, de odaszánom magam, én meg akarom találni. Meg akarom ismerni. Meg akarom fogni. Akarom, hogy az bele tudjon vezetni Isten az általa számomra elkészítettbe. Hinni azt jelenti, az új egyszerű fordítás, így mondja a Zsidó 11.1-et, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk, aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy ez a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látta még sose. Gyerektáborban, amelyik őtök volt, emlékeztek az Indiana Jones filmre, nem tudom, az a Szent Grál, az utolsó templomos lovag, vagy melyik volt az. Emlékeztek, hogy volt ott valamilyen ilyen rébuszokba valami versike, és akkor ott van, hogy ki kell lépni a láthatatlanra, bízzál. És akkor emlékeztek, hogy ott volt egy olyan függőhíd a szakadék fölött, ami pont úgy volt megcsinálva, hogy ő azt látta csak, hogy szakadék van. De ott nem szakadék volt. De addig még nem lépett a semmibe, addig nem tapasztalta meg. Ahhoz egy bizalom kellett. De föl volt turbózva abba a helyzetbe, mert az apjának az élet, apja élete függött, akkor emlékeztek rá. És kilépett, és megtörtént. Vagy Narnia. Egy kedvenc filmem. Most az ünnepek alatt volt valamelyik, hát nem láttuk, de egy részt láttunk éppen belőle. Bírom a Lucy. Lucy volt a kisebbik lány. Az átment, bement ott a ruhászekrénybe, és akkor átment. Aztán emlékeztek, hogy volt, amikor elmesélte a bátyoknak, nővérének, és nem hittek neki. És amikor ilyen nagy cinikusan és nagy kételkedve ott menték, nem találták. Nem találtak semmit, csak a ruhászekrény meg a ruhák voltak. De amikor nem ezen agyaltak, és nem ezt akarták, hanem éppen menekültek, emlékeztek, gyorsan bebújtak oda, és másra voltak elfoglalva, akkor megnyílt. Melyikőtök látott már angyalt? Én is láttam, de nem akkor láttam, amikor akartam nagyon. Mert volt egy helyzet, amikor én nagyon akartam látni, erőködtem minden, aztán meglátom, de pont akkor láttam meg, amikor ugye a szemem sarkából, tehát nem azt néztem, de láttam. Amikor oda néztem, nem volt ott, vagy nem láttam. Akkor megint másra néztem, és láttam. Aztán volt úgy, hogy oda néztem, és akkor is ott volt. De nagyon sokszor így van, hogyha így testből akarom megragadni, nem működik. De ha a szíveddel akarod megragadni, hát a kis herceget, ha olvastátok, akkor emlékeztek, jól csak a szívével lát az ember. Tehát jól csak a szívével lát az ember. Ha látni akarod, hogy mit készített el Isten számodra, a szíveddel kell, hogy hallgasd. A szíveddel kell, hogy nézd. A szíveddel kell, hogy keresd. A teljes szíveddel bízzál benne. Nagyon érdekes ez, mert Isten beellenőriz, és oda teszi a lakmuszpapírt a szívedbe, hogy tényleg első helyen van-e a szívedbe Isten. Tényleg az első helyen vagyok? És akkor hoz mást, akit nagyon szeretnél. Hoz egy lányt, hoz egy fiút, hoz egy jó kis előmeneteli lehetőséget, egy kis jó kis fizetésemelést, stb. Stb. Ezek rossz dolgok? Önmagában nem. Remélhetőleg. Nyilván, hogyha még egyedülálló volt, tehát egyszerűen beszélek. Önmagában nem. A kérdés az, hogy mi van az első helyen? Ha az első helyen, a szívedbe, az Úr van, szeresd az Urat, a te Istenedet 85%-kal, teljes szíveddel, teljes elméddel, teljes erőddel, mi marad ki? Teljes lelkeddel. Ez fontos. Nem tudom ezt elereszteni. Aztán emlékeztek, Elizeus ott van a szolgájával Dótánban. Akkor már a szíriai király, meg a szíriai hadvezér már halálra keresik, vérdíjat tűztek ki Elizeusra. Mert emlékeztek, hogy a szíriai csapatoknak a haditerveit mindig megjelentette Izrael királyának, és mindig lebuktak, és mindig vesztettek. És akkor csapatokat küldött csak azért, hogy Elizeust elfogják. Körbevették a várost a szíriai csapatok, hogy ha kell, az egész falut likvidálják, vagy várost likvidálják. És akkor fönn voltak éppen a háztetőn, és akkor a terasztról látták, hogy ott vannak a szíriai csapatok, a szolgája teljesen ideg volt, és látja, hogy Elizeus meg leült tejázni. Teljesen nyugodt, és akkor föl alá járkál, tördeli a kezét, és izzad, meg minden, és akkor Elizeus csak annyit kér, Uram, nyisd meg a szemeit, hogy lássan ő is. és akkor megnyílik a szem, és akkor látja, hogy a szíriai csapatok fölött, mögött ott vannak az angyali seregek, jóval többen. Hát úgy van, hogy tüzes szekerekkel, ezt úgy tudom elképzelni, hogy ilyen túráztatott harckocsikkal. Tehát érted, az a... Tehát ott brummogtattak meg minden, és akkor ott voltak. Tehát teljesen ott voltak ilyen... Hogy hívják azt a... Nem jut eszembe. Ami miatt ezeket elmondtam. Szeretnék tőled kérni egy beleegyezést, egy igenmondást, egy elköteleződést arra, hogy legyél velem együtt 19-ben a hitnek az embere. Fölfedezzük hitáltal, megismerjük hitáltal, hogy a miénk tudjon lenni mindaz, amit Isten elkészített erre az évre. Amen. Tehát Isten terveinek, céljainak, az ő hatalmának, az ő uralmának, a királyságának a fölfedezői, ezek akarja, hogy legyünk. Ezeket átéljük, és másokkal is megismertettessük. És fedezd föl Isten számodra már régóta elkészített, de eddig még rejtve maradt ajándékait, elhívását, akár kapcsolatokat, forrásokat, lehet az anyagi is, bölcsességét, vagy az általa számodra előre elkészített örökkévaló és maradandó értékeit. Ha meglátod és megismered, akkor meg lesz neked. Mondjuk el együtt. Mennyi, Atyám! Én hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm neked, Uram, mindazt, amit eddig átélhettem veled. Köszönöm az életet, az üdvösséget, a kegyelmet, jóságodat. Köszönöm a megváltást, helyettesítő keresztáldozatot, az engesztelést. Köszönöm a megtérés ajándékát és a hitet. Köszönöm az újjászületést és a te népedet, az én szellemi családomat, otthonomat. Hálás vagyok az én testvéreimért, mindazokért, akik itt vannak, akikkel egy szellemi családban élhetek, és azokat is, akik más szellemi családokban vannak. Ők is az én testvéreim. Hálát adok, édesatyám, az előttünk álló évért, mindazért, amit számomra, családunk számára, gyülekezetünk számára, ennek a városnak és ennek az országnak a számára elkészítettél. Tudom, Uram, hogy sok minden vár ebben az évben, hogy megismerjük, meglássuk, megértsük, megragadjuk, hogy utána birtokba is tudjuk venni. Segíts meg abban, Uram! Ne elégedjek meg csak egy-két dologgal. Uram, én kimondom azt, nem egy telhetetlenséggel, nem egy elégedetlenséggel, hanem egy hitben való engedelmességgel. Akarom mindazt megismerni. Akarom mindazt birtokba venni, amit te akarsz. Ami a te célod velem. Ami a te terved számomra, vagy rajtam keresztül. A Jézus Krisztus nevében. Meg akarlak ismerni. Meg akarom a te terveidet, céljaidat, a hatalmadat, erődet, uralmadat, a királyságodat. Föl akarom fedezni. Főleg azt, amit számomra elkészítettél. Adj kegyelmet, hogy ezt átéljem ebben az évben, és mások is megismerhessék általam. a Jézus Krisztus nevében.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.